0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Ahogy mindig mondom, Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Ismét elosztom a vétel körzet kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy Vándor Éva évtizedek óta hatással van a kulturális életünkre.
2: Szóhoz se jutott, őszintén, de azért mindenkinek neked. Jó estét.
1: Örülök neked, rég találkoztunk.
2: Micsoda bevezető őrület.
1: Hát de nem ezért dolgozol, hogy hatással legyél?
2: De legalábbis remélem, hogy van is némi hatás.
1: Hát biztos, hogy van, és most is ezért dolgoztok. Most ugyan a háttérben, mert próba folyamat zajlik a Karintiban. Van egy rendkívül izgalmas előadás, amire készültök. Ráadásul ketten a kolléganőddel,
2: Kökényesi Ágival, igen.
1: Akivel egy másik színházban is együtt.
2: Így van, Salgótarján, Zentefresben nagyon sokat együtt játszunk.
1: De most itt a Karinti Színházban lesztek szeptember 4-e a premier?
2: Szeptember 4-e a premier, a címe pedig Két néni, ha megindul.
1: De milyen izgalmas.
2: Igen.
1: Egyébként a címe úgyhogy is.
2: Így van, ketten vagyunk. Ez nagyon izgalmas, egy francia darab. És hát, hogy mondjam, idősek vagyunk, de megmondom őszintén, a saját korunkat adjuk. Tehát annyi vagyunk, amennyinek kinézünk, amelyeneknek látszunk, és amennyit megéltünk. Ez egy részből áll, tehát nincs szünet, de nem hosszú az előadás, nem kell megijedni. 17 kép, tehát egy kicsit olyan filmszerű is. Tehát ez egy nagy utazás. Testvérek vagyunk, én vagyok az idősebb, és a mamánk, aki 97 éves volt, meghalt, és eldöntöttük, hogy megkeressük a papa sírját, hogy megmondjuk neki, hogy a mama meghalt. És elindul a menet, és elképesztő kalandok sora ér bennünket. A lényeg tulajdonképpen egy utazás kívül és belül. Tehát ez a két testvérpár, aki kvázi egy helyszínen, egy lakásban, képzeljük el, hogy él, igazából most ismeri meg egymást. Aha. És persze feljönnek régmúlt sebek, de régmúlt örömök, tehát úgy nagyon sok minden elhangzik, és kitudódik, de például, ami nagyon izgalmas, csak egy icipici titok ebből az egészből, hogy mik vannak, ellopunk egy buszt. És azt én vezetem, úgyhogy elképesztő izgalmas, nevetséges, mulatságos, de én esküszöm, hogy én, amikor így tanulgatom, hát hogy is mondjam, csak kicsordul a könnyem. Szóval elképesztő,
1: nevetéstől
2: megérintő.
1: Igazából
2: mind a kettő. Mind a kettő. Nagyon sok helyzetkomikum van benne, nagyon sok szövegkomikum is van, de őrületes önvallomások is vannak benne, őrületes összecsapások, kibékülések, és tulajdonképpen ez a két ember, aki együtt él, teszem az 60 éve, igazából most kerül közel egymáshoz. Csodálatos utazás, csodálatos, mondom, egy élet van benne.
1: Hát akkor jó nagy tükröt fogtok tartani.
2: Így van. Ez, én biztos vagyok benne, hogy aki a nézőtéren ül, az azt mondja, hogy ez az én családom. Uh-huh. Az azt fogja mondani, apám ilyen volt, anyám dettó, hát a testvérem, vagy fölfogja azonnal, hazamegy és fölhívja a testvérét, hogy régen beszéltünk. Uh-huh. Nem tudom, szóval komolyan most is egy kicsit úgy kiráz a hideg, hogy beszélek róla, de komolyan ez van, miközben Franciaország, hogy mondjam, északi részét egy picit bejárjuk, és de a Keszég László rendezi, akivel még nem dolgoztam, de nagyon nagy kaland vele dolgozni, nagyon-nagyon sok mindenre rávilágít, és nagyon sok mindent megmutat magáról, a világról, rólunk, a darabról. Nagyon izgalmas munka, és a díszlet is, ugye van egy ilyen körszínpad, uh-huh. és a jelzésszerű a díszlet, tehát hogy mondjam, konkrétan a lényeg látszik, uh-huh. és a lényeg lényeg az, ami bennünk is van, ami megszólal, és ami a nézőkben megszólal. Szóval őrült jó.
1: Ja, elhiszem. Járt itt az Olt Tamás, ugye a Karinthy Színház igazgató. Tőle is megkérdeztem, amit most szintén neked is fölteszek, hogy ez egy bizonyított darab. Ugye ez már egyszer bizonyított, vagy hát néhányszor. De az garancia arra, hogy itt is fog? Tehát lehet garancia egy francia vígjáték a sikerre?
2: A mi nevünk, okay. Mely szerint Kőkényesi Ág és Vándor Éva, meg a Keszég László, én nagyon remélem, hogy garancia. Mert tényleg együtt szüljük is, együtt alkotjuk, formáljuk a darabot. És én megmondom őszintén, hogy szerintem az a szeretet, ami köztünk van, az át fog sugározni a nézőre. És ha ezt a szeretetet érzik, akkor biztos, hogy tetszeni fog, biztos, hogy szeretni fogják, sőt, megkockáztatom, hogy többször is megnézik.
1: Legyen így.
2: Igen.
1: Úgyhogy néhányszor el fogjuk mondani, szeptember 4-e, ugye a premier, és onnantól...
2: Este a Karinthy Színházban.
1: De onnantól Budán. Lesz. Ott bizony, Buda egyetlen kőszínházában, ugye?
2: Igen, így van.
1: Úgyhogy ajánljuk szeretettel, karinthyszínház.hu-n az összes többi időpontot is megtalálják egyébként. Igen. Némi kulisszatitkot árulják, kérlek. Ha jól tudom, akkor ti ezt már elkezdtétek talán májusban?
2: Májusban próbálni? Volt az olvasópróba, tudod, ez így szokott lenni, olvasó, aztán ilyen rendelkező, igen, próba, igen. Aztán további próbák. Hát közben jött a nyár, és közben jött egy nyári darab Salgótarjánban, amivel ugye...
1: Jött az Ente nyárban?
2: Az Ente nyárban, szintén fellépők voltunk az Ágival együtt, úgyhogy ez egy kicsit elég kusza nyár, de megmondom őszintén, ennek a darabnak a titka, vagy legalábbis, hogy is mondjam, csak fontos része a szövegtudás. Uh-huh. És miután állandóan, hogy a ketten vagyunk, tak-tak-tak-tak-tik-tak-tik-tak, így beszélgetünk. Uh-huh. Úgyhogy hasznos volt a nyári együttlét is az Ágival, uh-huh. mert miközben készültünk arra a bemutatóra, közben folyamatosan mondtuk is ennek a szövegét. Úgyhogy nyár is volt, meg nem is, úgyhogy mondjuk a nyaralás az idén elmaradt, illetve volt egy kicsi a családdal, ami csodálatos volt, mert azért az kell a lelkemnek, az kell, hogy építés és frissít, úgyhogy tehát ez egy elég hosszú, hogy úgy mondjam, folyamat, de igazából a nagyon-nagyon erős munkák ezek most kezdődtek augusztus 20-a körül. Mm.
1: Na, hol tartotok most? Még van ugye nagyjából egy hét a bemutatóig.
2: Hát, igen, tehát most jön a java, tehát jön a ruha, jön a zene, jön a világítás, és jön a megállás nélkül csináljuk, hogy vérré váljon. Most fog vérré válni, és már nem is mi fogunk beszélni, hanem a Bernadette meg az Anett, akiket játszunk. Hát nagyon várjuk. Én elképesztően kíváncsi vagyok, hogy fog reagálni erre a néző. A francia humor azért az más, mint a magyar, meg van benne egy csöpnyi kis fekete humor is, találtatik benne.
1: De szeretik a magyarok, nem? A francia humort, meg a fekete humort is.
2: Meg a fekete humort is, de nagyon elegánsan. Tehát nem az az ijesztő, Jézus Isten, mi ez, hanem amikor az ember egy kicsit meghallja, és hogy úgyhogy spéttel röhög rajta. Tehát nem azonnal bruhaházik, hanem jaha, és akkor így már nevet is. Aha. De mondom, ez így libikókázik föl-le a vidám és egy kevésbé vidám rész, de mindenképpen megérintő. És hogy mondjam, szembenézni a egy picit, most nem akarom elvadítani, és őt, Uramisten, nehogy, de persze benne van a halál. De hát az élet mellett ott a halál. Tehát az ha nincs része. Ez, nincs,
1: igen.
2: Az.
1: Igen.
2: És felértékelődnek dolgok, persze, rögtön, amikor felviláglik egy picit a másik.
1: De ez ilyenkor bennetek magánemberként is?
2: Igen, én végigvettem akár a családomban, aha. Ugye ezeket a fura haláleseteket, hát nem fura butaságokat beszélek, hát
1: elfogadom,
2: nyilván, hogy mondjam, mind a mai napig próbálom ezt, hogy mondjam, elfogadni, kezelni, persze. És de mondom, olyan módszerrel és olyan módon és olyan stílusban nyúl ehhez a témához, ahogy, hát hogy is mondjam, csak meglepő, de kellemes. Tehát, hogy mondjam, nem ijesztő. De mégis elgondolkodik az ember, és akkor úgy marad egy picit, és végig gondolja mindazt, ami elhangzott a színpadon, és akkor talán még otthon is gondolkodik.
1: Biztos vagyok benne, hogy így lesz egyébként. Ha már kulisszákat kérdeztem, van egy visszatérő téma ebben a műsorban. Elnézést érte a hallgatóktól, akik már unják, de esküszöm, hogy én ezt kutató szándékkal kérdezem meg minden színházból érkező alkotótól. Képzeld el, hogy egyszer az egyik pályatársad, egy kőszínház társulati tagja elpöttyintette ebben a műsorban a következő mondatot, hogy ő szíve szerint a premiért követő 4.-5. előadásra engedne be talán közönséget, addig senkit, mert hogy szerinte nem tud összeállni a darab a premierre. És azóta ezt én tényleg még rendezőknek is mondtam, van, aki itt veri az asztalt, hogy ilyen nincs, mert össze kell állni, és van, aki meg azt mondja, hogy igen, igaza van. Na, kérdezlek téged. Hogy látod?
2: Mindent. Ezt se lehet általánosítani. Egyszerűen nem lehet általánosítani. Életemben volt ilyen, és volt olyan. Tehát volt olyan, ami nyilván a bonyolultsága miatt, vagy esetleg valami technikai helyzetből adódóan, tényleg ott, tudom, a harmadik, negyedik előadása ért meg, de a megint meg, de a

0: hogy tűzzel lágoljon, fújjátok el, és mindjárt, tehát hogy egy ünnep legyen. Én ezt ünnepnek tartom, és persze a legjobb érzés az, amikor készültél erre a nagy születésnapra, és minden klappol, és jól megy. Amikor úgy érzed, hogy hú, egy picit elsosztad, ezt most elcukroztad, akkor nyilván nem az az érzed. De én nem gondolnám, szerintem azért, amit ő mondott, abban benne lehet konkrétan a közönség. Mert az első előadás, az mindig az első szembesülés azzal a reakcióval, hogy ők ezt hogy veszik. És neked ez tanulságos fönt a színpadon. Tehát tanulsz még egy kört. Tanultad idáig a partnerrel, a rendezővel, az összes kiegészítőkkel, most meg megtanulod a közönséget is. És holnap már nyilván vagy befolyásol, vagy nem hagyod magad, vagy te mondod azt már, hogy már pedig itt pedig akkor is figyeltek rám, vagy hogy is mondjam, itt alakít. És azt mondom, hogy attól függetlenül, hogy minden le van rakva, akarom mondani a hangsúlyok is, a zene, a tánc, minden. És mégis azt mondom, én meg ezt mondom, aztán bocsásd ezt is esetleg vitára, nincs két egyforma előadás. Nincs. Mert ott a közönség. És az igenis beleszól.
1: Egyébként a közönség tényleg minden este más?
0: Tud lenni az, így van. És az a legérdekesebb, hogy válik homogénné. Tehát, hogy egyik este az a fajta tapasztalatod, hogy elszáll az előadás. Úramisten, mindennel nevetnek. Ugyanaz az előadás másnap, másik közönséggel nem szólal meg. És ott állsz, és nem érted. Mert tegnap itt értette mindenki. Igen. És hogy ettől, mitől lesz homogén a megértés, az elfogadás, vagy a nem kevésbé elfogadás. Én ezt nem tudom, hogy ennek ez hogy jön, ez mi a titok, hogy nyilván olyan érdekes, hogy a közönségben is vannak hangadók. Tehát, hogyha valaki mer, hogy úgy mondjam, reagálni.
1: Igen, akkor azt követik.
0: Akkor az, vagy végig hullámzik a közönségen, és lesz homogén, vagy megakad. És akkor a másik. De mondom, tényleg nincs két egyforma. Nincs.
1: És egyébként ugye millió színházban játszottál.
0: Igen.
1: Van különbség egyik színházi közönség, meg másik színházi közönség között? Tehát most akkor Salgó Tarjánt említetted.
0: Igen.
1: Más a Salgó Tarjáni színházban járó közönség, mint a pesti? Vagy a budai, akkor maradjunk a karantén.
0: Természetesen nagyon szereti a színházát a Salgó Tarjáni közönség, és akik járnak, és akik eljönnek, azok értő-érző közönség. Mert már, hogy mondjam, kiművelődtek. Fú, de hülyé hangzik, de hát hogy mondjam, megtanultak színházat nézni, megtanultak színházba járni, megtanultak figyelni, megtanultak érdeklődni, kíváncsinak lenni, és értékelni. És Budapesten ez meg nem tudom, több színház. Megvan a saját közönsége. Leginkább kialakul. A stílus miatt, a műfaj miatt, most nem feltétlenül próza és zenére gondolok, de az is, de a prózában is van mindenféle. És az a közönség, nem azt mondom, hogy tudja, mit kap, de leginkább úgy készül, hogy ő azt akarja látni, amit kap. Ha pont azt akarja látni, hogy fú, most valami olyan lesz, amit még életemben nem láttam, akkor annak örül, vagy hogy mondjam, az a Salgó Tarjáni ugye az egy olyan színház, ahol minden műfajt egy színház ad. A zenést, a drámát, a tragédiát, a gyerekdarabot, mindent. Tehát vidéki színház, tudnia kell mindent. Tehát, hogy mondjam, a közönség úgy alakul. Itt meg külön színházak vannak gyerekeknek, külön színház zenésnek, bár most már leginkább mindenki szeret zenéset játszani.
1: Igen,
0: tudjuk. És akkor, de ha mit tudom én, elmész az Operett Színházba is, tudod, mit kapsz, de ha elmész mondjuk a tálalékba,

0: a színházba is megnézel egy zenéset, akkor is tudod, hogy mást kapsz.
1: Igen.
0: Más,
1: igen.
0: De arra vagy kíváncsi. Szóval, hogy mondjam, ott már saját közönsége van, és tudja, érti, szereti, várja azt, amiért nem véletlenül jár oda.
1: Uh-huh. Így, hogy ketten vagytok a darabban. Uh-huh. Nagyobb a felelősség? A megoszló felelősség is persze. Úgyhogy nem egy, mit tudom én, 10 szereplős darab, ahol eloszlik akár az előadás kimenetelének a felelőssége.
0: Hát, figyelj!
1: Vagy ilyennel nem is foglalkoztok?
0: Én nem foglalkozom ilyennel, és megmondom őszintén, a 10 szereplősnek is mindenkinek van felelőssége. Én nem mondanám, hogy annak, aki csak egyszer jön be a színpadra, mondjuk van egy jelenet, hogy annak ne lenne
1: felelőssége. Nem találtam ki. Ezt ugyanitt egyszer valaki azt mondta, hogy a több szereplős darabban, főleg nagyobb színpadokon el lehet bújni.
0: Hát bújjon el, akinek arra van kedve. Én nem bújok el, az egészen biztos. Sőt, mondom, én valahol le is nyilatkoztam, hogy mennyire szeretem a kis karaktereket, vagy a kis szerepeket, hogy abban is pontosan meg tudja élni az ember azt, amit az a figura képvisel, csak nem olyan hosszan, hogy 7-től 10-ig, hanem mondjuk van egy 10 perc, 20 perc, mennyi éppen.
1: Igen.
0: Vagy lehet, hogy az egész előadáson végig mindig csak egy mondatra bejön, és lehet, hogy neki lesz a legnagyobb tapsa. Hát ezt nem lehet tudni.
1: Világos.
0: Én nem bújok el. Azt tudni, a felelősség egyforma. Pont 50-50.
1: Oké.
0: És ennél igazságosabb a világon nincs.
1: Elfogadom.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Vándor Évának még inkább örülök, és köszönöm a bizalmát, meg azt, hogy eljött ide a stúdióba. Hát akkor még egy picit a felelősségről. Képzeld el, hogy van egy élményem itt a rádióval, Molnár Piroskát kísértem egyszer be, és jöttünk fel a lifttel. Beszállt valaki a liftbe. Ugye olyan épületben ülünk, ahol például van itt egy fodrászszalon, és a fodrászszalonba érkezett az illető, aki beszállt velünk a liftbe, odafordult a Piroska felé, és azt mondta, hogy bocsánat, biztos mindenki ezzel fárasztja, de hogy neki, és akkor mondott egy 25 vagy 30 évvel korábbi élményt Kaposvárról, hogy a cseresznyéskert, az mekkora élményt adott. És azóta ezen gondolkodom, hogy azért nektek, alkotóknak óriási felelősségetek van abban, hogy nem tudjátok, hogy mikor, melyik este kinek szereztek életre szóló élményt. Hát hiszen ki tudja, mit, milyen egyéb más emléket társít ahhoz. Szerelmet, barátságot, bármit. És egyébként veled kapcsolatban is van egy ilyen, mert amikor a feleségemnek mondtam, hogy ma veled fogom találkozni, ő egy kül a Shirley Valentine-t mondta, hogy az neki talán Kőbányán látott, azt hiszem.
2: Igen, ott, hát és hogy az
1: mekkora élmény volt neki a mai napig. Szóval ennek a felelősségét te kapod és érzed napi szinten? Visszajelzik?
2: Elég fura, igen. Hát ilyen régről való visszajelzést azért, hát igen.
1: Na jó, de ez a színháznak a sajátossága, nem?
2: Hát igen. De milyen jó Piroskának, de jó, mert hát hol van már ugye a közönség, mert ugye, hát ugye, na.
1: Na de ezt csak azért mondom, mert azt is mondják a pályatársait, hogy a színház az a művészeti forma, ahol a tegnap sikere abszolút nem számít, ez igaz?
2: Hát igen, mint a ma, annyira a ma, a ma jelene ez az egész műfaj, hogy...
1: Na de közben meg látod, mégiscsak hagytok emlékeket, nem hát is akármilyet.
2: Igen, szerintem mindenki azon van. Tehát igen, nem tudhatjuk, hogy kiben mi. És tudod, és az még pláne jó, hogy Kaposvár, mert ugye az egy vidéki város,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen.
2: Hát igen, a Piroska életében ez jó sok év volt, és rengeteg kis csodálatos szerep, én is láttam őt, de hogy is mondjam, hát erre visszaemlékezni, ez csodálatos.
1: Hát persze.
2: Az, hogy ma kijövünk a színházból, és ott van, mit tudom én, néhány ember, na vagy, de mondjuk csak egy, és azt mondja, hogy köszönöm.
1: Ez megvan egyébként esténként?
2: Megvan. Előadása válogatja, természetesen, de megvan a Shirley-vel, meg aztán folyamatosan meg is volt, és igen, hát az egy jelen pillanatban a legnagyobb büszkeségem, és tényleg csak remélni merem, hogy ez a két szereplős is egy olyan személyes élmény mindenkinek, mert a Shirley is az. Pontosan ettől a Shirley-vel is az volt, amit szeretnénk ebben a darabban is megmutatni, hogy ne az legyen, hogy nézel egy színházat, hanem utazzál te is velünk, igen, kívül belül.
1: Igen.
2: Azzal is, amivel igazán lehet menni, egy olyan darab, amit nem úgy nézel, hogy színházat látsz, hanem olyan, mintha belesnél az ablakon, vagy velünk utaznál a vonaton, a buszon, vagy valami. Ez az élmény az, ami valós is, és ilyen mély élményeket hajt.
1: Egyébként te, neked van egyáltalán arra időt, hogy elmenj más társulatok, más előadásait hát, megnézni?
2: Igen, nagyon ritkán, és összegyűlt már rengeteg, és most boldog vagyok, mert október-november az, amikor nem játszom sokat, és valószínűleg nem is próbálok, vagy legalábbis úgy tudom, hogy nem próbálok, és akkor...
1: Bepotol?
2: És elindulok.
1: Tehát akkor még van kedved elmenni?
2: Nagyon, aha, nagyon, sőt, nagyon sok jó előadásról hallok, és annyira szeretem, és én nekem is látni kell, persze, mert elmúlik minden.
1: De tudsz közönségé válni?
2: Tudok. Abszolút. Én nagyon beleérző vagyok. Megyek vele.
1: De tényleg nem az van, hogy te ezt mennyire
2: kritikusan.
1: Másképp... Csinálnád?
2: Nem. Tévét tudok úgy nézni, hogy de a színház az engem elvarázsol.
1: De a mai nézem napig, akkor hát itt az a lényeg, is, hogy a
2: mai napig. Én ott ülök, mint egy gyerek, megint ott 10 éves vagyok, tessék, varázsoljatok el, lepjetek meg, nem tudom, de úgy vagyok vele én is, hogy jaj, de jó, hogy itt vagyok.
1: Aha. És milyen típus vagy, aki ha jót lát, akkor felhívod a kollégát, ha ismered?
2: Ha ismerem,
1: írsz,
2: igen.
1: Vagy
2: írok neki, mert igen.
1: Ez mennyire jellemző rá a szakmára?
2: A reagálás?
1: Igen.
2: Hát szerintem ezt is embere válogatja. Szóval van, aki eltűnik, mint ahol se lett volna, van, aki bejön és hangosan adja a társulat tudtára, hogy itt volt és tetszett, vagy akármi a vélemény. Valakit már akkor tudjuk, hogy az valamikor a nézők közül, mert halljuk a reagálását. De azok, akik engem igazán megkeresnek, és reagálnak arra, amit láttak, az mindig nagyon jól esik. Uh-huh. Az mindig. Megszoktuk egymást lepni mondjuk az öltözőben, és akkor bekopogtatunk, hogy szia, itt voltam, és teljesen oda vagyok. Vagy ha nem annyira, akkor hazamegyünk, és megírunk valamit, hogy jó volt, tetszett, vagy nem tetszett, vagy jó, ezt mondjuk nem szoktuk megírni. Uh-huh. Inkább azt, hogy miért volt így, vagy miért nem úgy, akivel úgy vagyok.
1: Világos.
2: Amikével olyan kapcsolatban vagyok, hogy ezt meg tudom tenni. Akivel mondjuk egy távolság van, akkor az csak legfeljebb megírom, hogy gratulálok, csodás volt, vagy bármi.
1: A Karinti mióta van az életedben?
2: Oha! Képzeld, pont most mondtam valakinek is, 2006-ban én játszottam ott egy isten jó darabot, ez a New York-i páparablás volt a címe, és a Vallai Valc, most nem tudom, azt Vallai Péter, igen, csak ugye Valc volt a fia, most Valcot fölvette, de ő Vallai Péter volt, Bács Ferenc, és a Nádas Gyuri hozta a darabot, a Cseke Péter rendezte is, és hát még a Szente Vajk, mint a fiamat játszó, úgymond kezdő színész itt Budapesten, nem régi volt akkor érzepesre, és így szerepeltünk benne, de elképesztő jó volt, és tudod, annyira érdekes volt, hogy hát akkor volt, azt hiszem, talán, ha jól emlékszem, ez a TV-ostrom, vagy valami, tehát egy őrület volt az utcán.
1: Őrület volt a városban.
2: Politika
1: is.
2: Volt az utcán, politika volt a színpadon. Tehát lefogtuk a pápát, vagyis legalábbis a férjemet, játszó Nádas Gyuri, és nem engedi ki, amíg egy nap béke nem lesz a világon. Tehát ez volt. És abszolút lehetett érezni, tehát a tétet. Mert akkor itt Budapest felfordult. Uh-huh. Sőt, volt olyan, hogy 8-kor kezdtük az előadást, mert egy busz nem tudott jönni a felfordulás. Na most ezt nem akarom, nem akarok erre visszamenni.
1: Ez Marci időszak, ugye?
2: A Marci időszak, abszolút. De őrületes volt, és végülis mindjárt elmegy a pápa, annyi a béke, és ez az utolsó mondatom, hogy hát helyreállt a világ rendje, és őrület volt a Pesti utcákon. Tehát, és ez nagyon mélyen. Tehát nekem olyan mélyen bevésődött ez az emlék, hogy így el is mondtam neked. De ettől függetlenül a Marci rendezésében 2010, azt hiszem, vagy 2011, inkább, bárjál most ezt pontosan nem tudom, a Szentpéter esernyője mind a mai napig megy a színházban, és mind a mai napig azt a szerepet játszom benne, amit nagyon szeretek, és őrizzük, tényleg mementó.
1: Színházi történelmet írni milyen?
2: Ja.
1: Mert te többször voltál ilyen nagy formátumú előadásokban, ami akár színház történelmi pillanat is.
2: Hát igen, az ember akkor azt nem tudja. Ezt
1: na, tehát hogy ezt akartam kérdezni, hogy azt nem érzed közben.
2: Érzed, hogy jó. Uh-huh. És a visszajelzés ebből is érzed, hogy nem mindennapi. Nem egy szokásos jó, hanem valami nagyon-nagyon különlegesen jó. Ezt el tudom mondani volt nekem például a Gál Erzsi rendezte Éjjeli menedékei, vagy a, uh-huh. vagy a Pillantás a hídról, ami még a József Attila stúdiójába ment több mint százszor, ami őrületes nagy szó, és tényleg gyönyörű előadás, de tudom mondani ezeket a jó előadásokat is mondjuk, most azért mondom a József Attilát, mert 1000 évet voltam ott, és igen. mindenféle darabokban több százszor játszottuk el, 300-szor, 400-szor, de akár a Made in Hungáriát is, vagy a miniszter félre, mindegy, ugye akkor jött be az országba, hát a Kern Koltai volt az első, és csodás volt velük együtt játszani, és mondom, a Szent Péter is, a Karintiban már több, túl van a 100-on, szóval ezek csodálatos élmények, és nagyon remélem, hogy minden évben tudunk az ifjúságnak igazi élményt és hát varázslatot adni.
1: Hogy legyen ez az előadás is.
2: Így van, kop.
1: Szeptember 4-e, kedves hallgatóink, Két néni, ha megindul, és aztán nézzék a Karinti Színház weboldalát az összes többi előadásért, mert ez most már innentől fölkerül a minek hívják a programba, vagy a menü, mondd már a színházi.
2: Hát ez a színház.hu,
1: vagy ezt így hívják, hogy színházi műsor?
2: Színházi műsor, na, hát igen, okay, akkor tehát... színház havi műsora.
1: Az évadban ott lesz, és fontos igen, szerepet játszatok.
2: Igen, várunk mindenkit
1: szerepet. 3 percünk van, még annyit hadd kérdezzek meg, ezt megkérdeztem a Tamástól is, hogy amikor elindul egy évad, igen. ugye ez egy évadindító premier igen. most a Karintiban, hogy az fontosabb-e, vagy másabb-e, amiatt, hogy azzal indul az egész?
2: Hát igen, minden bemutató egy ünnep, de az elindítás ugye az a nagy hang, az uh-huh. az első kongatás. Uh-huh. Szóval az a, tudod, a lovak starthoz, igen. és akkor az a legelső, és ha az tényleg nagyon jól sikerül, az mindent egy kicsit átveszi utána mindenki ezt a ünnepi, hogy akkor az is, ez is. Persze, hogy mindenki azt akarja, hogy jó legyen és siker legyen, hát ezért dolgozunk, ezért élünk, de hogy az első, az igen, az olyan
1: na,
2: bemutató.
1: Szóval ez jó.
2: Igen. És ez elég közel van ugye a Marci születésnapjához,
1: ami
2: szeptember 1-e, és ez még egy kicsit fényezi ezt az ünnepet. Még ünnepibbé tesz.
1: Te meg ráadásul még ismerted is, meg sokat dolgoztatok.
2: Igen, mi nagyon jobban voltunk, és jó volt vele dolgozni.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy szeretted a közös munkákat. No, hát én sok ilyen pillanatot kívánok neked, ilyen nagy pillanatot, amiről majd még tudunk sokat beszélgetni itt a Slágerkultban. A hallgatókat pedig arra kérem, hogy azt a sok-sok energiát, amit Évike beletesz az imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák. Igen, járjanak köszönjük. Színházba, Karinti Színházba, elsősorban aztán mindenhol, ahol csak Vándoréval fellelhető.
2: Ott áll meg a villamos, bemondják, Karinti Színház.
1: Így van, milyen jó, már ez is megtörténik. No, hát köszönöm, vigyázz magadra.
2: Én is köszönöm.
1: Itt voltál, Vándor Évával beszélgettem, kedves hallgatóink, akinek rengeteg díjat, minden.
2: Még csak ennyit, hogy még a Kökényesi Ági neve, mégis
1: Kökényesi
2: egy kicsit kevesebbet.
1: Csókoltatjuk.
2: Igen, Vándor Éva, Kökényesi Ági és Keszeg László rendezte. És aki minket szeret, az mind legyen
1: így
2: ott.
1: Így van, őket is meg majd várom a műsorba egyébként.
2: Tudod, még beszámolom. Akartam mondani egy nagyon jó pofát, de
1: még mondhatod.
2: Ha nem tetszik, kivágod.
1: Én semmit nem vágok ki ebből.
2: Mert én azon nevettem, hogy ugye a Kökényesi Ági, akit mindenféle szempontból lehet szeretni ismerni, de ugye a Jennifer Aniston igen. az a mind magyar hangja. Én meg a Lois, a Family Guy-ban a Lois igen. magyar igen. hangja vagyok. Tehát így ez a két magyar hang fog egy színpadon
1: zseniális.
2: Beszélni egymással.
1: Zseniális.
2: És aki azokat szereti, az legyen kíváncsi így erre
1: van,
2: is.
1: Így van. Találkozunk a Karinti Színházban.
2: Okay.
1: Szeptember 4-én. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, Évikétől elköszönök, önöktől még nem. Folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Vándor Évának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Teljesítette a kormány az uniós helyreállítási források lehívásához szükséges feltételeket. Gyorshajtás miatt intézkedtek a rendőrök a nyári ellenőrzések során. Szavazást indít a rövid távú lakáskiadás jövőjéről a budavári önkormányzat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A kormány teljesítette az uniós helyreállítási források lehívásához szükséges valamennyi jogalkotási feltételt, jelentette le Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel 10 milliárd euró helyreállítási és további 6 milliárd euró kohéziós támogatás válhat elérhetővé Magyarország számára. Az árfolyamtól függően összesen 5500-6000 milliárd forintot jelent mindez. Vitézi hangsúlyozta, hogy a feltételek nem érintenek migrációs, ukrajnai vagy életmódbeli kérdéseket. A tárcavezető azt is bejelentette, hogy a törvényben szabályozott formában újra létrehozzák a fővárosi közfejlesztések tanácsát. A kormány és Budapest közös testülete a nagy fővárosi beruházások előmozdítását szolgálja majd. Karácsony Gergely szerint a cél egy partnerségen alapuló várospolitika kialakítása. A tájékoztatón azt is bejelentették, hogy szeptembertől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es troli, közvetlen kapcsolatot teremtve Zugló, a Városliget és Angyalföld között. Gyorshajtás miatt kellett a legtöbbször intézkedniük a rendőröknek a BKK-val közös nyári közlekedésbiztonsági kampány során. Gyakran találtak nem megfelelő műszaki állapotú vagy forgalomból kivont járműveket is. Több autósnál a biztonsági öv és más passzív védelmi eszközök használatának elmulasztása miatt léptek fel. A rendőrök 11 alkalommal ellenőriztek olyan budapesti helyszíneket, ahol fokozottan számítani lehetett gyerekek jelenlétére. A rendőrség arra kéri a szülőket, hogy az iskola kezdés előtt beszéljék át gyerekeikkel a legfontosabb közlekedési szabályokat. Egy hónapra letartóztatták azt a 24 éves férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet Kalocsáról. A jogosítvánnyal nem rendelkező férfi Paks térségébe repült, majd Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre. A landolás során könnyebben megsérült, a repülőgép pedig összetört. Ezután a segítségére sietők autójával próbált elmenekülni, de a rendőrök megakadályozták. A férfit jármű önkényes elvétele és rablás kísérlete miatt hallgatták ki. Egy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezték a halálos siófoki baleset 18 éves gyanúsítottját. A fiatal a gyanú szerint augusztus 11-én a 40-es sebességkorlátozás ellenére akár óránként 100 kilométerrel is haladhatott. Autójával elütött egy szabályosan közlekedő elektromos kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. A gépkocsi ezután egy oszlopnak csapódott és felborult, négy utasa pedig megsérült. A bíróság a szökés veszélye miatt nyomkövető használatát írta elő a gyanúsítottnak. Szavazást indít a rövid távú lakáskiadás jövőjéről a budavári önkormányzat. A voksoláson a nagykorú, állandó első kerületi lakóhelyen rendelkező lakosok vehetnek részt. Arról mondhatnak véleményt, hogy teljesen tiltsák-e be az Airbnb-t, illetve tiltás helyett kössége szigorúbb feltételekhez a működést. A kérdés azért vált aktuálissá, mert az év végén lejár az új rövid távú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. Böröcz László polgármester szerint a turizmus sok helyi vállalkozásnak fontos, a lakók azonban számos problémát jeleztek. A tegnapi hidegfront hatására ma még kissé szeles lesz az idő, és több helyen lehetnek záporok, zivatarok, emellett azonban sok napsütésre van kilátás. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán már szélcsendes, napos felhős idő valószínű, helyenként zápor még előfordulhat, főleg a Dunántúlon. 27-31 fok lehet a maximum.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a Sláger FM.
1: Megint elment a nap, ahogy mindig szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott. Ami félig van kész, az ma félig maradt.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.
2: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkok kamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendezik a belügyi ágazatban dolgozók béreit. Az iskola kezdéshez igazodva sűrűbben járnak a budapesti közlekedési járatok. Tesztelik a MOL-Bubi közbringa szolgáltatást a 17. kerületben. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Elkészült a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről szóló javaslatcsomag, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter. A tervezett illetményemelést, preferált települési pótlékot és az országon belüli mobilitást segítő intézkedéseket tartalmaz. Emelést javasolnak a munkavállalóknak és a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyban foglalkoztatottaknak is. A miniszter szerint a rendvédelmi dolgozók illetmény alapja 2008 óta változatlan, az egyszeri juttatások pedig nem oldották meg a létszámhiányt és a túlterhelést. A konkrét összegeket és a bevezetés időpontját a kormány döntése után ismertetik. Az iskola kezdéshez igazodva mától ismét a tanítási időszak sűrűbb menetrendje szerint közlekednek a budapesti járatok. Az egyes villamos a reggeli és délutáni csúcsidőben 3-4 percenként indul. Gyakrabban jár a 187-es autóbusz Kelenföld és Kamaraerdő között, és változik a 87 A reggeli menetrendje is. A budai vár felé közlekedő 216-os busz munkanapokon reggel 8 és 10 óra között 10 percenként indul, nagyobb kapacitású járművekkel. A 253-as vonal menetrendje egy újabb reggeli indulással bővült. Rákos Csabán a 298-as járaton minibuszok helyett nagyobb befogadó képességű autóbuszok közlekednek. A 26-os busz és a 70-es troli továbbra is csuklós járművekkel szállítja az utasokat. Az óvoda és iskola kezdés utáni hetekben jelentősen nő a légúti fertőzések száma a gyermekeknél, ami nem az immunrendszer gyengülésére, hanem a közösségbe való visszatérésre, a zárt terekre és a vírusok gyorsabb terjedésére vezethető vissza, mondta a Sláger FM-nek dr. Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
3: Nem az immunrendszerben következik be ilyenkor egy változás, hanem egyszerűen a gyerekek élettere változik meg lényegében. Ami nagyon fontos lenne, hogy akkor, mikor elkezdődik az iskola, akkor azért már hamarabb kerüljenek ágyba. Ugye ősszel már mindenképp érdemes elkezdeni a D-vitamin pótlást, ennek kapcsán a házi orvosra érdemes egyeztetni, uzsonnára vagy pótuzsonnára gyümölcsöt szolgálni. Illetve ami prevenciós szempont lenne itt az ugye, hogy egész kicsi kortól tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy hogyan kell helyesen kezet mosni, illetve megtanítani nekik, hogy egy tüsszentésnél lehetőleg ne a tenyerükbe, hanem a könyökhajlatukba tüsszentsenek. Prevenciós, úgymond oktatás már egész pici kortól indokolt, egyébként nem csak annak a gyereknek, aki már közösségbe jár.
2: 3 hónapon keresztül tesztelhetik a MOL-Bubi közbringa szolgáltatást a 17. kerületben. Rákos mentén 50 hagyományos és elektromos kerékpárt helyeznek ki, amelyeket 11 mobiponton lehet felvenni és leadni. Az állomások között szerepel a főtér, a Keresztúrpiac, Rákosliget vasútállomása, valamint a Pesti út több forgalmas pontja. A biciklik 2-től november 30-áig a MOL-Bubi alkalmazásával a nap 24 órájában használhatók. A BKK azt vizsgálja, hogyan működhet a belvárosi hálózattól elkülönülő közbringa rendszer egy külső kerületben. A használati adatok és a tapasztalatok alapján döntenek majd arról, hogy hosszabb távon is elérhető marad-e a szolgáltatás Rákos mentén. Reggel még lehetnek felhősebb tájak, néhol még eső-zápor eső is előfordulhat, majd később mindenhol csökken a felhőzet, és napos gyengén felhős időre van kilátás. Az északnyugati nyugati szél élénk néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállító helyén sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők, a kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Teljesítette a kormány az uniós helyreállítási források lehívásához szükséges feltételeket. Gyorshajtás miatt intézkedtek a rendőrök a nyári ellenőrzések során. Szavazást indít a rövid távú lakáskiadás jövőjéről a budavári önkormányzat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A kormány teljesítette az uniós helyreállítási források lehívásához szükséges valamennyi jogalkotási feltételt, jelentette le Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel 10 milliárd euró helyreállítási és további 6 milliárd euró kohéziós támogatás válhat elérhetővé Magyarország számára. Az árfolyamtól függően összesen 5500-6000 milliárd forintot jelent mindez. Vitézy hangsúlyozta, hogy a feltételek nem érintenek migrációs, ukrajnai vagy életmódbeli kérdéseket. A tárcavezető azt is bejelentette, hogy a törvényben szabályozott formában újra létrehozzák a fővárosi közfejlesztések tanácsát. A kormány és Budapest közös testülete a nagy fővárosi beruházások előmozdítását szolgálja majd. Karácsony Gergely szerint a cél egy partnerségen alapuló várospolitika kialakítása. A tájékoztatón azt is bejelentették, hogy szeptembertől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es troli, közvetlen kapcsolatot teremtve Zugló, a Városliget és Angyalföld között. Gyorshajtás miatt kellett a legtöbbször intézkedniük a rendőröknek a BKK-val közös nyári közlekedésbiztonsági kampány során. Gyakran találtak nem megfelelő műszaki állapotú vagy forgalomból kivont járműveket is. Több autósnál a biztonsági öv és más passzív védelmi eszközök használatának elmulasztása miatt léptek fel. A rendőrök 11 alkalommal ellenőriztek olyan budapesti helyszíneket, ahol fokozottan számítani lehetett gyerekek jelenlétére. A rendőrség arra kéri a szülőket, hogy az iskola kezdés előtt beszéljék át gyerekeikkel a legfontosabb közlekedési szabályokat. Egy hónapra letartóztatták azt a 24 éves férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet Kalocsáról. A jogosítvánnyal nem rendelkező férfi Paks térségébe repült, majd Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre. A landolás során könnyebben megsérült, a repülőgép pedig összetört. Ezután a segítségére sietők autójával próbált elmenekülni, de a rendőrök megakadályozták. A férfit jármű önkényes elvétele és rablás kísérlete miatt hallgatták ki. Egy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezték a halálos siófoki baleset 18 éves gyanúsítottját. A fiatal a gyanú szerint augusztus 11-én a 40-es sebességkorlátozás ellenére akár óránként 100 kilométerrel is haladhatott. Autójával elütött egy szabályosan közlekedő elektromos kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. A gépkocsi ezután egy oszlopnak csapódott és felborult, 4 utasa pedig megsérült. A bíróság a szökés veszélye miatt nyomkövető használatát írta elő a gyanúsítottnak. Szavazást indít a rövid távú lakáskiadás jövőjéről a budavári önkormányzat. A voksoláson a nagykorú, állandó elsőkerületi lakóhelyen rendelkező lakosok vehetnek részt. Arról mondhatnak véleményt, hogy teljesen tiltsák-e be az Airbnb-t, illetve tiltás helyett kössége szigorúbb feltételekhez a működést. A kérdés azért vált aktuálissá, mert az év végén lejár az új rövid távú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. Böröcz László polgármester szerint a turizmus sok helyi vállalkozásnak fontos, a lakók azonban számos problémát jeleztek. A tegnapi hidegfront hatására ma még kissé szeles lesz az idő, és több helyen lehetnek záporok, zivatarok, emellett azonban sok napsütésre van kilátás. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán már szélcsendes, napos felhős idő valószínű, helyenként zápor még előfordulhat, főleg a Dunántúlon. 27-31 fok lehet a maximum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek, változatosan. Sláger.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel között pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, szerintem már mondhatom ennyi időt, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm nagy szeretettel újra, Alt Andreát, a Független Iparművészeti Kortárs Szalon Fix. Mozaik szó, azt is mindig elmondjuk. Hát fesztivál, most már fesztivál kapcsán. Megint itt vagyunk egy, ugye mostanában gyakrabban visszatérsz, mert gyakrabban vannak programok is, aminek én őszintén örülök, de arra is emlékszem, hogy beszélgettünk a fesztivál elindulásakor, ugye, amikor kezdtétek kísérletezni, de akkor ezek szerint bejött.
2: Igen, igen. Tavaly szeptemberben kezdtünk el kísérletezgetni a fesztivállal, és hát úgy néz ki, hogy sokakat érdekel ez a dolog, és ez a műfaj így kiteljesedve.
1: De nagyon-nagyon nagyon más ez, mint egy átlagos...
2: Mint egy átlagos iparművészeti vásár? Más, nagyon más, igen. Igen. Annyiban nem, hogy ugyanúgy nagyságrendileg 100 alkotóval lehet találkozni testközelből, és ott vannak a legfrissebb munkák, viszont hát ezen az egy alkalmon van arra lehetőségünk, hogy kísérő programokat kínáljunk a látogatóknak.
1: Értem.
2: Tehát, hogy igen, nagyon más.
1: De egyébként a kiállítók, az alkotók nagyjából hasonlók? Vagy?
2: Nagyjából hasonlók. Aha. Tehát mindig az iparművészet összes területét képviseli valaki, illetve hát inkább nyilván 100 alkotóról beszélünk, tehát több eszembe kell fogalmazni, valakik képviselik, úgyhogy az úgy megegyezik. Bár mindig el szoktam mondani, hogy arra nagyon törekszünk, hogy a kiállítói összetétel sose legyen statikus, mindig legyenek új arcok. Vagy akár azért újak, mert most kerültek ki az egyetemről, és bemutatkozási lehetőséget kínálunk. Vagy olyan alkotók, akik régóta szerettek volna már bekerülni az alkotói közösségbe, és akkor most megmutathatják magukat.
1: Én azért kérdeztem az elején, hogy nagyon más-e, mert valahogy nekem a régi is annak tűnt, mintha egy fesztivál lenne.
2: Alapvetően igen.
1: A forgatag jellege
2: igen,
1: volt.
2: Igen, igen. Tehát én azt gondolom, hogyha van egy helyszín, és az egy grandiózus helyszín, és az alkotói létszám is önmagában, tehát egy tömegről beszélünk.
1: Jó, abszolút,
2: akkor
1: abszolút.
2: Persze, és hogyha utána egy picit tovább visszük a gondolatot, és akkor mindenki hozza az alkotásait, ott tényleg egy gyönyörű, színes, élő forgatag keletkezik. Tehát, hogy ilyen szempontból igen, csak hát azok a programok, amire mindenki vár.
1: Világos, oké. Okay. Na, ezeket mind végigvesszük. Most elmondtuk a dátumot? Még nem szerintem.
2: Ha elmondok, hanem én most mondom.
1: Egyszer, okay.
2: Szeptember 11, 12, 13. Tehát ez most
1: lehet,
2: három
1: meg
2: napos.
1: Meg lehet jegyezni,
2: így
1: viszonylag
2: van.
1: Könnyen.
2: Igen.
1: Három napos volt a tavaly is?
2: Bizony, fesztivál, igen. Tehát hogy ennyiben is különbözik egy átlagos fix rendezvénytől.
1: Tehát akkor volt egy évetek erre.
2: A fesztiválra,
1: a fesztivál,
2: igen.
1: Most a fesztivál, csak a fesztivál.
2: Csak a fesztivál. Igen, volt
1: beszélünk.
2: Egy év, igen.
1: Mennyi program várja most ezen a három napon a látogatókat?
2: Több mint 20 program, ez kevesebb egyébként, mint amennyi tavaly volt, de ott az első nagyon-nagyon-nagyon sok programot szerettünk volna már kínálni. Én azt gondolom, hogy így is bővelkedünk jobbnál jobb programokban. Külön gondolunk a gyerekekre is. Tavaly nagyon bejöttek ezek a gyerekfoglalkozások, iszonyatosan élvezték a gyerekek, és most is találkozhatnak a kedvenc faparagójukkal, akinél kis famadarakat lehet színezni. A gyerekfoglalkozásokba bekapcsolódott egyébként az UNICEF is, mert az UNICEF-nek ismét biztosítunk egy olyan lehetőséget, hogy adomány gyűjtsenek a helyszínen, cserébe pedig az UNICEF kínál a gyerekeknek egy nagyon szép, színes, szó szerint színes foglalkozást egyébként. Na de hát nem csak a gyerekekről szól ez a fesztivál. Pódiumbeszélgetések, workshopok, szakmai bemutatók, aztán egészen különleges műsorok, ahol már egy picit összművészeti vonatkozású is, tehát egy kicsit bekerül a zene, adott esetben színjátszás. Szóval egy egész kiterjedt programsorozatról van szó. Szóval én nagyon szívesen beszélek egyébként egy-két programról kiemelve.
1: De szabad is, hát azért jöttél.
2: Mert hogy Már a pénteki estét egy izgalmas pódiumbeszélgetéssel kezdjük, ami a divatról szól, és inkább a hazai divatipart célozzuk meg, és majd Csalár Bence moderálásával fogják ezt a témát vesézgetni. Aztán utána szombaton és vasárnap pedig egésznapos programsorozatról van szó. A szombat délelőttöt annyiban emelném ki, hogy ott lesz egy pódiumbeszélgetés Japán közelről címmel. Itt két abszolút szakértő fog egymással beszélni, de olyan nyelven, ami mindenki számára vonzó, a személyes tapasztalataikat Japánról. Természetesen inkább japán művészeti kicsengéssel, egy a legelismertebb, legismertebb és elismertebb magyar kukesi baba készítő iparművész lesz az, aki válaszol Bayer Ilonának, aki szintén meglehetősen húzamos ideig tartózkodott, és időről időre visszatér még mindig Japánba.
1: De ő a tévés Bayer Ilona?
2: Ő a tévés Bayer Ilona, igen. Tévés Bayer Ilona a fix nagykövete, nem véletlenül.
1: De ő mióta?
2: Az elején kezdetektől a fix nagykövete.
1: Ezt nem is tudtam, úgyhogy innen csókoltatjuk őt.
2: Mindenképpen
1: átadom. Majd jöjjön ő is egyszer nyilatkozni, mint nagykövet.
2: Boldog lesz.
1: A tévés legenda.
2: Hát hogyne, persze.
1: Na, azért furcsa, de hogy ő volt annak idején kint.
2: Ő folyamatosan, neki személyes vonatkozás van, a lánya, az idősebbik lánya kinnél Japánban.
1: Nem tudtam.
2: És a könyvének ez is a címe, hogy anyós lettem Japánban. Jelenti szép és izgalmas könyv. Igen, ők ketten szerintem nagyon Rékával nagyon jól meg fogják érteni egymást, de hogy a többi programról is beszéljünk, lesz egy könyvbemutató, ami inkább az ötfős művészetbe kalauzol el bennünket, és utána pedig egy előadás. Strohmayer Ádám ad elő a cizellálásról. Ő egy fiatal ember, aki, hát én azt gondolom, hogy fantasztikus technikai tudással rendelkezik, és bravúros munkákat állít elő, úgyhogy ezt majd megosztja a hallgatósággal, és akkor utána lehet ékszert készíteni, az ékszerkészítő workshopokon. Mindkét nap az udvaron Herceg István üvegművész üveget fog fújni, ez is egy nagyon izgi program, tehát bármikor be lehet kapcsolni, biztos, hogy fújni fogja az üveget. Igen. Aztán vasárnap délelőtt a Romani Design-nal indulunk. Ők egy stand-up talk and music-nak keresztelt műsorral készülnek. Itt a roma hagyományőrzéstől kezdve roma kultúra, a múltja, jelene, jövője, szóval ez egy, szerintem az egy érdekesebb és mélyebb tartalmas beszélgetés lesz. Aztán szólj el, ha folytathatom, még folytathatom.
1: Hát azért jöttél.
2: Jó, én nagyon szívesen, és tudod, hogy mennyire szeretek róla beszélni. Aztán utána vasárnap lesznek még workshopok. Kerámia területről kerámia ékszereket lehet készíteni, kerámia tárgyakat, és utána pedig egy üvegékszer készítő workshopokkal fogjuk zárni ezeket a programokat.
1: De ott konkrétan készítenek is üvegékszert?
2: Ott készíteni fognak. Ott üvegékszereket fognak készíteni, a kerámia workshopon pedig kerámia ékszereket és tárgyakat, igen. És egyébként annyira jó, hogy azok a fixes alkotók, akik programvezetést vállalnak, ők tényleg nagyon előrelátóak, és például a kerámikusok gondoskodnak arról, hiszen nyers agyaggal fognak dolgozni, hogy ők utána az elkészített munkákat otthon a saját kemencéjükbe kiégetik, és akkor utána eljuttatják a delikvensnek, aki azt készítette. Szóval mindenre gondolunk. Mert hát azért kemencét nem pakolunk be a díszterembe.
1: Oké, tavaly mennyien voltak mennyi emberre számítotok most, inkább úgy kérdezem.
2: Tavaly azért a látogatottság nehéz, nem tudod, amikor nem csak az emeleten vagyunk, hanem a passzázson és az udvaron is, így közönségszámlálás az egy viszonylag igen nehezebb feladat, de úgy nagyságrendileg olyan 5000 látogató
1: az
2: volt. Persze, és hát reméljük, hogy legalább ugyanennyi látogatóhoz lesz
1: szerencség.
2: Ahogy
1: hallgatlak, most tényleg azért az iparművészeti kortárs szalonnal így nem hasonlítható össze, mert oda nem férnek bele ezek a programok.
2: Nem férnek bele, tudod, azok a többi rendezvényünk az vásárfókuszú, bár mindig van tematikus kiállítás, de mégis a vásárról szól.
1: De hiszen most ezért is van,
2: most hát hogy ne lenne, persze. Nem is tudnánk ilyet csinálni vásár nélkül. Tehát a vásár biztosítja azt, hogy ott van a 100 alkotó, igen, akik miatt jönnek a látogatók.
1: Világos. Ezt még nem tudom, hogy megkérdeztem-e már, ugye sokszor beszélgettünk a téma kapcsán, de hogy egy-egy kiállítónak nálatok, egy-egy alkotónak az a siker, hogy, tehát, hogy egyértelműen elad egy csomó terméket? Tehát mindenki, az anyagi sikerért is jönnek?
2: Hát én azt gondolom, hogy persze. Uh-huh. Tehát az, hogy most már van fix éves szinten 4-szer, ez azért, hozzájárul, igen, az éves jövedelemnek.
1: Számíthatnak, számolhatnak.
2: Ez mindig rapszódikus, tudod? Tehát a legutolsó rendezvényen is, nem az én tisztem, hogy ott körbe menjek, és akkor meginterjúvoljak mindenkit, hogy kinek, mi, mennyi, hogy, uh-huh. De hogyha megosztanak velem ilyen információt, azt megköszönöm, hiszen uh-huh. számomra is fontosak a visszajelzések, és az utolsó rendezvényen is voltak kimagasló sikerek, és volt olyan, aki azt mondta, hogy hát szerényebb volt ez a muzsika szó most, de hát ez ilyen, ez egy ilyen műfaj. Hullámzik, igen. És egyikünk sem tudta még megfejteni, hogy min múlik, de az biztos, hogyha egy alkotó is úgy áll hozzá, hogy ő abba belerak. Tehát készül újdonságokkal, promotálja a saját ismerősi körében ezt az eseményt, és egyetlen egy olyan attitűddel jelenik meg, akkor az azért mindig segít. Hát tudod, ez is olyan, ki mit sugároz ki magából.
1: Hogyne.
2: Tehát, hogyha én azt üzenem, hogy gyertek, itt vagyok, akkor ez egész más, mint hogyha keresztbe font karral, vagy a telefonomat nyomkodom.
1: De jogos.
2: Teljesen mindegy, hogy miről beszélünk.
1: Inkább van, így kérdezem, olyan művész, aki már a kezdetektől itt van?
2: A legtöbb.
1: A legtöbb az első óta kitart melletted, meg a
2: igen.
1: közönség mellett?
2: Abszolút, igen. Tehát igen, annyira, hogy ezért nem tudunk új művészeket, csak nagyon limitált számban fogadni.
1: Mert nincs fluktuáció.
2: Mert hát gyengécske a fluktuáció, igen. Tehát akkor történik ilyesmi, hogyha valaki azt mondja, megjelenik a hírlevélben a felhívás, a meghívó, kimegy a művészeknek, és azt mondja, hogy pont nem jó ez a dátum nekem. Na, akkor tudunk újakat fogadni,
1: értem.
2: Tudod? Tehát, hogy alapvetően persze.
1: Ha már fix, akkor mégis
2: akkor
1: csak fix. Fix kiállítóitok vannak.
2: Fix kiállítók,
1: ugye bejött nektek ez a helyszín.
2: A helyszín mindenféle
1: értelemben. A Petőfi Irodalmi Múzeum. De hány helyet vesztek igénybe ilyenkor? Hány helységet? Most ezzel a három napon.
2: A három napon? Fesztivál. Tehát, hogyha belépünk a főkapun, a Károly utca, ugye a Kecskeméti utcának a folytatása.
1: Igen,
2: belépünk a főkapun, akkor eleve ott kezdődik, hogy ott van egy átjáró, egy passzázs, és már oda kitelepülnek művészek, majd ez folytatódik az udvaron, és az udvarban is lesznek művészek sátrak alatt. Na de hogyha a passzázson fölmegyünk, ugye jobb kézre nyílik az emeletre vezető főbejárat, akkor ott összesen 10 terem van az emeleten, tehát két sorban van egy aulasor és van egy teremsor.

0: Ez nagyon jó alkalom azoknak, akik még nem jártak a PIM-ben. Nézzék nekik meg, is, mert hogy sok igen. helyen vagytok, igen. tulajdonképpen ez egy múzeum bejárás is.
1: Pontosan.
0: Valahol.
1: És ilyenkor egész más arcát mutatja a múzeum, pontosabban az nyilván én most az emeleti termekről beszélek, hát a rendezvénytermekről, mert élet van. Én ma reggel ott voltam a PIM-ben, ott kezdtem, és hát ez az épület, ez mindenhol gyönyörű, hát nincs miről beszélni, hát, okay. tényleg egy palota, tehát tudod, ezt szoktam
0: De most gondolom,
1: mondani,
0: akkora élet nem volt.
1: Olyan túl nagy nem, Aha. ellenben üresség, igen. Aha. És akkor én már ilyenkor látom lelki szemeim előtt, hogy fú, milyen lesz ez, milyen gyönyörűséges. Mert ugye mindenki megérkeznek a művészek reggel, mi meg hajnalba, és akkor elkezdődik egy ilyen kicsomagolás, és akkor mindenki a saját standjáért vagy asztaláért uh-huh. felelős, mindenki csak azzal foglalkozik. De amikor elkészülünk, és nyitás előtt körbejárunk, ők is, hiszen kíváncsiak egymásra, mert hát én meg aztán nagyon kíváncsi vagyok, az valami egészen fantasztikus uh-huh. és lenyűgöző.
0: De ők konkurensei egymásnak?
1: Ki hogy áll hozzá? Ez ugye ugyanaz, vissza tudok csatolni, igen, szemléletmód, igen. Vannak olyanok, akik, nézd, ha azt veszük, igen, konkurensek, mert mondjuk ugyanazon a területen, mondjuk kerámikusok, mégis azt kérik, hogy egymás mellett szeretnének lenni. Egyrészt azért, mert feltehetően emberileg uh-huh. tehát kedvelik egymást. Másrészt azért, mert sokan hisznek ám abban, hogy erősítik egymást. Tehát, hogy nem feltétlenül konkurálásról van
0: tehát,
1: szó.
0: Nincs az, hogy egymást másolják meg.
1: Minden megtörténhet. Nálunk kevésbé, de azért minden megtörténhet.
0: Hát, ez egy érzékeny szakma, művész emberek.
1: Így van, pontosan. Pontosan. Igen. Igen.
0: Na jó, de hát te vagy a tanárnő, aki rendet, a szigorú tanárnő, aki rendet tart, vagy nem kell rendet tartani, mert viselkedik?
1: Nem kell rendet tartani, tehát nagyon-nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy, uh-huh. hogy bármiért, vagy bármit jelezni kellene. Tehát szerintem így ez alatt a 6 év alatt olyan nagyon szépen áramlósan megtanultunk, igen, így egymással, meg egymás nyelvén.
0: Egymás gyakorlatilag.
1: Igen. Hát ilyenkor együtt lakunk kvázi 3 napon keresztül, mindenki csak aludni megy haza. És azért lakva megismertük egymást szerintem. Még
0: egyébként jellemzően vidékről jönnek?
1: Nem, teljesen vegyes. Sokan Aha. jönnek vidékről, vagy Budapest agglomeráció, de sokan budapestiek.
0: Aha. Ugye most már 4 évente van egy rendezvény?
1: Hát ebben az évben így alakult, igen, hogy most már 4 évente, igen.
0: És akkor tulajdonképpen majd, hogy nem ez a gárda, aki jön-megy veled minden 4 évbe.
1: Nagyjából.
0: De akkor őket ez gyakorlatilag hajtja arra, hogy
1: Hogyne.
0: Újdonsággal
1: Persze,
0: kell.
1: Ez egy nagyon erős motiváció, mivel tudják, hogy a közönség is, hát ez bízunk benne, hogy a közönség az egyre inkább kiteljesedik, és sokan lesznek erre kíváncsiak azok uh-huh. is, akik tényleg csak most ismerkednek az iparművészetet, de azért el kell mondani, hogy ott is van ám egy erős mag, akik tényleg minden egyes rendezvényre eljönnek. Na most, hogyha ő nekik, tehát láttak valamit mondjuk a tavaszi vásáron, Igen. meg most ezen a júniusin, akkor hát kellemetlen lenne ugyanazt mutatni szeptemberben is, mert a látogatónak is akkor meg lesz erről a véleménye. Meg jogos. Kell újulni. És egyébként, amit említettem is, amikor kiállítások vannak, azért van egy tematika, meg egy koncepció mögötte, hogy egy kicsit mankót adunk, hogy mi felé lehetne elmozdulni, mi lehet a hívószó, mire lehet rákészülni, és akkor tudunk uh-huh. összesen mindenki tud valami újat hozni, megmutatni.
0: Beszéltünk minden fontos programról?
1: Szerintem a programokról igen, bár eszembe jutott, hogy egy program kimaradt, pedig egy nagyon szép és látványos program, vasárnapi programról van szó. Ha megkihagytam, akkor őt név szerint okay. szeretném megemlíteni, Mátis Veronika Zománc művésznek egy mesterség bemutatója. Na ő viszont hozni fog egy mini kemencét, Aha. és elhelyezi majd ott a pódiumon, és közben kivetítőn előadást is tart, hogyha nyilván nem látja mindenki, hogy ott mi történik, uh-huh. de hogy ez egy rendkívül érdekes dolog, hogy az üvegből és a fémoxidokból akkor hát egyszer csak abszolút. Hogy lehet, hogy lesz belőle zománc, meg főleg egy zománc ékszer.
0: Szeptember 11-12-13, ez a 3.
1: Így van.
0: Ez a 3 napot jegyezzék meg a hallgatók. Egyébként ha negyedévről negyedévre nézzük, de nézhetjük a tavalyit is, hogy a ti rendezvényeitek mindig felszállóágat mutat?

0: Tehát egyre többen vannak?
1: Hát érdekes, vagy meg jó kérdés. Mikor, hogy? Most ez az utolsó rendezvényünk egyébként, ez a júniusi. Feltehetően itt túl jó időbe botlottunk bele, tehát már nagyon nyár volt, azt egy picit megéreztük, de szerintem ez a szeptemberi időpont, hogy a suli már elkezdődik, mindenki visszajön szabadságról, de ugyanakkor nagyon vágyódunk valamire, ami kimozdít pont ebből, hogy így kénytelenül belekerülünk újra a mókuskerékbe. Ez azt gondolom, hogy ez mindenki számára vonzó lehet, meg még az idő is jó. Mert hogy tényleg nagyon izgi, amikor úgy ott van az az udvar, és akkor plenár lehet csinálni ezt az egészet.
0: Ingyenes a program?
1: Az egész fesztivál és az összes program ingyenes most is. Annyit azonban hozzá kell tenni, hogy a workshopokon ott felmerülhetnek anyagköltségek, amiket nem ez tartalmaz, jogos. De teljesen ingyenes ellátogatható.
0: Azt kérdezem mindig, hogy családok... Jöjjenek,
1: és a családok
0: van
1: is.
0: Mindenki.
1: Igen. Nagyon örülünk neki, hogyha családok is érkeznek gyerekekkel, mert a gyerekeknél az a rendkívüli őszinte kíváncsiság, ami van. Na, ők nem fognak vissza semmilyen kérdést, meg semmilyen kritikát.
0: Abból tanulni kell,
1: igen. De szeretjük őket, meg hát főleg ugye gyerekekkel kezdtem, hogy milyen gyerekprogramokat biztosítunk teljesen ingyenesen.
0: Fix.hu, ugye?
1: Fix.hu.
0: És akkor ne X-el keressék a hallgatók, KS-szel.
1: Ne, az a lottózóban van, igen.
0: Oké, jogos.
1: Jó.
0: Szeptember 11-13-áig Petőfi Irodalmi Múzeum Fix, második iparművészeti fesztivál, és a fesztivál anyját, atyát, mindenesét, alapítóját, Alt Andrát hallották. Sok csillogó szempárt nektek.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm, hogy itt voltál is.
1: Köszönöm. Ismét.
0: Andreától most elköszönök, kedves hallgatóink. Önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult. Tudod, én köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendezik a belügyi ágazatban dolgozók béreit. Az iskola kezdéshez igazodva sűrűbben járnak a budapesti közlekedési járatok. Tesztelik a MOL-Bubi közbringa szolgáltatást a 17. kerületben. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Elkészült a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről szóló javaslatcsomag, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter. A tervezett illetményemelést, preferált települési pótlékot és az országon belüli mobilitást segítő intézkedéseket tartalmaz. Emelést javasolnak a munkavállalóknak és a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyban foglalkoztatottaknak is. A miniszter szerint a rendvédelmi dolgozók illetmény alapja 2008 óta változatlan, az egyszeri juttatások pedig nem oldották meg a létszámhiányt és a túlterhelést. A konkrét összegeket és a bevezetés időpontját a kormány döntése után ismertetik. Az iskola kezdéshez igazodva mától ismét a tanítási időszak sűrűbb menetrendje szerint közlekednek a budapesti járatok. Az egyes villamos a reggeli és délutáni csúcsidőben 3-4 percenként indul. Gyakrabban jár a 187-es autóbusz Kelenföld és Kamaraerdő között, és változik a 87 A reggeli menetrendje is. A budai vár felé közlekedő 216-os busz munkanapokon reggel 8 és 10 óra között 10 percenként indul, nagyobb kapacitású járművekkel. A 253-as vonal menetrendje egy újabb reggeli indulással bővült. Rákos Csabán a 298-as járaton minibuszok helyett nagyobb befogadó képességű autóbuszok közlekednek. A 26-os busz és a 70-es troli továbbra is csuklós járművekkel szállítja az utasokat. Az óvoda és iskola kezdés utáni hetekben jelentősen nő a légúti fertőzések száma a gyermekeknél, ami nem az immunrendszer gyengülésére, hanem a közösségbe való visszatérésre, a zárt terekre és a vírusok gyorsabb terjedésére vezethető vissza, mondta a Sláger FM-nek dr. Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
3: Nem az immunrendszerben következik be ilyenkor egy változás, hanem egyszerűen a gyerekek élettere változik meg lényegében. Ami nagyon fontos lenne, hogy akkor, mikor elkezdődik az iskola, akkor azért már hamarabb kerüljenek ágyba. Ugye ősszel már mindenképp érdemes elkezdeni a D-vitamin pótlást, ennek kapcsán a házi orvosra érdemes egyeztetni, uzsonnára vagy pótuzsonnára gyümölcsöt szolgálni. Illetve ami prevenciós szempont lenne itt az ugye, hogy egész kicsi kortól tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy hogyan kell helyesen kezet mosni, illetve megtanítani nekik, hogy egy tüsszentésnél lehetőleg ne a tenyerükbe, hanem a könyökhajlatukba tüsszentsenek, prevenciós, úgymond oktatás már egész kicsi kortól indokolt, egyébként nem csak annak a gyereknek, aki már közösségbe jár.
2: 3 hónapon keresztül tesztelhetik a MOL-Bubi közbringa szolgáltatást a 17. kerületben. Rákos mentén 50 hagyományos és elektromos kerékpárt helyeznek ki, amelyeket 11 mobiponton lehet felvenni és leadni. Az állomások között szerepel a főtér, a Keresztúrpiac, Rákosliget vasútállomása, valamint a Pesti út több forgalmas pontja. A biciklik 2-től november 30-áig a MOL-Bubi alkalmazásával a nap 24 órájában használhatók. A BKK azt vizsgálja, hogyan működhet a belvárosi hálózattól elkülönülő közbringa rendszer egy külső kerületben. A használati adatok és a tapasztalatok alapján döntenek majd arról, hogy hosszabb távon is elérhető marad-e a szolgáltatás Rákos mentén. Reggel még lehetnek felhősebb tájak, néhol még eső, zápor eső is előfordulhat, majd később mindenhol csökken a felhőzet, és napos, gyengén felhős időre van kilátás. Az északnyugati nyugati szél élénk, néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
4: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, izgalmas témát ígértem, és tényleg izgalmas témával folytatjuk, már láttam az óriás plakátokat, mondom ezt Bújdosó Nagy Biankának, akivel még nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre megtörténik, örülök neked, a Brain Bar ügyvezetőjeként. Köszöntelek.
5: Én is örülök neked, köszöntöm a
4: hallgatókat. Jó, hogy jöttél, és jó, hogy lesz megint. imádott fesztiválotok?
5: Fesztivál, igen.
4: Jövő fesztivál?
5: Igen, Európa egyetlen jövő fesztiválja.
4: Na, milyen jó, minden évben mondom, hogy milyen jó a meghatározás, vagy a műfajati ti összejöveteleteknek, aminek a lényeg a közösségépítés.
5: Alapvetően igen, és idén különösen, mert idén a közösségek a kerettémánk. Alapvetően arra jöttünk rá, hogy egy ennyire erős és gyorsan gyorsuló világban, mint ami ma van, ebben az információ áramlásban nagyon nehéz eligazodni, ezért is létezik ugye a Brain Bar, de emellett viszont soha senki, ennyi mennyiségű ember nem volt még magányos, mint amennyi most magányos. És a közösségek ereje az abszolút felértékelődik. Így az idei jelmondatunk az 1+1=3, mert hogy közösségben sokkal több dolgot el lehet érni, mint
4: ez
5: amit
4: biztos.
5: Az egyének összességével jóval több egy közösség, mint az, hogy hány egyén van benne. Úgyhogy erre fókuszálunk az idei fesztiválon a jövő mellett, hogy mi a közösségeknek gyakorlatilag a jövője, mi az ereje, hogyan lehet közösségben előrébb lépni, és milyen közösségek léteznek, és mit tudunk tenni az ellen, hogy elmagányosodjunk, hiszen rengeteg lehetőségünk van kapcsolódni, de az igazi, valódi kapcsolódások azok egyre kevésbé vannak jelen. És ezért is szeretjük a Brain Bar Fesztivált, mert maga a fesztivál is, ez két napon át egy olyan kapcsolódás, egy olyan offline esemény, egy olyan együttlét 15 ezer embernek és az előadóknak, ami egyedi és kivételes élmény.
4: Hogy megy ez, és akkor némi kulisszatitkot árulj el, kérlek, mert azért nagyon izgalmas, hogy egy évente jelentkező fesztivál azért az egy egész éves munkát jelent?
5: Abszolút. Nekünk már a következő éves agendánk is nyitva van, úgyhogy abszolút egy egész éves munkát jelent. Emellett egyébként örömhír, hogy azért most már nem csak évente vagyunk. Kisebb eseményeink már vannak két havonta.
4: Bocsánat, azt tudom, de hát a nagy fesztivál az mégis csak évente van.
5: Igen.
4: Meg ugyan nem vagyok benne a csapatban, de kívülről azt gondolom, hogy egy kisebb eseményhez nem kell egy év.
5: Nem, egy kisebb eseményhez nem kell egy év. A Brain Barhoz abszolút kell egy év. Nagyon fontos, hogy hogyan áll össze maga az agenda, melyik napon, melyik színpadon, egymás után akár milyen előadók
4: lesznek.
5: De
4: ez akkor hogy történik, hogy megvan az alaptéma, és akkor mindent ahhoz
5: igen,
4: szerveztek?
5: Az alaptéma nagyon fontos, de szerintem a szervezésnél a legfontosabb tényleg a jövő. Tehát nem hiába hívjuk jövőfesztiválnak. Folyamatosan az jár a szemünk előtt, és az lebeg, hogy mik azok a kérdések, amiket közösen jó lenne megvitatni. Mi az, ami most igazán formálja a jövőnket, és mik azok a kérdések, ami a Z generációt igazán érdekli, hiszen azért ők nagyon nagy számban vannak jelen a fesztiválon, úgyhogy így például a fesztivál előkészítésébe beletartozik az is, hogy kutatunk, fókuszcsoportos kutatásokba, kérdőívezésbe, hogy tudjuk, hogy mik azok a témák, amik igazán a célcsoportot mozgatják, mik a félelmeik, mik a vágyaik.
4: Pontosan mennyi embert mozgattok éves szinten?
5: A fesztiválon 15 ezer emberre számítunk, de lehet, hogy ennél is többen lesznek, mert a diák regisztrációnk az már 10 ezernél jár.
4: Fú, de jó.
5: Igen.
4: És mennyi idő van most még a fesztiválig?
5: 21 nap, de kiszámolja, szeptember 17-én és 18-án lesz a fesztiválunk idén, ami a diákoknak és a pedagógusoknak idén is ingyenes, és a többi vendégnek kell jegyet váltania, de az is a jegyértékesítési bevételünket is felajánljuk adományként.
4: Zeneháza?
5: A Magyar Zeneházában és a Városligetben most több helyszínünk lesz.
4: Nem vált nektek most az utóbbi években, ugye?
5: Abszolút, igen. Tehát ezt, amit mi állítunk, hogy a Brain Bar egy fesztivál, ezt ott igazán meg tudjuk élni. Pontosan a Városliget miatt is. Idén több külső színpadunk is lesz a Ligetben, ami egy kicsit még jobban emeli igazából ezt a fesztiválos hangulatot.
4: Akár kijön a kollégáid közül bármelyik évben mindenkit kérdezek, hogy egyrészt hogy tudtok megoszlani, tehát hogy ki melyik előadásra megy, tehát azt te tudod, hogy mit fogsz megnézni, vagy hallgatni, vagy van ilyenre időd?
5: Nincs. Ja, okay. Tehát sajnos arra szerintem nincs idő, hogy bármelyik előadásra, talán a záró előadás lesz az, amit már egy kicsit ilyen nyugodtabban meg tudunk.
4: Tehát együtt, nem tudsz.
5: Nem. Általában az van, hogy mivel ugye a nagy színpadon lévő előadásokat rögzítjük, és ez egész évben folyamatosan kikerül a csatornáinkra, ezért rengeteg előadást mi utólag nézünk meg. A csapatunk kicsi, akik ezt egész év alatt szervezzük ezt a fesztivált, de ezen kívül ugye van még egy rendezvényes csapatunk, és még van 100 önkéntesünk, és még így sem érezzük azt, hogy elegen vagyunk, úgyhogy abszolút igen, ez egy ilyen szétszakadás. Inkább az van meg, hogy mondjuk melyik területért ki felel, ki felügyeli, de igazán elmélyedni előadásokban nem lehet, így is el lehet kapni egy-egy nagyon jó inspirációs mondatot, amit magaddal tudsz vinni.
4: És azt viszed.
5: Okay. Így van.
4: Na, ügyvezetőként hogy képzeljük el az életedet? Ez azt jelenti, hogy önjelölt előadást tartó előadók folyamatosan bombáznak ajánlatok, hogy szeretnék menni?
5: Nem egyébként. Nem, nagyon sok partnerség megkeres minket, de az nem is az előadás a fő lényege, hanem az, hogy hogyan lehet kapcsolódni a fesztiválhoz. Ilyenből rengeteg. Nagyon sok diák megkeresés érkezik hozzám. Tehát a legtöbb szerintem, hogyha itt százalékosan lehet nézni, az a diákok, akik valamilyen módon szeretnének kapcsolódni, vagy gyakornokként, vagy önkéntesként, vagy egy diák szervezetükkel szeretnék hírét vinni a Brain Barnak, vagy csak szeretnék megtudni, hogy egyébként hogyan dolgozunk, és hogy milyen munkakörök vannak nálunk, úgyhogy az idézőjeles szabadidőmet, azt mindig arra szánom, hogy nekik minél többet tudjunk válaszolni.
4: Értem. Te mikor kerültél bele?
5: Februárban kerültem ebbe a pozícióba, de a Brain Barba...
4: ott voltál az...
5: Hát kezdetektől, igen, külsősként.
4: Melyik évre emlékszel vissza a legszívesebben?
5: Ó, ez egy nehéz kérdés, de cseles válaszom lesz. Azt gondolom, hogy a 2022-es évre ez volt az első olyan Brain Bar, ahol a fél éves kislányommal voltam. Aha. És teljesen más szemmel nézem már a Brain Barokat, mióta
4: szülőként
5: anya vagyok. Igen, igen. A jövődre is sokkal-sokkal inkább figyelmes vagy, sokkal kíváncsibb vagy, felelősebb is vagy, de visszajön a gyermeki kíváncsiság is, és ez szerintem nagyon fontos ismérve a Brain Barnak, hogy visszahozza a kíváncsiságodat, és erre gyakorlatilag tett még egy lapáttal az, hogy anya lettem, így még kíváncsibb lettem, hogy mi vár ránk gyakorlatilag a jövőben.
4: Na, hát most számolnom kellene, de akkor most mennyi idős a...
5: Négy éves.
4: Négy évesen már ő elmehet, vagy
5: jönni fog, igen.
4: Ott lesz?
5: Igen, lesznek olyan részek. Na, olyan délutánok, amikor kijön, igen.
4: Na, ott a Városligetben el.
5: Abszolút, igen.
4: Abszolút. Talál magának ő is programot. Hogy ugye regisztrálni kell nálatok? Tehát nem az, hogy csak oda megyünk aztán.
5: Igen, a diákok és a pedagógusok ők regisztrálnak. Az egyéni regisztráció, vagy a gimnáziumi osztályok számára csoportos regisztráció van, és amúgy pedig a weboldalunkon van egy értékesítés.
4: Egyébként azt tudom, hogy nagyon sok iskolai program, de mégis csak az osztályok beszélnek, tehát ez nagyon fontos közösségépítő téma is, minden évben.
5: Igen, abszolút. Egyre több osztály regisztrál minden évben, egyre több pedagógus hozza ki a diákjait, és ami nagyon felemelő érzés, hogy minden évben nagyon sok visszajelzést kapunk, tehát ők feldolgozzák az ott hallottakat, vagy beadandó formájában, vagy előadás formájában, vagy tartanak egy beszámolót, tehát hogy ezeket mindig elküldik a tanárok, és látszik, hogy munkálkodik bennük az, amit ott hallottak, és abszolút ez egy inspiráló esemény nekik.
4: De ahogy mondtad, hogy elviszel egy-egy mondatot, egyébként, ha megnézed az előadásokat utólag, benned is munkálkodnak?
5: Abszolút, szerintem. Én azt gondolom, hogy a Brain Barnak az a legfontosabb ismérve, hogy az ember elmegy egy eseményre, és azt várja, hogy na, jöttem, hoztam kérdéseket, mi a válasz? És mi nem adunk választ, mi még több kérdést adunk. És úgy mész haza, hogy rengeteg kérdés van a fejedben, sokkal több, mint amivel érkeztél, és napokig, hetekig, akár még egy év múlva is eszedbe jut, hogy mit hallottál.
4: Szerintem a kérdések a legfontosabbak, hogy ezeket meg tudjuk fogalmazni.
5: Így van, igen.
4: Azt is hallottam, hogy ha már közösségi, nem véletlenül ismétlem most már századjára a kifejezés, mert itt barátságok adott esetben szerelmek is köttetnek, szóval jó itt lenni.
5: Abszolút, igen. Tehát, hogy
4: köztetek.
5: Nagyon azt gondolom, hogy egy olyan közösség alakult ki a Brain Barban, ahol egyrészt a diák nagyköveteink és a tanárklubunk miatt is egyre több olyan kapcsolatot tudtunk elősegíteni, ami valószínű nélkülünk nem jött volna létre, és ebből abszolút életre szóló barátságok is alakulnak ki, és ami szerintem még nagyon fontos újdonság az idei évre, az az, hogy behívtunk magunk mellé még közösségeket, akiket úgynevezett kókreátoroknak nevezünk idén, akik tartalomgyártók és saját helyszínen, vagy egy-egy helyszínnek egy időszakában jelen vannak, és saját tartalmakat gyártanak.
4: Ott a helyszínen.
5: Ott a helyszínen, van, akinek saját színpadja van, van, aki egy-egy podcast színpadra csatlakozik be, ezek olyan tartalomgyártók, vagy podcasterek, akiket kell az elmúlt egy évben közösen dolgoztunk, mint a Mindenségit, Rapid Edu, a Polip Egyesület, a Szexplicit, Zsuga Zsonglőrök, vagy a Beaton csapata. Úgyhogy ők saját agendával, beszélgetésekkel jönnek, úgyhogy ezért is említettem, hogy gyakorlatilag a ligetet egyre jobban belakjuk, mert hogy nekik új helyszíneik is lesznek.
4: Hát a tartalomgyártás, az kapcsolódni kell a Brainbarhoz? Meg az adott
5: hát alapvetően igen, a tartalomgyártásnak kapcsolódnia kell a jövőhöz kapcsolódnia.
4: Na, a jövőhöz, oké. Okay.
5: Kapcsolódnia okay. kell a kerettémánkhoz, abszolút, tehát közösen dolgoztuk
4: na,
5: ki ezekkel.
4: Nem ilyen célú.
5: Nem, közösen okay. dolgoztuk ki ezekkel a tartalomgyártókkal, az ő témájuknak és fő fókuszuknak megfelelően természetesen, de azt, hogy mi az, amit a mi közönségünk szívesen fogadna. Tehát...
4: Jó, ez fontos téma, mert a hitelesség, ugye, hogy itt igen. ebben egyrészt a ti témáitokban, meg egy jövő fesztiválon nem lehet akárkit beengedni.
5: Ez így van, igen. Tehát
4: higíthatják a...
5: Igen, általunk kurált programmal érkezik mindenki, ez nagyon fontos.
4: Ha van olyan hallgató, aki még mondjuk nem járt soha Brainbaron, vagy nem is látott erről beszámolót, hogy foglalnád össze ezt a jövő fesztivált? Mihez hasonló? De mondjuk már van valami elképzelésük a fesztivál szó hallatán.
5: Szerencsére semmihez sem hasonló, azt tudom mondani, tehát az élmény maga az nagyon egyedi, hogy ezért is hívjuk fesztiválnak, és nem mondjuk konferenciának, mert alapvetően egyedi formátumaink vannak az előadások során, van nagyon sok beszélgetés, van nagyon sok vita, olyan panel, ahol direkt olyan embereket ültetünk össze, akik tudjuk, hogy az adott témát teljesen más aspektusból közelítik meg.
4: De az jó, ha sok.
5: Abszolút. Ez a lényege, hogy nagyon sok szemléletmódot mutassunk, és nagyon izgalmas dolgokat. Úgyhogy egyedi formátumaink vannak, egy-egy előadás közben művészeti produkciók is vannak. Úgyhogy teljesen más élmény, mint bármi szerencsére.
4: Tudod így fejből, hogy mennyi előadás lesz?
5: Fú, hát nagyon sok
4: mennyi
5: színpadunk van.
4: Előadás?
5: Művészeti előadásunk legalább 10 biztosan aha. lesz, úgyhogy napközben lehet velük találkozni a különböző színpadokon. Ugye két nagy színpadunk van, ezt a két nagy színpadot ezt élőben streameljük is, úgyhogy aki nem tud csatlakozni, az online is tudja nézni ezeket az előadásokat. Ez is szerintem nagyon fontos, hogy azok is hozzá jussanak ehhez az inspirációhoz, meg tudáshoz, akik nem tudnak ott lenni.
4: Hol van a két nagy színpad helyileg?
5: A két nagy színpadból az egyik az bent van a Magyar Zeneházában, a másik szintén Magyar Zeneházánál van, de a kültéren.
4: Kint, oké. Okay. Az előadásokat meg nem tudod így a számát.
5: Nem.
4: Az annyi van, jó.
5: Igen.
4: De egyébként valamit te különösen vársz, vagy nem is illik egy ügyvezetőnek kiemelni?
5: Nehéz, igen, kiemelni egyébként, mert annyiféle téma van. De én leginkább egyébként azokat várom, azokat, amit említettem is, azokat a panelbeszélgetéseket, ahol egy-egy nagy fontos témát járunk körül, akár az égeneráció és a házasság, meg az

0: tehát tudjátok így fokozni a témákat, de nektek most, tehát ti, ugye most van 2026, már a 2027-es témához kezdtitek a következőt? Tehát az is megvan?
1: A 27-es témánk nincsen meg. A 27-es fesztiválon vannak olyan előadók, akik már jelezték, hogy erre a fesztiválra jönnének, mert mondjuk az idejére nem tudtak, vagy nem úgy alakult az utazási időbeosztásuk, és akkor ilyenkor abszolút azt érezzük, hogy nekik nyitva hagyjuk a 27-et, és majd a keret téma az kidolgozódik.
0: Na, de hogy akkor ők is nyitva hagyják, nem csak.
1: Igen,
0: tehát
1: így
0: itt mindenki rugalmasan áll
1: igen. Ez, minden előadónak fontos, hogy az elő az utána lévő, miről ad elő, hogyan tud ő ahhoz kapcsolódni, tehát ide mindenki egyedi előadással készül.
0: 3 éve vagytok a Zeneházánál?
1: 4.
0: Nagyon már 4 ráadásul. De tudod, hogy annyira belém éget, hogy ez ott van, a Városligetben, hogy már azt sem tudom, hol voltak a korábbi.
1: Sok helyen voltunk a Millenárisban, Corvinus Egyetemen, az Akváriumban, de alapvetően szerintem a Magyar Zeneháza az, ahova igazán megérkeztünk, és hazaértünk.
0: De az mi miatt jó? Most oké, hogy ismerjük az összes adottságát, hogy milyen különleges, de a Városliget miatt is?
1: Igen, szerintem az épület különlegessége nagyon-nagyon sokat ad hozzá, tehát hogy azt, meg azt, hogy az épületen belül is azért több helyünk van, több előadási lehetőségünk, és az, hogy a Városliget tényleg egy gyönyörű, óriási közpark, az azért nagyon sokat ad a hangulatban, egy stream helyszínnek például, Hencsergőnek, vagy bármilyen kisebb színpadnak.
0: Jó, ez azért nekik is egy nagyon jó promóciós lehetőség, hát ennyi ember azért ritkán van.
1: Igen.
0: A programokon, amennyit meg tudtok mozgatni. Régóta benne vagy, ugye, szinte az elejétől?
1: Igen.
0: Ez volt, vagy lehetett ezt sejteni, hogy majd ide növi ki magát?
1: Hát remélni lehetett, szerintem én azt mondanám, de minden évben egy nagyon pozitív visszacsatolás az, hogy ahogy megnyitjuk például a diákregisztrációt, és az napok alatt betelni nem tud szinte, de
0: jó,
1: igen,
0: az, okay,
1: de alapvetően napok alatt eléri mondjuk a tavalyi évet. Tehát azt gondolom, hogy minden évben azt érezzük, hogy az előző évet sikerült túlszárnyalni.
0: Na hát ez jó.
1: Igen,
0: erre voltam kíváncsi egyébként. De hogy ti ezért tudatosan dolgoztok, vagy csak ösztönből teszitek a dolgotokat?
1: Nagyon tudatosan dolgozunk, van benne egy ösztönrész is, abszolút, tehát hogyha a csapat és az alapítónk nem lenne olyan kíváncsi, mint amilyen, és nem akarná ezeket a kérdéseket mi is megvitatni gyakorlatilag, ami a Brain Baron megvitatásra kerül, akkor ez a fesztivál nem lenne ilyen.
0: Aha.
1: Egyrészt, másrészt van benne egy nagyon tudatos munka, hogy említettem például a kutatásokban is, vagy a kapcsolattartásban a diákokkal. Pontosan ezért kezdődött el ez a 2 havi esemény sorozat is, mert ez egy visszajelzés volt, hogy évközben is jó lenne találkozni, jó lenne akár csak kisebb témákat megvitatni, úgyhogy nagyon sok tudatos munka van abban, hogy tudjuk, hogy mik azok a témák, amik folyamatosan érdeklik a fiatalokat, és természetesen nem csak olyan témákat hozunk, hanem olyanokat is, amire mi azt gondoljuk, hogy érdekelheti a fiatalokat, de még nem hallottak róla, és ez a kettő szerintem ez ilyen szuperül összeadódik.
0: A kisebb programok azok mennyi van egy évben?
1: 2 havonta kerül megrendezésre most a Brain Bar Night Vibes sorozat, úgyhogy még októberben és decemberben lesz majd egy.
0: No, azt brainbar.hu
1: Kom,
0: bocsánat.
1: Igen.
0: Na, hogy kom, nem is. Már jövőt.
1: Igen.
0: Brainbar.com, az összes pontos információt megtalálják.
1: Igen, abszolút, az előadókat is, mindent.
0: Hallgatók, kérem is őket, hogy nézzék, kövessék, és egyébként meg regisztráljanak még, ameddig lehet, mert ne hagyják ki. Még egy fontos dolgot szerettem volna így a vége felé közeledve, hogy azért ez nem akármilyen felelősség a részletekről sem, és most főleg úgy már az új ügyvezetőt kérdezhetem, hogy azért itt hagytok élményeket, nyomokat nagyon sok emberben. Fontos információk hangzanak el, amit hazavisznek, te is mondtad, hogy még akár te is magaddal. De ez befolyásolhat sorsokat, életeket. Ezzel foglalkoztok?
1: Ez abszolút. Szerintem ez egy cél is, hogy pozitívan befolyásoljon sorsokat és életeket, és hogy olyan életutakat mutassunk például, lesz rengeteg olyan fiatal előadónk, akik nem ismertek talán Magyarországon annyira, de nagyon-nagyon...
0: De példaértékű az életük,
1: és azt gondolom, hogy ezzel a felelősséggel, igen, ez egy nagy kabát és nehéz hátizsák, de hogy ezzel a felelősséggel élnünk kell, és nekünk ez a feladatunk.
0: Hát milyen szép végszó, úgyhogy

0: ez nem is tudok mit hozzátenni, akkor kitartást kívánok, sok csillogó szempárt nektek. Mikor van még egyszer, csak hogy el legyen mondva?
1: Szeptember 17-én, 18-án.
0: Oké, Magyar Zeneháza, és brainbar.com.
1: Igen, így van.
0: Oké, örültem neked.
1: Én is, köszönöm szépen.
0: Vigyázz magadra és magatokra. Bújdosó Nagy Biankával beszélgettem, kedves hallgatóink, a Brainbar ügyvezetőjével, és Biankától most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bújtosó Nagy Biancának és Alt Andreának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Teljesítette a kormány az uniós helyreállítási források lehívásához szükséges feltételeket. Gyors hajtás miatt intézkedtek a rendőrök a nyári ellenőrzések során. Szavazást indít a rövid távú lakáskiadás jövőjéről a budavári önkormányzat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A kormány teljesítette az uniós helyreállítási források lehívásához szükséges valamennyi jogalkotási feltételt, jelentette le Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel 10 milliárd euró helyreállítási és további 6 milliárd euró kohéziós támogatás válhat elérhetővé Magyarország számára. Az árfolyamtól függően összesen 5500-6000 milliárd forintot jelent mindez. Vitézy hangsúlyozta, hogy a feltételek nem érintenek migrációs, ukrajnai vagy életmódbeli kérdéseket. A tárcavezető azt is bejelentette, hogy a törvényben szabályozott formában újra létrehozzák a fővárosi közfejlesztések tanácsát. A kormány és Budapest közös testülete a nagy fővárosi beruházások előmozdítását szolgálja majd. Karácsony Gergely szerint a cél egy partnerségen alapuló várospolitika kialakítása. A tájékoztatón azt is bejelentették, hogy szeptembertől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es troli, közvetlen kapcsolatot teremtve Zugló, a Városliget és Angyalföld között. Gyorshajtás miatt kellett a legtöbbször intézkedniük a rendőröknek a BKK-val közös nyári közlekedésbiztonsági kampány során. Gyakran találtak nem megfelelő műszaki állapotú vagy forgalomból kivont járműveket is. Több autósnál a biztonsági öv és más passzív védelmi eszközök használatának elmulasztása miatt léptek fel. A rendőrök 11 alkalommal ellenőriztek olyan budapesti helyszíneket, ahol fokozottan számítani lehetett gyerekek jelenlétére. A rendőrség arra kéri a szülőket, hogy az iskola kezdés előtt beszéljék át gyerekeikkel a legfontosabb közlekedési szabályokat. Egy hónapra letartóztatták azt a 24 éves férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet Kalocsáról. A jogosítvánnyal nem rendelkező férfi Paks térségébe repült, majd Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre. A landolás során könnyebben megsérült, a repülőgép pedig összetört. Ezután a segítségére sietők autójával próbált elmenekülni, de a rendőrök megakadályozták. A férfit jármű önkényes elvétele és rablás kísérlete miatt hallgatták ki. Egy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezték a halálos siófoki baleset 18 éves gyanúsítottját. A fiatal a gyanú szerint augusztus 11-én a 40-es sebességkorlátozás ellenére akár óránként 100 kilométerrel is haladhatott. Autójával elütött egy szabályosan közlekedő elektromos kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. A gépkocsi ezután egy oszlopnak csapódott és felborult, négy utasa pedig megsérült. A bíróság a szökés veszélye miatt nyomkövető használatát írta elő a gyanúsítottnak. Szavazást indít a rövid távú lakáskiadás jövőjéről a budavári önkormányzat. A voksoláson a nagykorú, állandó első kerületi lakóhelyen rendelkező lakosok vehetnek részt. Arról mondhatnak véleményt, hogy teljesen tiltsák-e be az Airbnb-t, illetve tiltás helyett kössége szigorúbb feltételekhez a működést. A kérdés azért vált aktuálissá, mert az év végén lejár az új rövid távú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. Böröcz László polgármester szerint a turizmus sok helyi vállalkozásnak fontos, a lakók azonban számos problémát jeleztek. A tegnapi hidegfront hatására ma még kissé szeles lesz az idő, és több helyen lehetnek záporok, zivatarok, emellett azonban sok napsütésre van kilátás. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán már szélcsendes, napos felhős idő valószínű, helyenként zápor még előfordulhat, főleg a Dunántúlon. 27-31 fok lehet a maximum.
3: Köszi Bori, nézzük a közlekedést. Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót ma és holnap aszfaltozzák, így azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. A személyautóval vagy teherjárművel érkezőknek az 1-es és 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülnie. Ha már felüljárók, hidak, a Flórián téri felüljáró északi ágát is megnyitották, azonban a Flórián téren és annak környékén továbbra is kell korlátozásukra készülni még a következő napokban, illetve hetekben. Az Árpád hídi lehajtón újra minden sáv járható, és a visszaforduló buszsávot is megnyitották, ismét lehet balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra. A Pacsirtamező utcai visszaforduló viszont a továbbiakban már nem használható. A Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett ne megszokásból vezessenek, buszsávot jelöltek ki ugyanis, illetve a Pacsirtamező utcában is a Viador utcától egészen a Nagyszombat utcáig. Hirtelen ennyi, ha van még közlekedési infójuk, ami segíthet a többieknek, küldjék a 0630 30 30 95-8-ra. Köszönöm és jó utat!
4: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. A Kolor Nyomda. www.kolornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen. És a pölöskei szörp, gyümölcsöt teszünk a poharadba.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: 6 óra múlt 6 perccel, és ma nagyon furcsa lesz ez a nap. Nem csak azért, hogy becsöngetnek, hanem nagyon fura helyen ülünk.
5: Igen, itt vagyunk a Szent István gimnáziumban, Zoltánunk már gyönyörűen öltönyben, nyakkendőben, mert hogy...
3: És ilyen csinos vagy, mert hogy ma lesz a tanévnyitó, és azt is vezetem, de közben az itt is itt vagyunk Petrával.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Úgy bizony, negyed hét előtt egy perccel, és Csabi is megérkezett időközben, úgyhogy ez is egy cilás reggeli lesz. Jó reggelt
2: minden drága hallgatók.
1: Most milyen kedves tőled, hogy visszatértél az üdülésből, csak azért, hogy itt lehessél velük ezen a tanévnyitón?
2: Hát megmondom őszintén, hogy nem volt nagy tervem visszatérni, de ugye fölhívott a Tamara, és azt kérdezte, mit csinál szeptember 1-én? Hát mondom, vagy a tengerparton vagyok, vagy anyámnál takarítok, vagy növényt ültetek át Mantomban. Aztán mondta Tamara, és mire nem gondoltál volna arra, hogy esetleg elgyere az ájtósi dűrel sorra?
3: És úgy döntöttél, hogy de.
2: Mondom,
3: és tudod, miért nagy kegy tőle? Na. Mert hogy kegy. Itt ünnep, hát az, hát ez tőled az. Mert hogy tegnap volt a születésnapja, Isten éltesen nagyon sokáig.
2: Ja,
3: és vagy nem a szülinapját ünnepli, hanem veled a tanévnyitót. A 125. tanévet.
1: Velem, nem velem, hanem nem tudom, 6-700 diákkal.
2: De sport, kapcsolat, hagyomány, ünnep. Feliratok vannak körülöttünk. A Lambéria fölött. Itt ülünk a Szent István gimnáziumban.
1: Amely 1902-ben kezdte meg a működését. Képzeljétek el, mi történt például abban az évben, egy nagyon híres budapesti épületet akkor adtak át, az Országházat.
3: Ó, tehát
1: azt annyira túlva, nem? Tehát ennyire régi. Ez a 125. tanév lesz, és azért kaptam egy nagyon kedves hívást egy, nem is tudom, másfél hónappal ezelőtt, hogy hát, hogy mint öreg diák visszaállnék-e arra a színpadra, amit képzeljétek el, most kiszámoltam, hogy nem 30, hanem még csak 29 éve, tehát most nyáron volt 29 éve, hogy a ballagó negyedikesek nevében kellett búcsúzni, és most így közel 30 év után ugyanoda felállok az udvaron, azért, hogy most megnyissuk a 125. tanévet.
3: És örülsz, hogy itt vagyunk, ugye? Hogy hoztál magad a minket?
1: Hogy jött kíséret, igen, vagy fogjátok a kezem, mert úgy izgulok.
2: De egyébként annyira vicces, mert pont, hogy mondtad köszön a köszöntést a szülinapra, mondom, kirakok egy posztot, tudod, mert múltkor kiketettem egy együttműködés kapcsán egy posztot, a régi képekkel kapcsolatosan, vagy képeimet, rengeteg írtak, jó, ezek olyan jók, tegyél már még ki ilyeneket, és akkor kiraktam, hogy a Bébi Cilla, a Kamasz Cilla, és a Roppanós Cilláról egy pár képet, és akkor így állítom, te jó Isten, hát én azokat tettem ki, amilyen gimnáziumban kinéztem, tudod, tehát, és itt nagyon vicces itt botorkálni a...
3: Milyen volt bejönni? Neked milyen érzés volt szeptember 1-én? Mert valakinek, tudod, ilyen gyomorgörcsös, valaki abszolút boldog.
2: Most azon gondolkodom, szerettem-e az... Én azt hiszem, hogy a szeptembert szerettem az iskolában, mert én nagyon bírtam az osztálytársaimat, és nagyon jó volt, tudod, így végre nyári emlék, milyen... Várjál...
3: Zoli közben mutat egy képet, ez hány éves? 29 éves fotó rólad?
1: 29 éve.
2: 29 évvel a szocializmus egyik gyerek.
1: Dehogy.
2: És akkor itt még énekeltük, mint a mókus fenn a pán, az út.
1: Ne viccesz, 97-ben érettségiztem, tehát ez 97-es kép. Akkor már nem énekeltük.
2: Hát akkor már nem volt mókus.
3: Azt nézze, nagyon kis picike voltál.
2: Most meg olyan jó rendesen.
3: Most meg olyan jó férfi ember lett belőle.
1: Én egyébként élvezem, hogy nem tudom, hogy
3: változtál?
1: Nem, ez olyan hülyes, hogy öregszem, mert nem érzem magam öreg. De igen, a változás, nekem nincs vele bajom.
2: De mindenki öregszik, tehát hogy ez
1: a
2: 7 éves is öregszik.
1: De hogy én úgy élem meg, hogy ez nekem jó, hogy ez jó. Tehát én mindig irigykedve néztem egyébként. Tehát amikor ide jártam gimibe, akkor tudod, jöttem reggel a metrón, meg a trollin, és néztem, hogy hát ők egyetemisták lett, de jó nekik, hogy ők már egyetemisták. Amikor meg általános iskolába jártam, akkor meg azt néztem, hogy olyan vagány, hogy ők biztos mennek valami középiskolába.
3: Szerettetek suliba járni?
2: Nem. Isten, hagyjál már, milyen hülyeség.
1: Nézd rá.
2: Figyelj, de nekem nagyon jó iskolai élményeim voltak, tudod, az igazság, hogy én nagyon vicceskedő voltam.
3: Na,
2: már
3: tudtam,
2: az iskolában.
3: Tehát, hogy címkézni kéne, akkor te voltál a vicceskedő.
2: Én vicceskedő voltam, úgyhogy általában mindig a magatartásommal gond volt, mert tudod, én ott susmus voltam, és vinyogtunk a rögéstől. Tehát, hogy csináltam olyanokat, tudod, hogy az orosz tanárnőnk, a Dabronaki Éva néni volt, és akkor óriás óra volt, mint az ajtó kilincs, hogy nagyanyám mondaná, hogy százasért nem tölti tele a fagylaltost. és akkor a Dabronak Éva néni trimboltam a többiekkel, és azt mondta, na jó, Kajdi, üljön az orrom elé. És beültem a hátsó padba, és akkor hozzám vágta a kulcs csomóját, tudod, ez az igazi tanárnő.
3: Régen volt még ilyen, igen.
2: Tudod, ez a tanárnő, és akkor pont ezen gondolkodtam, hogy te Jézusom, hogy most a nagy PC világban itt, anyukám, itt nincs kulcscsomó dobálás, szerintem még azt is meg...
3: Nálunk a fiúk még körmöst kaptak, Elemér bácsitól, aki a technikai mechanika tanár volt, tehát az sincs ma már. Tehát ma nincs.
2: De most egyébként ez tök érdekes, nyilván ebbe lehet vitázni, de hogy helyes volt, vagy nem volt helyes. Én most nem a fizikai fenyítés, tehát hogy nem arra. De hogy az, hogy meg lehetett, tehát most tényleg tudod, mint szoktunk a közlekedésnél háborogni, hogy ugye nem érted, hogy miért van dugó, de azért van, mert 230 méterre is dénesként el kell vinni a gimnáziumba, ott ki kell állni, tudod, az SUV-val. Igen. Anyunak is azt mondja, dini, itt maradt az alma, és akkor még egy 20 percet várunk. Szóval, hogy így, tehát tényleg nálunk az volt, hogy azért simán lesétáltunk egy másfél kilométert, vagy buszra ültünk, de ez nem azt jelenti, hogy bezzeg nekünk milyen volt ez. Ez nem se, csak más volt.
1: Tehát, hát elgondolkodni érdemes rajta, és most, ahogy mondod, vagy beszélsz az elvárásokról, most rögtön eszembe jut, hogy ma olyan könnyedén sétáltam be ide. De hogy annak idején azért, ha most megkérdeznétek, hogy voltak-e álmatlan éjszakáim, amíg ide jártam 4 évig? Hát persze, hogy
3: miért?
1: Voltak. De
3: melyik hát óra figyelj, előtt? Melyik felelés akkor előtt?
1: A mai napig megvan, amikor ott kint álltam az egyik terem igen. előtt, mint egy dupla órás történelem dolgozatot írtunk, mert töri faktos voltam. De volt olyan nap, amikor egy dupla órás matek dolga volt, ez alapvetően egy matekos gimnázium.
2: De Jézusom, de jó, hogy nem jártam. Te úristen!
1: És hogy persze, és szóval, hogy ha most visszagondolok, akkor meg azt érzem, hogy van az a dal, ugye, hogy ami nem öl meg, az erősebbé tesz. És szerintem az, hogy ma egy csomó helyzetben nem adom fel, hogy helyt tudok állni, az valószínűleg azért van, mert van ez a teher alatt nő a pálma, és hogy igen, voltak elvárásuk, talán így fogalmaznám meg.
2: Valószínűleg, hogy ez, ami nem öl meg, az erős, hogy jelenleg a piszi világban sem szabad.
1: Ugye, de hogy...
2: és ez jó. Úgy én.
1: Hát és ugye ezért látod, hogy itt vannak
2: de
1: olyan...
2: De te egy morgos bácsi vagy.
1: Én de az... vagyok morgos bácsi.
2: Hát és ez jó, most mondd meg őszintén, ez jó, ez a világ.
1: De nem így mondtam, én csak föltettem a kérdést, és közben meg látod, hogy ilyen, na, bocsánat, de nagyon sok életképtelen gyermeknek így nem tudnak hozni egy döntést. Figyel, és
3: mások.
2: Igen,
1: mások, de mások.
2: Szerintem minden változik, és nem, és valószínűleg, amikor én voltam fiatal, akkor az előző generáció rám is, most nézd meg, hogy nem tudja megnyomni a gombot.
1: Jó, hát ez a morgos szóval, hogy ez mindig meg volt,
2: tehát,
1: persze.
2: Hogy ez mindig van, szerintem ez a generáció is. Figyelj, nagyon érdekes volt, mert megnéztem az Ördög Prádát viseltem, mentem el moziba, ja, mert megvártam részt. Most a Disney-n, hogy kijöjjön. És néztem Marilyn Streepet, hogy lefölvette a szemüveget, és tudom, hogy mondja, hogy borzalmas ez az anyag, ezt kifotózta, és akkor így az asszisztens mondja, ezt nem lehet mondani. Miért nem lehet mondani? Nem borzalmas? Igen, de ezt most már nem lehet mondani. Miért ne lehet? Én ugyanebb, figyelj, láttam magamat, hogy miért ne lehetne kimondani valamit, tehát hogy mondjuk az én szakmámban bejön

0: Mi van?
1: Az a jó hírem, srácok, hogy ma találkozunk a diákokkal is, úgyhogy majd megláthatjátok, hogy mi érek ők most, jó? Hogy ők mit mondanak.
2: Őket.
1: Igen, érdekes lesz az biztos.
0: Kézzétek el, hogy mi a modellügynökek, meg a scouterek régen, amíg nem volt social media, addig kézzétek el, hogy nagyon sokszor a scoutingot, a scouting az, amikor felfedezel új arcokat, mint a cukros bácsik, érted, ilyen gimnáziumok előtt kellett a scouteroknak tudod kinézni egy-egy olyan nagyon jó képű fiút, nagyon szép 15-6 éves kislány, és akkor tudod névjet, hogy jöjjön el az ügynökséget, megmutattuk, és aztán később már a West Endbe csinálták ezt a nagyon sok scouter ezt a munkát, de
1: ma már ez sem lehet. Képzeld, de megállítál
2: a kislányt. Vinna a rendőrhez.
0: Hát, nem emlékeztek? Ezt meséltem nektek, hogy a törőcsik Franciskát az Astoriában, a McDonald'sban mondtam, és így rám nézett kis diáklányban. Na haragudj, hagyjál már minket békén. Menj innen, tudod, és akkor sarkúban... azért itt a lehetőség, és adtam a névém, és aztán találkozok. Szóval, hogy igen, nagyon, nagyon vicces. Nagyon, egyébként engem rettenetesen érdekel a mai diákok, hogy mit gondolnak a világról. Mi most csináltunk valami, mert nem tudom, hogy kijöttem már a TikTokon, hogy ezeket a mostani szlengeket értem-e. Tehát elmond, tudod, amit használnak, tudod, ez a jó, hát szerintem ghostingolni vagy ghostolni fog, meg nem tudom, meg jó, akkor tegnap is mondtak valamit, mondom, mi van, tudod, nem értettem. Szóval én ezeket imádom, úgyhogy majd teszteljünk ilyen szlengeket, amiket használnak jó. A diákok.
2: Jó. Közben föltettünk a Facebookra egy kérdést, ahol arról érdeklődünk, hogy kinek mi a legmeghatározóbb középiskolai emléke. Ami lehet, nem tudom, lehet munkához, nekem a munkához kötődik, mert akkor kezdtem el rádiózni.
1: Ja.
2: Tehát gondolom, még ide jártam negyedikbe, az érettségi évében már jártam be a Juventusba.
1: De te indítottad az iskola rádiót?
2: Igen, csináltunk iskola rádiót is, az még második
0: iskola. Volt.
2: Várjál, itt ebben a helyiségben nincsen az a kis, volt az a Tesla feliratú, ami nem a maszkos Tesla, hanem még a csehszlovák lemezjátszós Tesla. Ugye voltak, minden teremben volt egy ilyen kis fehér műanyag doboz, szürke kör formája volt a közepe, és akkor az abban szólt
1: a rádió. De várjál, szünetekbe mentél, beszéltél, utána mentél vissza az órába. Kicsengettek,
2: rohantunk föl az osztálytársaimmal. Van fönt egy stúdió, ezt neked már meg is mutattam múltkor, és akkor hát ilyen 12 perces adások voltak, de hogy nem csak zene szólt, hanem tényleg így meg nem olyan volt a Grease Band, az a dun dun dun,
0: és akkor ilyen közének itt mindig eszembe.
2: Dun dun dun. Igen. Szóval, hogy nem tudom, voltak benne, tehát hogy voltak kisebb beszélgetések, vagy interjúk, meg szerveztünk nagyon sok közösségi programot.
1: Menő. Mint
2: a vetélkedőket, sulinapra, ilyesmi. Igen.
0: Te is ez egy klasszik gimnázium volt? Tehát egy rendes magyar klasszikus gimnázium, vagy volt valamilyen, tudod, ilyen színjátszókör, meg
2: nem ez ugye alapvetően ez egy reál gimnázium, tehát hogy főleg a...
0: És ez jó gimi egyébként? Tehát mondjuk
1: a legjobbak között
2: igen.
1: Van. Aha, tíz
2: igen.
1: Legjobb között van.
0: Tíz legjobb között, aha.
1: Igen. Hát azért ide járt a fiú.
2: Bár a matek ezt nem indokolná.
0: Akkor nem kínos.
1: Egyébként...
0: Nem,
1: jó helyen vagyunk, Csabi.
2: Jó helyen vagyunk.
1: Egy menő gimibe, úgyhogy úsz ki magad így.
2: Akkor is volt már 6 év folyamos része, az volt a matematika spec. Oda nem. Tehát, hogy azért
0: nem.
2: Én a 4 osztályosban jártam, tehát a miénk az egy teljesen általános tantervű osztály volt. Négy osztály volt egyébként az évfolyamon, és akkor voltak az ások, ők voltak a matekos osztály, volt B, meg volt a CD.
0: Azt hittem, hogy tornatagozatos voltál, mert gondolom gimnáziumban ment egyébként ott a gyúrás.
2: Hátrafele, hogyha elmész a tornaterem irányába, akkor hatalmas nagy ilyen tárolók vannak, és tele van serlegekkel, egyrészt az sulik közötti versenyen, másrészt például ide járt Gulyás Michel, aki
1: azért
2: most ugye friss olimpikonunk, vagy Somodi Maja, aki kétszeres junior világbajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó, és most, amikor volt télen a téli olimpia, akkor ő vitte a magyar zászlót.
0: Nálunk volt, emlékszem, egy ilyen tornász, úgy hívtuk, hogy tornászlányok, és ők öten voltak, és tudod, ők, mivel verseny, mit tudom, élsportolók voltak, nem kellett bejárniuk, tudod, délelőtt, figyelj, teljesen kivonulna ezt, nem hiszem el, hogy ezek nekem kell. Aztán rájöttem, hogy mit csinálnak, amíg nincsenek, mondom, jobb, ha bejövünk, mert az olyan
1: fart. Be kellett járni, mert megúsztál.
0: Igen, de én csak egy órát késtem reggel, tehát, de ők, mit tudom, 11-re jöttek, tudod, tehát nekünk meg... Azt hiszem 8-ig volt edzés, és én beértem 9, és 8-kor kezdődött. Szóval ilyen 40 perces csúszásom volt.
2: És nektek mi a legmeghatározóbb emlék? Vagy címke, amit mondtál, Petem, a Csabi, mi volt a cserfes, vagy mi voltál?
1: Nem, ő a...
0: Nem, én csak így ilyen szórakoztató voltam. Ez egy jó kérdés.
1: Gondolkodj.

0: mi volt, hogy mi volt. De én egyébként szerettem ezeket a középiskolát. Szóval, hogy én azt úgy élveztem, tudod, a középiskolát.
1: Ma visszamennétek? Tehát ha most lehetne mondjuk azt mondani, hogy ezt az évet...
0: Én nagyon visszamennék, mert biztos nem úrnának hozzám egy kulcsot, nem közölnék velem, hogy semmire nem érsz el az életbe semmit. Nem kötelező ide járni. Hát nem, hát nyugodtan el lehet menni egy másik iskolába, nem kötelező ide járni. Dr. Ságiné, Dr. Lugosinak röp dolgozataival nem csinálnak ki. Úgyhogy én élvezném, hogyha nem éltük volna meg én a bántalmazást, és mindenre azt mondták volna, sikerülni fog, még egyszer fussunk neki, majdnem 2x2, 4, de majdnem 5, de csak 4, de köszönöm, hogy elmondtad.
2: Egyébként ez hogy viselik az idősebb tanárok vajon? Akik éltek még abban a rendszerben,
1: szerintem fogják a fejüket.
2: És hogy most nekik így kell kommunikálni a mostani
0: meg tudod, amikor ide beáll a 35 milliós Teslával anyuka, és azt mondja, ne haragudjon, nem, vegyék fel a gyereket a franciára. Ha kell, támogatjuk az iskolát. El tud képzelni, hogy mit tudom, 92-ben anyám bemegy, és azt mondja, adunk 200 ezeret, csak mentség föl matekból.
2: Milyen akkor nem volt?
1: Várjuk az emlékeket, akár a Facebookon, akár SMS-ben 0630 30 30 95 8, itt a Sláger reggel.
0: Tartsd a vonalat. Ez a...
3: Hey guys, it's Taylor.
4: A legnagyobb slágerek változatosan

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Drága arany hallgatók, innen a Szent István gimnáziumból kell elmondanom nektek, hogy 28 fok lesz. A mai nap folyamán egyébként számíthatunk egy szeles időre, úgyhogy ez kellemesen hűti majd a levegőt, legalábbis a hőérzetünk ilyen szempontból alacsonyabb lesz, de hát még mindig kellemes, meleg időre számíthatunk, és a mai napon elkezdődik végre az iskola, újra autóba ülhetünk, és várakozhatunk a dugóban, drága egyrajt hallgatók, úgyhogy számíthatunk minden jóra. Majd még fogok jönni egy pollen jelentéssel, és utána a Zoli miatt, mert hiszen ő 30 éve hagyta el ezeket a falakat, ahol ülünk. Lesz majd egy orvos meteorológiám.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
3: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja előtt összeütközött egy kamion és egy személyi gépkocsi. A 17-es kilométernél lezárták a külső sávot, úgyhogy számítsanak torlódásra a továbbiakban. A 11-es számú főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán nagyjából a Szilas pihenőhely vonalától már jóval lassabb a haladás. Mindenképpen jó hír, hogy a Flórián téri felüljáró északi ágát is átadták, visszaadták a forgalomnak, bár a Flórián téren és annak környékén még a következő hetekben is korlátozásokra, kisebb korlátozásokra lehet számítani. Az Árpád-hídi lehajtón is újra minden sáv járható, és a visszaforduló buszsávot is megnyitották. Újpesten az István úton viszont tart még mindig a felújítás, illetve a Pozsonyi utcában is, de történt egy kis változás. Mától a József Attila utcát lezárják, az István úton befelé a Petőfi utcánál pedig nem lehet balra kanyarodni. A 147-es autóbusz terelve közlekedik, így kihagyja a Langlatt-Valdemár utca és az Újpest központ közti megállókat Újpest központ irányában. A Fiumei úton az Orci tér felé a Festetis-György utca és a Dologház utca között a külső sávot zárva tartják ma reggel csatorna karbantartás miatt, és szintén mától a Klauzál tér egyirányúsága megfordul egy építkezés miatt, valamint a Kisdiófa utcát lezárják egy rövidebb szakaszon a Király utca és a Dob utca között.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Ma reggel a Budapesti Szent István Gimnáziumból. 6 óra 42 perc van most, még van 2 óránk a tanévnyitóig.
2: És milyen jó szegény, de azért emlékszel, hogyha nulladik óra volt, akkor 7-kor már bent kellett lenni. Általában testnevelés óra volt a nulladik.
1: Hogy irigyellek? Nálunk nem, történelem fakt.
3: Nálunk meg matek, utáltam.
2: Az volt nálunk testnevelés, úgy emlékszem, testnevelés óra volt, de nagyon jó egyébként, mert például az én kis unokahúgomat az anyukájának sikerült felmenteni, azt hiszem, testnevelésből is, meg matekból is, meg minden.
3: Hogy csinálta? Szóval
2: hát kell papír.
3: Jó, okay.
2: Hát kell a papír, ne hülyeskedjél.
1: Megérte?
2: Mit tudom én, csak hogy már, korba volt ilyen.
3: A kérdésünk ugye így hangzik, hogy mi a legmeghatározóbb középiskolai emléked. Ági azt írja, hogy szuper angolórák, sok színház, csavargás a barátnőkkel. Hát ő nem is iskolába járt, hanem az iskola mellé. Aztán Viki azt írja, sziasztok, a szünetekben a cigizés a legjobb sztorik, egyébként mindig ott voltak. Nálunk nem voltak ilyen renitensek, akik kimentek volna.
2: Nálunk egyébként de volt egy-kettő, de én figyelj, szerintem az sose felejtsük el, hogy amikor gimnáziumba járunk, ez valójában életünk egyik legnehezebb korszaka, pontosan ez a kamaszkor, tudod? Tehát ez a mindenféle, a nem érés, az önmagad megismerése, a lázadás, tudod? Ez nem tud anyád olyat mondani, amiben igaza van. Tehát, hogy nincs olyan, tudod, szóval, hogy így nagyjából minden szempontból, érted, ez egy ilyen nagyon nehéz. Tehát, hogy én a tanárokat is sajnálom, és ugye én például, mint ügynök, ugye én pont ezzel a 14-15 éves, tudod, hogy bejönnek hozzánk, és akkor mondja az anyuka, jaj, Laura egyébként nagyon jól teljesít az iskolába, a Szent István gimnáziumban jár matematika. Anya, hagyjál már! Nem, Laura, ezt el kell mondani, tudniuk kell. És akkor tudod, és anya, azt nem hiszem, anya, befejeznéd, szegény szülők, figyelj, borzasztó nehéz.
1: Petra, veled nehéz volt? És
2: hogyne.
3: Édesanyám azt mondta, hogy borzalmas voltam tinédzser koromban, igen, de állítólag a suliban annyira nem. Tehát nem voltak ilyen nagy kilengések.
1: Figyelj, és ott lehet másminkelni nálatok?
2: Én annak örülök, hogy nem látjuk úgy, hogy egy kamaszkori skorpió tetoválás van a karját.
3: Ilyeneket nem csináltam. Nem, nálunk még azt nem lehetett se sminkelni, se hajat festeni. Hogyha valaki véletlenül kilakkozta a körmét, azonnal vitték, lemosták acetonnal. Tehát nálunk még ez a rend
1: volt. És te úgy élted meg akkor, vagy ha visszagondolsz, akkor szerinted ez baj, vagy de ez gáz? Baj. Ez önkifejezés ellen van?
2: Bácsi most rá akar mondani, hogy kimond, hogy ez így volt, jó rendes keresztény nevelésben voltunk.
1: Csak kíváncsi vagyok, hogy hogy éltem.
2: Keresztanyám nem engedett engemet el olyan helyre.
3: Engem azért nem zavart, mert engem ez akkor még nem érdekelt. Aha. Viszont a tűsarkú már akkor is érdekelt. Tehát én voltam az egyetlen, mindenki Buffalóba járt.
2: Ugyanúgy vonulgattál, mint a rádióban a
3: vécére. Már
1: értem, onnan van az.
2: Catwalkba mentél el a vécébe.
3: Próbáltak rávenni az Air Max-re, meg a Buffalóra, nem voltam hajlandó felvenni, csak a tűsarkú.
1: Tényleg a csigaroppantó cipők az akkor nagyon ment.
3: Volt nekem nem.
1: A Mártens.
2: Szerintem, mondom, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nehéz időszak, és tudod, ekkor van egy ilyen önmagunk keresése, tudod, és akkor ekkor kezdünk kialakítani önmagunkra egy képet. Szerintem is így emlékszem, hogy én voltam a sportos. Tehát én például ugye úsztam és teniszeztem, és akkor az egy ilyen menő dolog volt, tudod, a suliba, hogy te sportolsz, és akkor állandóan a Adidas, két teniszütővel, hát semmi edzés sem voltam, és akkor ebbe vonulgattam.
3: De Csabi, nem lehet két dolog, hogy vicces is voltál, meg sportos is?
2: De.
1: És még egy harmadikat.
2: Ez volt az identitásom. Tehát volt, aki tudod, akkor ugye az volt nálunk, hogy depes módos, meg kiúros. És akkor mondjuk ők abban az identitásban voltak, egy ilyen hülye hajuk volt, így fölfelé állt a haj, vagy például Martens bakkancsba mentek, és akkor ők nagyon menően cigiztek, és ilyen WC-lánc rógott rajtuk. Én meg a sportos adidaszos voltam, tudod? És akkor nekem mindig, de úgy teniszeztem, mint senki más, szóval, hogy baromi szarul, de én olyan hisztériás kis elkényeztető gyerő, hogy kihisztisztem. És apám mondta, megkapod a junior faütő, csak nem képzeled, hogy égetem magam.
3: Zoli, te milyenes voltál?
1: Milyen? Én a rádiós
3: voltam. Te a rádiós, ennyi? Hát, se a sportos, haram, se a viccet, csak a rádiós.
1: Sportos nem, és egyébként volt több osztálytársam. Nagyon érdekes, amikor idejöttem, ugye tudtam, hogy jövök egy matekos suliba, és én általánosban ott szerintem elég vagány voltam, és így elképzeltem, hogy fú, majd jövök itt a kockafejű matekosok közé, én leszek a király. Aha. És amikor szembesültem vele, hogy azok az osztálytársam, akik baromi jók matekból, de mellette öt tusázik, ja, meg
3: atletizál,
1: nem, valami más. És akkor szerencsére
3: ez életi rádiós.
1: Ja, igen.
3: Ez mikor nem, derült ki, hogy jó a beszélőkéd?
1: Hogy jó, az 6 éves koromban.
2: Ja, de milyen, hogy képzeljük el a kis Zolit a gimnázium, milyen okoskodó jelentkező, tudod?
3: Most tehát miért ez jutott eszed?
2: Hát mert úgy
1: mert látom, a bácsi ezt akarja kihozni belőle, de nem, egyáltalán
2: én,
1: nem.
2: Mert én úgy képzelem el a Zolit, hogy bejött ugye a történelem tanárnő, mert töriszakosak voltak, és azt mondta, hogy... és a zsitvatori...
3: Jelentkezés volt? Stréber voltál?
1: Ne, egyáltalán. Dehogy voltam
3: el. Nem, Strébernek nem tudlak.
2: A Huszita mozgalomról tudunk.
1: Meg a defenesztrációról.
2: Nekem képzeljtek el, hogy a gimibe dr. Ságiné, dr. Lugos Éla.
1: Ezt már megtanulják.
2: Szegény. Szóval, ide volt.
1: Csuklik most vajon? Vagy?
2: Remélem, hogy hallgat minket. És dr. Ságiné... Figyelj, nagyon tetszett az, hogy ő is doktorált, és a férje is doktorált.
1: Értem,
2: és ezért minden doktori cím. Ezért volt ő dr. Ságiné, dr. Lugos Éla.
1: Dr. Balogné, dr. Pordán.
3: Az milyen jó volna.
2: Jaj, de jó
1: lenne.
2: Na és képzeljtek el, hogy Ida néni az baromi kemény. Engem nagyon motivált a keménysége, mert érdekelt a történelem. Ha nem érdekel, akkor pusztító lett volna. De nagyon érdekel, tudod. És akkor én mindig kérdeztem, és képzeljétek el, hogy úgy indult az óránk a gimibe, hogy kisegyesek voltak, tudod. És akkor így dr. Ságiné, dr. Lugos Éla ült, és akkor ilyeneket mondott. Első szulájban elfogja a 40 Nánortfehérvárt. 1423-21 leül egy kis egyes, tudod, és akkor így ment végig. Zsitvatoroki békemit mond ki, szólja, de nem kis egyes leül.
1: Mi, és mi ez a kis egyes? Úr, végén nagy egyes?
3: Hát nem, három kis egyes.
2: Három kis egyes, egy nagy egyes.
3: Az nálunk is volt, igen.
2: De Ságiné Lugos Éla kicsinálta, és mivel engem ez érdekelt, észrevették az osztálytársaim, hogy én mindig valamit kérdezek, tudod, elindul az óra, ők megy a kis egyes. És akkor mondjuk itt föltettem a kezemet, és mondom, elnézést, igen, Kajdi? Azt szeretném megkérdezni, hogy a spanyol örökösödési háborúban az, hogy ott pontosan hogy történt, hogy a Habsburg és a Bourbon ház. Nagyon köszönöm a kérdést.
1: Figyelj, és nem akarja sütni, hogy én voltam Stréber, érted? Várjá. Miközben
2: Ságiné azonnal elelélt, hogy van egy kis szerencsétlen, akit érdekli. És akkor belekezdett. Na most akkor, amikor...
3: és onnantól kezdve teretél a kis szerelme.
2: Onnantól kezdve én voltam.
3: Gondoltam.
2: A Habsburg örökösödési háborúban örökös nélkül hal meg az uralkodó, és figyelj, és onnantól kezdve az osztálytársaim, mert érted, mert ezek egy kis űrlény minden diák, tehát azonnal érted, az ösztönbe kapcsol, és így jöttek hozzá. Tudsz kérdezni kis feleltetés előtt. Úgyhogy én már bementem, és én már úgy kezdtem. Elnézést, igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a mostani anyagban olvastam, hogy a Huganotta mozgalomban a Szentbértelen éjszakán. Köszönöm a kérdést. Na most az, amikor Medici Katalin.
3: És figyel, fürdőzött.
1: És nem volt felelés. Aha. Na, ilyen
2: nem volt, van. Nem volt felelés, és elment az egész óra a Csicska Medici Katalinnal. És akkor én még mindig, és így bögdösött emlékszem a szekerezita, mikor jó, akkor térjünk vissza, kérdezzél már valamit. És akkor így belém szúrt a rotringját, combomba, és azt mondta, kérdezzél már, mondom, mit kérdezzél, nem tudok mindent, mondjad neki, hogy a Cilai Liga. Mondom, a Cilai Liga.
1: Nálunk is töri órán történt, az offőnk volt a töri tanárunk, és pont valamilyen, nem is tudom, sulinapra készültünk, azt hiszem, és az elején mondtam, hogy már csak pár nap volt, hát, hogy tanár úr, elnézést, hogy csak holnap után sulinap, és hogy lenne egy gyors kérdés, az azt mondja, parancsolj, Zoltán, kiálltam, mondtam, és akkor nem tudom, eltelt valami 5-6-7-8 perc, és akkor mondta a hócsági tanár úr, hogy Zoltán, neked politikusnak kéne lenni, mert annyit tudsz beszélni a semmiről, és a gyerekek ma már nem felelünk. Szóval ilyen nálunk is volt.
3: És
1: igen.
3: Ez most is így van, az a jó, hogy nem változott a szóta
2: sem. Figyelj, azért azt figyeltem meg, hogy én nem voltam jó tanuló, tehát ezt nem tudom azt mondani, hogy tudod, jaj, Mert mindig is kitűnővel végeztem, mert ugye talán egyszer csúszott be egy 4-es, és akkor is nagyon nagy lelkiismeret furdalás, ahol egyáltalán nem érdekel. Tehát azt hiszem, hogy én például a reáltárgyakból én örültem, ha a 2-es tudott. Tehát, hogy én, és általában úgy mentettek meg a tanárnök, de ugye a humán tanár próbálták rávenni, hogy ne buktasd már meg legalább egy kérdést. És akkor tudod, mondjuk azt mondta, tudod, a fizika tanár, mondjon valamit a Gay-Lussac törvényről. Mi az Isten, az a Gay-Lussac. És akkor valamit ott összeadabáltam, jó, átengedem, tudod, ezt te tényleg, de hogy mit akartam, arra fogalmam. De...
3: Várjuk továbbra is a legmeghatározóbb középiskolai élményeket, mit szóltok hozzá.
2: Tényleg, meséljék el, volt-e például szendvicsfelevés, például a tesóm az rettenet volt. Tehát, hogy ő az a diák volt, tudod, hogyha lehetett rossz társaságba kerülni, ösztönösen ment a rossz társaságba.
3: Tehát ezt szerette. Vágyta. Anyukát igen. Hogy örülhetett ennek?
2: Nagyon igen. Ők iskolai ünnepség előtt egy havár Csanádi Nándival betörtek az iskolába, érted, és fölették az ünnepi szendvicseket. De ha nem bírták, akkor csak beleharaptak.
3: Hát 0630. Az én bátyám miatt is anyukám gyomorgörcsön mindig a suliba, az biztos.
2: De igen, jó, majd folytatom.
3: Majd folytatjuk.
1: 0630 30 30 95 8 a számunk, és akkor egy stílusos dal a mai naphoz. Visszajövök a Bakosi Brothers Company-val, folytatjuk a slágereket.
3: Csak neked.
1: Csak tessék figyelni.

0: műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. A Kolor Nyomda www.kolornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen. És a pölöskei szörp, gyümölcsöt teszünk a poharadba.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Amikor nem mentem oviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok Tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
6: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
7: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereink. Részletek jadeashop.hu.
8: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
9: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
10: Székre állok!
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
0: A kicsik pedig elmondják.
11: Lesz házi állatod, Panna, hogyha felnőtt leszel?
12: Biztos vagyok benne.
11: Tényleg?
12: Igen. Hát farmon fogok élni.
11: Tényleg?
12: Lehet, annyira imádom az állatokat.
11: Mondd el a farmodat, tehát megvan a te házad, és akkor rögtön a ház mellett lesz egy külön farm.
12: Igen.
11: Épület, amiben az állatok vannak.
12: Igen. Lesznek papagájaim, lesznek novaim, lesznek kutyáim, macskáim.
11: Egy gyereket tartasz? Tyúk is lesz.
12: Igen.
10: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
0: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Rendezik a belügyi ágazatban dolgozók béreit. Az iskola kezdéshez igazodva sűrűbben járnak a budapesti közlekedési járatok. Tesztelik a MOL Bubi közbringa szolgáltatást a 17. kerületben. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Elkészült a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről szóló javaslatcsomag, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter. A tervezett illetményemelést, preferált települési pótlékot és az országon belüli mobilitást segítő intézkedéseket tartalmaz. Emelést javasolnak a munkavállalóknak és a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyban foglalkoztatottaknak is. A miniszter szerint a rendvédelmi dolgozók illetmény alapja 2008 óta változatlan, az egyszeri juttatások pedig nem oldották meg a létszámhiányt és a túlterhelést. A konkrét összegeket és a bevezetés időpontját a kormány döntése után ismertetik. Az iskola kezdéshez igazodva mától ismét a tanítási időszak sűrűbb menetrendje szerint közlekednek a budapesti járatok. Az egyes villamos a reggeli és délutáni csúcsidőben 3-4 percenként indul. Gyakrabban jár a 187-es autóbusz Kelenföld és Kamaraerdő között, és változik a 87A reggeli menetrendje is. A budai vár felé közlekedő 216-os busz munkanapokon reggel 8 és 10 óra között 10 percenként indul, nagyobb kapacitású járművekkel. A 253-as vonal menetrendje egy újabb reggeli indulással bővült. Rákos Csabán a 298-as járaton minibuszok helyett nagyobb befogadó képességű autóbuszok közlekednek. A 26-os busz és a 70-es troli továbbra is csuklós járművekkel szállítja az utasokat. Az óvoda és iskola kezdés utáni hetekben jelentősen nő a légúti fertőzések száma a gyermekeknél, ami nem az immunrendszer gyengülésére, hanem a közösségbe való visszatérésre, a zárt terekre és a vírusok gyorsabb terjedésére vezethető vissza, mondta a Sláger FM-nek dr. Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
14: Nem az immunrendszerben következik be ilyenkor egy változás, hanem egyszerűen a gyerekek élettere változik meg lényegében. Ami nagyon fontos lenne, hogy akkor, mikor elkezdődik az iskola, akkor azért már hamarabb kerüljenek ágyba. Ugye ősszel már mindenképp érdemes elkezdeni a D-vitamin pótlást, ennek kapcsán a házi orvosra érdemes egyeztetni, uzsonnára vagy pótuzsonnára gyümölcsöt szolgálni. Illetve ami prevenciós szempont lenne itt az ugye, hogy egész kicsi kortól tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy hogyan kell helyesen kezet mosni, illetve megtanítani nekik, hogy egy tüsszentésnél lehetőleg ne a tenyerükbe, hanem a könyökhajlatukba tüsszentsenek, prevenciós, úgymond oktatás már egész pici kortól indokolt, egyébként nem csak annak a gyereknek, aki már közösségbe jár.
13: 3 hónapon keresztül tesztelhetik a MOL-Bubi közbringa szolgáltatást a 17. kerületben. Rákos mentén 50 hagyományos és elektromos kerékpárt helyeznek ki, amelyeket 11 mobiponton lehet felvenni és leadni. Az állomások között szerepel a főtér, a Keresztúrpiac, Rákosliget vasútállomása, valamint a Pesti út több forgalmas pontja. A biciklik 2-től november 30-áig a MOL-Bubi alkalmazásával a nap 24 órájában használhatók. A BKK azt vizsgálja, hogyan működhet a belvárosi hálózattól elkülönülő közbringa rendszer egy külső kerületben. A használati adatok és a tapasztalatok alapján döntenek majd arról, hogy hosszabb távon is elérhető marad-e a szolgáltatás Rákos mentén. Reggel még lehetnek felhősebb tájak, néhol még eső, záporeső is előfordulhat, majd később mindenhol csökken a felhőzet, és napos, gyengén felhős időre van kilátás. Az északnyugati, nyugati szél élénk néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű.
0: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
15: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja előtt egy kamion és egy személygépkocsi ütközött össze, a 17-es kilométernél zárva a külső sáv, már több mint 3 kilométeres a torlódás. Ami Budapestet illeti, a 11-es számú főúton a Pünkösdfürdő utcánál, a 10-esen nagyjából a városhatártól, valamint az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól jelentősen lelassult már a haladás, de telített az M3-as bevezetője is a Szilas pihenőhelytől, a Kerepesi út és a Fogarasi út befelé a közös csomópontnál, az Üllői út befelé az Ecseri út előtt, a Soroksári út befelé a Haller utcánál, valamint a Rákóczi út a Barostértől és a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál. Ne feledjük, a Flórián téri felüljáró északi ágát is átadták már a forgalomnak, bár a Flórián tér környékén a következő hetekben kisebb forgalomkorlátozással még számolni kell. Újpesten az István úton és a Pozsony utcában tart a felújítás, mától a József Attila utcát lezárják, az István úton befelé a Petőfi utcánál pedig nem lehet balra kanyarodni, a 147-es busz is terelő úton közlekedik, így nem érinti a Langlet-Valdemár utca és Újpest központ közti megállókat Újpest központ irányában. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
0: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu, a Köki Bevásárlóközpont, www.kökibevásárlóközpont.hu, a Kolornyomda, www.kolornyomda.hu, nyomda termékek egy helyen, és a Pölöskei Szörp, gyümölcsöt teszünk a poharadba.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
15: A Budapesti Szent István Gimnáziumból nyitjuk a tanévet, és Csabi az előbb hogy kihúzta magát, amikor egy matek tanárral találkozott össze a folyosón,
16: bizony,
15: ugye?
16: Igen.
15: Rögtön. Mit a csöve?
11: Jó napot kívánok, tanár.
15: Mindjárt jön az igazgató úr is, úgyhogy készülj.
11: Az igazgató helyettes.
15: De nem, az igazgató úr jön személyesen mindjárt.
1: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:08 lesz már egy perc múlva, ahogy korábban többször mondtuk, a Budapesti Szent István Gimnáziumból jelentkezünk, és most légy, ne hozzatok rám szégyent.
2: Itt miért?
1: Az igazgatóra
2: mikor
1: szeretném...
2: szoktunk?
1: Jogos. Lázár Tibor igazgató úr ül itt
3: jó
1: velünk.
3: Reggelt. Jó reggelt kívánok.
2: Aki nagyon kedves és mosolygós, szóval nem olyan szigorú, mint amilyennek egy igazgatót gondoltunk.
3: Hát én mindig mosolygós voltam, vagy legalábbis így csinálok.
1: Azt számolgatom, ugye 125 éves, illetve 125. tanév indul most pontosabban, és ha jól számoltam ki, akkor tulajdonképpen te vagy a leghosszabban regnáló igazgatója az intézménynek, hiszen
3: 2003 óta, tehát tulajdonképpen ez a 24. tanéven.
4: Hát tovább vagy, mint az Orbán Viktor volt.
3: Hát még 2 évig tart a ciklusom, tehát egy negyed évszázad, vagyis 25 valószínűleg belefér.
1: Azt meglátj. Hogy én azon gondolkodtam, annak kapcsán, amiről már itt beszélgettünk ma reggel, hogy fogja imádni a Csabi ezt a kérdést. De ma még a gyerekek akarnak egyáltalán tanulni?
4: Hát ezt akartam pont kérdezni, hogy érdekel titeket egyáltalán a tanulás?
3: Az istános diákok azért szeretnek tanulni, mert tudják azt, hogy ezzel tovább lehet menni és haladni. Tehát okos, értelmes gyerekeink vannak. Általában egy olyan 680 tanulónkra azt mondhatnám, hogy tényleg tehetségesek, ugye?
1: A többi házban meg ott voltam én.
4: 1300-ból.
1: Én a maradék 20-ban voltam.
3: És hát tanulnak, jó? Tehát az biztos, hogy sokan még szeretnek is tanulni, de tanulnak, és szép eredményeket produkálnak.
2: Tibor, mi a legnagyobb változás az elmúlt 25 évedből?
3: Hát az állami fenntartás, mint olyan, az egy nagy változás volt. A munkáltatói jogköröm annó csorbítás az egy nagy változás volt. Tehát én most ilyen nagy várakozással vagyok itt.
4: Ez mit jelent, hogy a munkáltatói jogköröm?
3: Én voltam korábban az alapvető munkáltatói jogbirtokosa, tehát én vettem föl egy kollégát, és ha kellett, akkor én bocsájtottam el, én soroltam be az illetményét.
4: És ez megváltozott? Ez mikor változott?
3: Hát tizenpár
4: éve. Nem is gondoltam volna.
1: És most ezt kapjátok vissza, igen, egy több intézményben, azt olvastam.
3: Van.
2: Menők lesznek újra az igazgatók, akkor azt mondhatjuk.
3: Igen, ez egy óriási felelősség.
2: Persze,
3: tehát
2: hát
3: amikor én 10 pár évvel ezelőtt is azt mondtam az igazgató, mondjuk nyugatról jött hozzánk igazgató társaságnak, hogy milyen jogköröm van, hogy csodálkozom, hogy atya, úristen, tehát hogy ez egy óriási felelősség is egyben. Tehát az én legnagyobb felelősségem az, hogy milyen csapat áll mögöttem, hiszen a mostani csapatomnak a 3/4-ét már én vettem föl.
4: És bocsánat, engem nagyon érdekel, hogy mi határozza meg azt, hogy ugye egy gimnázium jó gimnázium. Tehát beszéltünk arról, ugye, hogy a Szent István Gimnázium is beletartozik az ország 10 legjobb iskolájába. Én ugye az 5-ösbe jártam, az is beletartozik, nem tudom hányadik. Szóval, hogy így, mitől lesz jó a tanári gárdától, a diákoktól, a szülői segítség, ugye az SMK.
2: Jó,
4: nem lett volna a gyerekem, én SMK-t
2: vettem. Milyen jó lett volna mindenkinek.
4: Te hogy szerették volna?
2: Biztos.
4: Te a kis kasdi gyerekek? A kis Imolával nagyon sok a gond. Szóval, hogy mi határozza meg?
3: Ezt a kérdést már többször föltették nekem, és én mindig azt a választ adtam rá, hogy ez egy csapatmunka. Tehát egy közös csapatmunka. Tehát ha egy olyan tantestületem van, aki relatíve egy irányba húzza azt a bizonyos hajót, és hát természetesen, ha sok tehetséges tanulónk van, és a tehetséges tanulók mögött meg támogató szülői gárda, az úgy kihozza az egészből azt a pozitívumot. Tehát ha valami megbillen, mondjuk a csapatban, a tantestületben, vagy a diákság, úgy rögtön lehet érzékelni ugye a lefelé menetelt is.
4: És mondtad, hogy te vetted föl, vagy te bocsátottad el annak idején. Mi kell ahhoz például, amikor elbocsátunk egy pedagógust. Megmondom, miért érdekel, mert beszéltünk itt az elején, hogy ugye a mi gyerekkorunkban ugye egészen más volt a kommunikáció, az oktatás, most ugye most...
2: A büntetés szigorú.
4: Hát igen, most egy ilyen kicsit ilyen pejoratívan azt mondanánk, hogy ilyen bántalmazóbb volt, de akkor ez volt a módi, tehát hogy Dabronaki Évaninnek repült a kulcscsomója, ezért Dabronaki Évanin itt senki nem akarta kirúgni, sőt, Szetka Tibor bácsi kémiatanár, az jó, tetted.
1: Igen, majd bemegy a szülő, és ő vágja hozzá a kulcscsomót.
4: De a szülőnek sem, tehát apukámról el nem tudtam volna képzelni, érted, amikor a Daj Zsófi cipőjét véletlenül az övébe mentem haza. De azért elcsomagoltam a sajátomat, és szóval, hogy ez abszolút nem volt ezzel, hogy változik ez a dolog?
3: Én 3 szempontot szoktam mindig mérlegelni, amikor egy kollégát felveszek. Tehát legyen szakmailag a szakmájában a legjobbak közé tartozó, hogy legyen egy csapatjátékos, hogy közös értékeink mentén tudjuk akár nevelni is, és a legfontosabb az, hogy így a szemében nézek, és rögtön látom azt, hogy egy egyéniség, egy különlegesség. Na most ugye elkezd sérülni az egyik, a másik, a harmadik, és ha már mind a három szempontnál bajba vagyok, akkor nagyon nagy bajba vagyok. És akkor már úgy nekem felelősségem, hogy hozzak egy jobbat.
2: Egy jó döntést.
1: Én azon szoktam gondolkodni, hogy azért ugye a versenyszférában ott persze lehet mondjuk azzal operálni, hogy az egyik vállalatod, a csábítja maga az a dolgozót egy nagyobb fizetéssel. De ugye a közszférában, tehát a pedagógusok esetében gyakorlatilag, ha jól tudom, mindegy, hogy milyen intézményben megy valaki, nagyjából ugyanazzal a fizetéssel számolat. Hogyan lehet mégis vonzóvá tenni egy jó pedagógus számára, hogy mondjuk veled akarjon dolgozni, és ezzel a csapattal?
3: Én az elmúlt években, évtizedekben sokszor, bocsánat, raboltam. Pont azért, mert az iskolánk híre neve azért az mindig egy pozitívum, és tényleg igaz, hogy nem tudok mondjuk többért adni neki, de vannak olyan vonzó dolgok így egy istvános csapatban, egy istvános létben is, ami tegnap kirándulni voltunk, meg annak ilyen apróságok.
2: De figyelj, de milyen egy ilyen rablás? Ezt hogy csináltad?
4: Hát hogy?
2: Mert nagyon vagánynak tűnik nekem a Tibor. Tehát
4: én iskolaigazgató lennék, én végig ugyanúgy, mint a modellek. Én pásztáznám, hogy a többi gimiben milyen. Te hallottad, ott van állítólag egy nagyon jó kémia tanár, és így lecsapnék rám.
2: Na, de a lecsapás
4: ráírnék milyen, Facebookon. Hát, szia, Robikám, hogy vagytok? Tudod?
3: Hát ilyen is van, de hát amikor szükségem van mondjuk egy matematika tanára, ugye a csápjainkat elengedjük, és akkor körbe-körbe nézzük, és mondjuk vannak olyan iskolák, ahonnan nem tudok elcsábítani, lehet, hogy egy matek tanár, de mondjuk az iskolák 90%-ából meg lehet, hogy igen, el tudok csábítani.
1: Ami még nekem érdekes, hogy te ugye történelem-földrajz szakon végeztél, és ehhez képest egy matekos gimnáziumnak vagy az igazgatója, hogy ez nem paradoxon kicsit? Tehát nem egy matek tanárnak kéne vezetni egy ilyen intézményt?
3: Szent István gimnázium az ugye történelemben, ha már a történelem tanárságomat mondtad, általában reál gimnázium volt.
1: Igen.
3: Tehát a 20-as évektől kezdve iskolánk egy klasszikus reál gimnázium lett, tehát a matematikának, a természettudományoknak óriási szerepe volt, és én hiába mondtam azt sokszor, hogy én, mint töri tanár, visszavonom a kis agyaraimat, és azt mondom, hogy heti 2 órával szenvedek a gyerekekkel bontás nélkül, de én azt láttam, hogy szükség van a matematikára, a fizikára, a kémiára, biológiára, digitális kultúrára, tehát azokra a tárgyakra, amik a múltban is, meg a jövőben is a mi profilunk lesz.
2: Ez nagyon fontos, hogy felismered azt, hogy mi az, ami régen kellett, és mi az, ami új a fiataloknak.
4: Engem még egy olyan dolog érdekel nagyon, hogy ugye sokat hallom, tudod, hogy az állami gimnáziumok nem olyanok, és hogy az alapítványi, meg a magán, meg a nem tudom, hogy van ilyen különbség, tudod, de nagyon sokan olyan alapítványi iskolába járnak, aki liberálisabb, szabadabb, most egy ismerősöm ment, vagy a Lauderbe, vagy van a Óbudán a AKG, igen. Szóval, hogy ott egy ilyen más oktatási módszer van, hogy mit gondolsz az állami gimnáziumokról? Hogy
3: az állami gimnáziumok is sokszínűek, hála az égnek. Tehát én abban hiszek, hogy legyen a magyar közoktatásban is továbbra is egy sokszínűség. És ebben legyenek benne az egyházi iskolák, legyenek benne az alapítványi magániskolák, állami iskolák, esetleg egy önkormányzatiság is.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 8:04. Tanárnő, jó reggel!
2: Akasztják a hóhét!
1: Good morning!
2: Good morning!
3: Good morning! Good
1: morning. Merke Ildikó tanárnő, tőle tanultam angolul.
2: De várjál, ti egy idősnek tűntek, az hogy lehet, de tényleg?
1: Hát, hogy nagyon rosszul nézek ki.
3: Van, Zoli, hát,
2: a sok reggelezés. Te akkor még nagyon fiatal
4: Igen, én kezdőtanár voltam. Akkor kezdtem én is a gimnáziumban tanítani, amikor Zoli kezdte.
2: És jó fej volt a Zoli, amikor tinédzser fiú volt? Kedves?
4: Kedves, jó kedélyű, kedves.
3: De tényleg egy ilyen visszafogó, vagy az osztály központja volt, vagy rendbontó, úgy érdem, mert most ugye
4: nem
3: rendbontó,
4: nem
3: visszafogott, nagyon sok baj van most már vele.
4: Nem volt rendbontó. Úgy középen volt, tehát nem volt visszahúzódó, csendes, de nem is volt a leghangosabb.
2: Mondj valami kompromittálót az Oliról, kérlek, erre vágyunk, mióta tudjuk, hogy jövünk ide.
3: Nem tudom. Angolból jó volt az Oli?
4: Jó volt, ügyes volt, igen. Ő már tudott németül előtte, és azért az sokat segít.
3: És szorgalmas diák volt?
4: Igen.
3: Szorgalmas volt?
4: Igen.
3: Én meg olyat szeretnék kérdezni, hogy szeretném, hogy tudod, mondtuk azt, hogy szeretnék, hogyha ilyen a fiataloktól szeretnék tanulni különböző ilyen zsargon, tudod, amit így az angolból átvesznek, tudod, gyerek ki egy fit checkoutra, meg nem tudom.
2: Meg cringe, hogy, meg nem tudom, amiket
3: igen. Meg cringe, meg hogy tudsz mondani egy pár olyan szignifikáns pedagógus mondatot, én azt nagyon
1: ja,
3: szeretném.
1: Most már akarsz tanulni pedagógusul?
3: Igen, mert én most már magamra dobtam ezt az Erzsike néni kardigán, tudod, a Rózsa néni a napközis tanárom volt mindig így egy kardigánban, és ott hangzottak el ezek a mondatok, hogy nem kötelező idejárni.
2: Nekem a magadnak tanulsz volt, igen?
3: Igen, amit megtanulsz, azt nem tudják elvenni
1: de,
3: tőled.
1: Most ugye... hát meg kell védem, az Ildikó nem volt ilyen. Hát emlékszem, amikor volt hollandai
3: diákcsai. De most már ilyen, a fiatal volt.
1: És mehettük, és hogy tök jó volt, mert...

0: Volt
1: az jó, de egyik, tudod, a tanári szobában hallhatott ilyeneket. Ja, tehát ja, nem feltételezzük, viszont lehet, hogy köszönöm vannak olyan szépen kollégái. Szóval köszönöm vannak ilyen mondatok?
2: Biztosan vannak. Azt hiszem, ezt a mai diákok tudnák leginkább megmondani, hogy mik ezek a mondatok, amik gyakran elhangzanak a tanteremben. Hát valószínűleg nem mondom el még egyszer.
1: Ja, igen, oké.
0: Okay, ez volt, most
2: illetve
0: megvolt.
2: Illetve amiket
0: igen
2: mondtatok, azok is, a nem kötelező ide járni, lehet menni másik iskolába.
3: És amikor sutyognak a gyerekek, a diákok, akkor csinálod a feszült csendet?
1: Tudod, jaj, hogy azt imádtam,
3: tudod,
1: igen.
3: Tudod, hogy beszélnek, és akkor az van, hogy tudod, hogy beszélgetnek a diákok hátul. And after what I... Nem folytatom, fejezzétek be nyugodtan. Ezt a kvaterkálást.
2: Ezt nem szoktam mondani,
3: én sokkal jobb tanár lennék, mint te.
1: Nehezebb őket fegyelmezni, mint régen? Vagy máshogy kell?
2: Nem gondolom. Nekem soha nem voltak fegyelmezési problémáim. Keveset is kell, én úgy érzem. Szóval jó gyerekek járnak itt az István gimnáziumba. Uh-huh. Fegyelmezettek, okosak, motiváltak.
1: Mennyire nagy
2: meg
1: baj a
2: akarnak
1: kütyű
2: tanulni angolul.
1: Nem nagy baj a kütyű?
0: Számít, hogyha...
1: Tehát, hogyha mondjuk...
2: A kütyű az olyan értelemben nem baj, hogy tavaly óta ugye központilag tiltva van a kütyű. Én azért szoktam órán használni. És az a... Hát ha használják is, akkor amikor nem lehet, azt én nem veszem észre. Nyilván
1: jól csinálják.
2: De amikor lehet, amikor kérem, hogy használjuk, akkor fegyelmezette használják, és utána
3: de
2: elrakják.
3: Akkor még van ez, mert valami ilyesmi volt, nem? Azt vezette be az előző kormányzás, hogy le kell adni a telefont. Vagy ez nem volt?
1: De.
2: Nálunk zárható szekrényük van a gyerekeknek, tehát mindenkinek egy saját szekrénye, és abba kell belerakni a telefonját.
3: De ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye ezért ez a fejlődés része, tehát azért nem kell visszamennünk a középkorba, tehát most arra gondolok, hogy a gyerekemet elküldöm az iskolába, és az az ő fejlődése, hogy mondjuk rámegy a nem tudom, ráguglizik valamire, amit tanulunk. Tehát, hogy ettől mondjuk megfog, vagy akkor ilyen makarenko, tessék bemenni a könyvtárba, fölcsapni egy lexikont, a Larousse-t, és akkor...
1: Onnan elolvasni.
3: Úgy mondanék ilyeneket.
2: Igazad van, tehát nyilván a technikai fejlődést ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Én ezért is szoktam órán használni. De hát van ez a központi rendelkezés, amiről még nincs hír, hogy ez marad-e a
3: vagy
2: jövőben.
3: Azt
2: még nem tudjuk, hogy ez így lesz-e. Én azt gondolom, hogy inkább tanítsuk meg a gyerekeket arra, hogy ezt hogyan kell okosan használni. Egy okos eszközt hogyan használjunk okosan.
0: Engem ami mindig érdekelt, bocsánat, visszakanyarodva ez a 29 évhez, hogy ugye diákként találkozunk életünk során, nem tudom, 30 vagy 40 pedagógussal. Egy pedagógus találkozik, én nem tudom, hány száz gyerekkel. Hogy az elején nagyon kedves, hogy megvédted a becsületem, de hogy egyébként mondjuk konkrétumra valóban emlékszem, mondjuk velem kapcsolatban, vagy bárkivel kapcsolatban, aki tanított.
3: Hogy nem, emlékszem
2: egy konkrétumra.
0: Jaj, nekem.
1: Ezért kértem, hogy kompromittálódott, hogy mondjani.
2: Ment előttem a Zoli a folyosón, mentünk órára, ő előttem ment néhány méterrel, és egy ilyen furcsa szerkezetet láttam az oldalán, hogy az övére csatolva. És megkérdeztem tőle, hogy mi ez, és mondta, hogy mobiltelefon. Hát a 90-es évek közepén.
0: 96.
2: Hogy? 90-es évek közepén hát jártunk, ugye akkor még a hétköznapi ember számára persze a mobiltelefon nem volt föltalálva.
3: Akkor mondhatjuk, hogy flexelt az Zoli.
1: Igen.
3: Mert ellopta otthonról az apjának a Vestel 90-es.
2: Igen, tehát egy ilyen téglaméretű dolog volt. Ott lógott az oldalán, és akkor elmondta, hogy őt bármikor hívhatják a rádióba. Akkor már harmadik, negyedikes volt.
3: Deflex, jó deflex.
2: Erre emlékszem.
3: Semmit nem változott. Most is ugye, csak kisebb a mobília.
1: Akkor is a rádióba flexelt, meg most is ennyi.
3: Semmi nem változott.
0: Hát erről szól az élet.
1: És hogy vörösödik, még ilyen sztorikat nyugodtan
0: nézd a füle.
2: Most hirtelen ez jut csak eszembe.
0: Hát nagyon kedves, hogy jött. Köszönjük szépen.
1: Nagyon köszönjük.
2: Köszönöm.
3: Még maradj, mert ne köszönjél. Te, hogy, és amikor vannak osztálytalálkozók, akkor meg szoktak hívni titeket? Tehát, hogy részei vagytok?
2: Igen,
3: és akkor van
2: igen
3: egy ilyen utókövetés, hogy kivel mi történt.
2: Igen, igazából az a visszajelzés a munkánkról, igen, mert itt a 4-6 év során keveset kapunk. Persze ott van a csillogás a gyerek szemében, meg a pedagógus napi kötelező virág.
3: Igen, mondja ki, őszintén beszélgetőben.
2: De igazából az érettségi találkozók azok, ahol nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, és hívnak is, minket nagyon sokra járunk. És ezután már az, most elég idős vagyok, amikor a saját gyerekeiket is idehozzák az iskolába, és az egy csodálatos érzés, amikor az ember több generációt.
3: És ez milyen lehető, amikor meglát, Istenem, hogy ez a Brigike milyen vékony volt, és így három gyerek után majdnem elájultam. Hát az Zoli se őszült mindig.
0: De most már
3: főleg Bosnert Foxnak ismertem meg, hogy én nem tudom, milyen volt a kis Zoli a nagy barok volt telefonjával.
2: Több haja volt, és sötét barna.
0: Így. Igen. Ennyi.
3: Sportos és egy téglaméretű mobillal flexelt a suliba. Isteni.
0: Köszönjük, tanárnő.
1: Nagyon köszönöm.
3: Thank you so much.
0: Ez a Sláger reggel 8:03.
3: Tartsd a vonalat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartás támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
6: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
7: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágya, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Rezsitámogatást kaphatnak az egyházi iskolák. Napelemparkot és házakat is veszélyeztetett egy hatalmas tűz tegnap Tapolcán. Armand Duplantis énekesként is színpadra lép a budapesti atlétikai világdöntőn. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Társadalmi egyeztetés indult az egyházi iskolák rezsitámogatásáról szóló kormányrendelet tervezetéről. A javaslat szerint az intézmények októberben egyszeri tanulónként 26 ezer forintos kiegészítő támogatást kaphatnak. A forrás az energiaárak, valamint a víz és a csatornadíjak emelkedéséből eredő 2026-os többletkiadásokat mérsékelné. A támogatás a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyeik által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeknek járna. A támogatást októberben folyósítanák. Mintegy 40 hektáron pusztított tűz tegnap Tapolcán a 77-es út környékén. A tűzoltók estére megfékezték a lángokat. A katasztrófavédelem közlése szerint cserjék, bokros terület, valamint nagy részben fenyves erdő kapott lángra. Az oltásban 16 település tűzoltói vettek részt, akikhez civilek és a honvédség két helikoptere, valamint két vízszállító is csatlakozott. A helikopterek tucatnyi alkalommal dobtak vizet a magasból az égő területre. A tűz egy szeméttelepet és egy napelemparkot is veszélyeztetett, és lakóházak is voltak a közelben, de sikerült időben megfékezni a tűz terjedését. 45 új KÁV villamos beszerzését finanszírozza az Európai Unió, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Tájékoztatásuk szerint az 51 új KÁV villamosból 45 jármű finanszírozásának forrása biztosított a helyreállítási és ellenálló képességi eszközkeretből. A projekt visszanemtérítendő támogatási összege mintegy 43 milliárd forint. Az alacsony padlós kialakításnak köszönhetően a KAV villamosok különösen fontos szerepet töltenek be Budapesten az akadálymentes közösségi közlekedés biztosításában. A járművek beszerzése illeszkedik a fővárosi közösségi közlekedés járműállományának folyamatos megújításához, és hozzájárul a korszerű, fenntartható közösségi közlekedési szolgáltatás biztosításához Budapesten, olvasható a közleményben. Armand Duplantis nem csak versenyzőként, hanem énekesként is színpadra lép a szeptemberi budapesti atlétikai világdöntőn. A kétszeres olimpiai bajnok rúdugró a szeptember 13-ai záróesten élőben adja elő a rendezvény hivatalos dalát, a Goldot. A szám videoklipjét Budapesten többek között a Halászbástyánál és a Hősök terén forgatták. A zárónapon 11 számban avatnak majd bajnokot, és pályára lép a magyar 4x400 méteres váltó is. A világdöntőt szeptember 11-e és 13-a között rendezik meg a Nemzeti Atlétikai Központban. A Sláger FM híreit Szendőf Poritól hallották.
11: Drága aranykövető, ja nem, várjam, nem ott vagyok. Hallgató, szeretettel üdvözöllek. Szeles, de meleg idővel indul a szeptember, ugye a szeptember elsője van. Kedden sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből napközben említésre méltó csapadék. Jó, mindegy, nem lesz csapadék, 27-28 fok lesz, kapaszkodjál meg. És ugye, mivel itt van velünk az öreg diákunk Zoltán, aki 30 éve hagyta el ennek az épületnek a feleit, muszáj egy orvos meteorológiával.
12: Nem öreg is, 29.
11: Jézusom, Zoli, figyelj, de mondom neked, hogy mire számíthatsz, figyelj. Él túl ezt a napot, Zoli. Kedden kezdetben hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt mondom, fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás probléma. Tényleg beállították már a vérnyomásodat? Mindjárt 50 vagy.
12: Nem, de csak ilyenkor szokott megugrani.
11: Keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek, úgyhogy térjünk rá a dugókra.
12: Nézzük.
13: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
12: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja előtt összeütközött egy kamion és egy személyi gépkocsi. A 17-es kilométernél továbbra is zárva a külső sáv, már több mint 5 kilométeres a torlódás. Közben az 1-es számú főúton Ács határában több jármű koccant, a 97-es kilométernél jelenleg csak egy sávon lehet haladni, ez azt is jelenti, hogy a két irány forgalmát felváltva engedik át. Itt Budapesten a 85-ös és 185-ös autóbuszok terelve közlekednek, kihagyják a Csősztorony és a Vörösdinka utca megállót Kőbánya Kispest, illetve Újhegyút Sportliget felé, mert egy mentőautó foglalja el éppen az útpályát. Kispesten műszaki mentés zajlik a Nádasdi utcában, a Vasgereben utcánál, a két irány forgalmát itt egy sávon felváltva engedik át, és a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utca közelében is torlódásra kell számítani, mert éppen baleset nehezíti a közlekedést. Ha bármilyen más a közlekedéssel kapcsolatos további információjuk van, ami úgy gondolják, hogy a többiek segítségére lehet, küldjék nekünk a 0630 3030 95 8-as számra. Köszönöm szépen!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: No more music.
2: 3 perccel. Ma a Budapesti Szent István gimnáziumból jelentkezünk, ahol nem sokára kezdődik majd a tanévnyitó, és most egy újabb pedagógus ül itt velünk. Bóka Gábor tanár úr engem nem tanított, viszont most az utóbbi években azt vettem észre, hogy szoktam visszajárni. Van egy például egy ilyen szülői pedagógus jótékonysági bár minden évben.
3: Te vagy a műsorvezető?
2: Én vagyok a műsorvezető. És hogy a Gábor, úgy látom, hogy ő a szíve motorja annak a fajta közösségi életnek, ami átöleli mondjuk így a színjátszókört, tehát hogy járnak erre, más sulikba is mennek fellépni alkalmanként. Jó reggelt! Szia.
4: Jó reggelt! Szervusztok, és köszöntöm a hallgatókat.
3: Milyen jó hangod van, Gábor?
2: Ja, és egy kollega, mert
1: hát rádiózik
2: a Bartók hát rádióban ezért. Szokott.
4: Aha. Tegyük hozzá, csak külsős vagyok, egy műsorban szoktam állandó zenekritikusként közreműködni.
2: Na hát pont ezért számítanak. Akkor érzed már a vesztett, Csabi?
1: Te emlékszel a izére? Játék és muzika 10 percben. Aki kérdez...
4: Hát nem, hogy emlékszem, ez visszatért, ez a műsor reggelenként.
1: Megújult a Bartók?
4: Nagyjából pont most van egyébként, de most mindenki maradjon azért inkább itt nálunk.
3: Nagyon szépen köszönjük. Szóval, hogy ezért választottad, Gábor? Hát hogy a Hablat játékunkban majd, mint zenekritikus, a Csabi esetleg tudnál kritizálni.
2: Eljussunk oda így 3-4-8 körül, hogy a Csabi osztályzatot kapjon végre valakitől.
1: Jézus, na de várj, de Gábor, te francia tanár vagy.
4: Nem, valójában én magyar tanár vagyok. Franciát is végeztem. Azt nem nagyon tanítottam. A zenekritikusság az egy másik történet, de énektanár nem vagyok.
1: Az egy hobbi, a zenekritikusság?
4: Hát nem hobbi, mert szoktak érte fizetni is, most azt hagyjuk, hogy hogyan, de...
1: Akkor nekem se hobbi a rádiózás.
2: Én azt mondom, hogy te ingyen vagy nálunk.
3: Én is, no hát.
2: Nekünk azt mondták.
1: Hát én szeretetből. Nekem valami szakmai elkötele.
3: De érzed ugye a pikantériát, hogy az Zoli miért választott neked egy zenekritikus, Csabi?
1: Nem, én azt hittem a francia tanár miatt, hogy...
2: Figyelj, most jön a hablatjáték.
0: Hablaty, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
2: Avagy akasztják a hóhért.
3: Tehát nagyon... egy zenekritikusnak kell most énekelned, Csabi.
1: Pour le zenekritikus kell köszön stresszample mindenkinek.
2: Gábor, arra kérnénk Petrával, hogy csak őszintén. Ahogy a gyerekekkel is. Tehát pont az őszinteséget hiányolta, hát, Csabi. Azt mondta, hogy a túl PC világban élünk, tehát hogy nyugodtan...
1: Rúgjál, csípjél, harapjál, mindent lehet.
4: Igen, de zenekritikusként általában azért őszintébbnek kell lennem, mint itt az iskolában.
1: Gábor, térjünk vissza a boldog 80-90-es évekre, a nem kötelező ilyen, kifelé.
2: Várj, akkor effekt és jöhet a feladvány.
1: Talán, hogy kimehetek mosdóba?

0: Gábor először nagyon riadt arcot vágott.
1: Föltette a kezét, tudod, mint amikor az a tévéműsorban ezt a piros gombot lenyomja.
2: Ha föltetted a kezed, azt jelenti, hogy megfejtetted?
3: Igen, hát ez a De nehéz az iskolatáska, gondolom.
2: Így van.
1: Hivatalos címét kérném szépen. Ne add be a zenét, ne add be a zenét.
2: A Bergenditől, igen.
1: Együtt járnak most iskolába, s Peti mindig megvárja.
2: Jó, és akkor most jön az, hogy kritizálhatod a parancs. Milyen volt a produkció?
0: Egy osztályzatot legalább.
3: Hát kritikusként azt írnám, hogy felejthetetlen volt.
1: Igen.
2: Az biztos.
3: Osztályzat tanárként? Szerencsére nem vagyok énektanár, csak helyettesítek néha énekórát, úgyhogy...
1: Százalékot adjál meg, mint az amerikaiak.
3: Hát nem adhatok százat, ezért mondjuk, hogy 91.
2: Jó, és az előadásmódot, mert hogy itt közben legyezővel...
3: Az előadásmód az egy teljesen más kategória.
1: Az a színjátszókör.
3: Ez jobb lenne ilyen...
0: Most azt a tehetségét kamatoztat, hogy Gábor, igen,
3: jobb lenne, mint a műkorcsaját úgy. Tehát, hogy az előadásmód az ugye a 6,0. Mondjuk, hogy a technikai kivitelezés nem tudom, 5,8.
1: Jó, akkor most nyugodtan összerakhatunk egy ilyen 90-es évek kritikáját, ahol nyugodtan elhangozhat. Nem kötelező ide járni. Ha nem érdekel a zene, nyugodtan választhatsz másik tantárgyat. Sajnos Csabi nem volt jó a humán tantárgyakban, így a zenét nem javaslom neki, és utána elküldettek az Engels térre egy pályaválasztási tanácsadóhoz, hogy azt mondják, menj el régésznek a kicsit.
2: Gábor, a jó hírem az, hogy két fő részére szóló bármely napra beváltható belépő egy kristálykóstoló pohárral, ingyenes borkóstolóval, valamint a kiválasztott napra szóló ki- és bejárásra jogosító karszalaggal a szeptember 9 és 12-e között megrendezésre kerülő budapesti borfesztiválra a Budavári Palotába a tiéd.
3: Nagyon szépen
2: gratulálunk.
3: Köszönöm.
0: Gratulálunk.
2: Köszönjük a játékot.
0: Köszönöm. Meg az őszinteséget, igen.
1: Lehet, hogy a borfesztiválon összefutunk el. Hogy énekeltél, ha nem voltál már, tesó?
0: 8 óra lesz, 7 perc múlva, nem sokára csöngetünk, bármit be.
4: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. A Kolor Nyomda www.kolornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen. És a pölöskei szörp, gyümölcsöt teszünk a poharadba.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
3: Ludas Matyi a Családi Musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 17:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
4: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
5: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
4: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia három ajtót.
5: Mutasd! Hú, tényleg szép. Ho-ho-ho, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
7: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjelhu projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
8: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.

0: Szeptember 26. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
2: Schlager FM. Schlager FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
3: Teljesítette a kormány az uniós helyreállítási források lehívásához szükséges feltételeket. Gyorshajtás miatt intézkedtek a rendőrök a nyári ellenőrzések során. Szavazást indít a rövid távú lakáskiadás jövőjéről a budavári önkormányzat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A kormány teljesítette az uniós helyreállítási források lehívásához szükséges valamennyi jogalkotási feltételt, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel 10 milliárd euró helyreállítási és további 6 milliárd euró kohéziós támogatás válhat elérhetővé Magyarország számára. Az árfolyamtól függően összesen 5500-6000 milliárd forintot jelent mindez. Vitézy hangsúlyozta, hogy a feltételek nem érintenek migrációs, ukrajnai vagy életmódbeli kérdéseket. A tárcavezető azt is bejelentette, hogy a törvényben szabályozott formában újra létrehozzák a fővárosi közfejlesztések tanácsát. A kormány és Budapest közös testülete a nagy fővárosi beruházások előmozdítását szolgálja majd. Karácsony Gergely szerint a cél egy partnerségen alapuló várospolitika kialakítása. A tájékoztatón azt is bejelentették, hogy szeptembertől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es troli, közvetlen kapcsolatot teremtve Zugló, a Városliget és Angyalföld között. Gyorshajtás miatt kellett a legtöbbször intézkedniük a rendőröknek a BKK-val közös nyári közlekedésbiztonsági kampány során. Gyakran találtak nem megfelelő műszaki állapotú vagy forgalomból kivont járműveket is. Több autósnál a biztonsági öv és más passzív védelmi eszközök használatának elmulasztása miatt léptek fel. A rendőrök 11 alkalommal ellenőriztek olyan budapesti helyszíneket, ahol fokozottan számítani lehetett gyerekek jelenlétére. A rendőrség arra kéri a szülőket, hogy az iskola kezdés előtt beszéljék át gyerekeikkel a legfontosabb közlekedési szabályokat. Egy hónapra letartóztatták azt a 24 éves férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet Kalocsáról. A jogosítvánnyal nem rendelkező férfi Paks térségébe repült, majd Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre. A landolás során könnyebben megsérült, a repülőgép pedig összetört. Ezután a segítségére sietők autójával próbált elmenekülni, de a rendőrök megakadályozták. A férfit jármű önkényes elvétele és rablás kísérlete miatt hallgatták ki. Egy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezték a halálos siófoki baleset 18 éves gyanúsítottját. A fiatal a gyanú szerint augusztus 11-én a 40-es sebességkorlátozás ellenére akár óránként 100 kilométerrel is haladhatott. Autójával elütött egy szabályosan közlekedő elektromos kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. A gépkocsi ezután egy oszlopnak csapódott és felborult, 4 utasa pedig megsérült. A bíróság a szökés veszélye miatt nyomkövető használatát írta elő a gyanúsítottnak. Szavazást indít a rövid távú lakáskiadás jövőjéről a budavári önkormányzat. A voksoláson a nagykorú, állandó első kerületi lakóhelyen rendelkező lakosok vehetnek részt. Arról mondhatnak véleményt, hogy teljesen tiltsák-e be az Airbnb-t, illetve tiltás helyett községe szigorúbb feltételekhez a működést. A kérdés azért vált aktuálissá, mert az év végén lejár az új rövid távú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. Böröc László polgármester szerint a turizmus sok helyi vállalkozásnak fontos, a lakók azonban számos problémát jeleztek. A tegnapi hidegfront hatására ma még kissé szeles lesz az idő, és több helyen lehetnek záporok, zivatarok, emellett azonban sok napsütésre van kilátás. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán már szélcsendes, napos felhős idő valószínű, helyenként zápor még előfordulhat, főleg a Dunántúlon. 27-31 fok lehet a maximum.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
4: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja előtt végeztek a baleseti helyszíneléssel, viszont a 17-es kilométer környékén igen jelentős torlódás alakult ki, nagyjából 8 kilométeren, úgyhogy ez még érezteti hatását, kicsit lassabban oszlik a sor. Közben az 1-es számú főúton Ács határában több jármű ütközött össze, a 97-es kilométernél a két irány forgalmát jelenleg egy sávon felváltva engedik át. Az M0-áson is történt egy baleset, az M5-ös felé Nagytétény közelében a 6-os számú főút csomópontja előtt két autó karambolozott, a 12-es kilométernél a belső sávot foglalják el egyelőre a sérült járművek, már több mint 2 kilométeres a torlódás, ami emiatt kialakult. A Dózsa-György úton is baleset nehezíti a közlekedést itt a szomszédunkban, a Kassák-Lajos utca közelében, ott is számítsanak torlódásra. Közben a Flóriántéri felüljáró északi ágát is megnyitották már ugye tegnap vagy tegnap előtt, úgyhogy lehet most már zavartalanul közlekedni, vagy majdnem zavartalanul közlekedni a környéken, bár a Flórián téren és környékén még egyelőre kisebb korlátozásokra számítani lehet a következő hetekben. Mi pedig számítunk önökre, ha bármilyen más közlekedési infójuk van, küldjék a 0630-30-30-95-8-ra. Köszönjük!
5: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. A Kolornyomda www.kolornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen. És a pölöskei szörp, gyümölcsöt teszünk a poharadba.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
4: 8 óra múlt 6 perccel a Budapesti Szent István Gimnázium tanívnyitójára készülünk, mert ugye kezdődik az ünnepség, közben bejött egy komplett osztály idehoz.
6: Igen, nagyon menő.
7: Konkrétan tényleg, és én pont így felmérem, tudod, hogy ki kicsoda, és látom,
4: kiből lesz modell, vagy?
7: Nem, azt még nem észtem, de hogy van egy kemény maga az osztályban, tudod? Nagyon izgalmas.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:09 előtt 5 perccel, és muszáj elmesélni, tehát itt van velünk egy komplett 11. osztály, és az, már nagyjából itt áldogálnak 10 perc, amikor valaki végre oda mert lépni a Csabihoz, hogy készíthetnénk egy fotót önnel.
2: Csabi bácsi pedig rendelkezésre.
3: Hát, fi, ez egy borzalmas változás, hogy bácsi lehet, mert úgy nem érzem, tudod. Tehát, hogy ez
2: meg
3: csak,
2: nem is vagy olyan, mint
3: csak kívülről változik, de egyébként nagyon vicces. Azt nézem, hogy senkit nem vittek vízpartra, mert mindenki mentőautó fehér. Tehát, hogy nem van.
1: Biztos tanult, ők egy matekos osztály, lehet, hogy matematikát.
3: Ide
1: lögtek nekünk egy szószólót Frederik személyében.
2: Igen.
1: Szevasz.
2: Hello,
1: jó reggelt. Jó reggelt.
2: Te magadtól jöttél, vagy tényleg lögtek?
1: A többiek?
4: Nem, a tanárnő ide lökött.
2: Nem. Hogy volt hívják a tanárnőt?
4: Kelemen tanárnő, Kelemen Gabriel.
2: Kelemen Gabrielt szeretjük ezért, ugye, hogy ide lökött?
4: Persze, a legjobb a fő van.
2: Na hát ennyi.
1: Hát itt áll mögötted, mert...
3: Mi tanít a...
4: Németet.
3: Hát akkor kösd fel a gagyádat a derdidászból. Ugye, és milyen ezeket a kellemetlen klisé kérdéseket szerettem. Milyen volt a nyár, gyerekek?
4: Hát a nyár az nagyon rövid volt. Mert mindig az, természetesen.
3: Igen. De jó visszajönni? Röviden, tehát, hogy hiányzott az iskola, meg az osztálytársaid, vagy úgy voltál, hogy még 9 hónap nem hittem el.
4: Hát igazából nem volt olyan rossz. Szóval visszajönni ebbe a közegbe szerintem nem olyan rossz érzés, legalábbis nekem, meg az én baráti társaságom nem olyan, aki kimozdul nagyon a házba, szóval nem nagyon találkoztunk így.
2: De mi mit csináltok akkor? Nem mozdultok ki a házból. Gépen keresztül beszélgettek, vagy játékban?
1: A geek generáció, tudod.
4: Igen, mi elég kockák vagyunk.
2: Jó,
4: kockák.
1: Mondom. Pedig nem látszik, hogy matekos
2: vagy. De mit csinál egy kocka akkor?
3: Hát mit nem mozdul ki a házból,
2: Petra? De mit csinál a házban, érted, egy kocka?
4: Hát én leginkább videójátékozok, programozok.
2: Programozok?
3: De figyelj, most én nézem az osztálynak a dinamikáját, és látom, hogy van egy kemény mag az osztályban.
1: Mutass oda, melyikükre gondolsz ott fönt?
3: Ők a kemény mag.
1: Akik ott szemmel tartják az egész.
2: Rágózik, nézd meg közben.
3: Ahol van rágózás, ahol nem veszi föl a nyakkendőt, alattesen majd a végén veszem föl, most mire legyen rajta, folyt. Szóval, hogy van egy ilyen kemény mag, te a kemény mag vagy, Frederik?
4: Nem.
3: Te a kocka
2: nem
3: vagy.
2: Nem a kocka.
4: Ott a baráti társaság.
3: Hát igen, gondoltam. Similis gaudet, hogy a latint is elővegyük a mai anyagban.
2: Már most programozol, mit akarsz csinálni mondjuk 5 év múlva?
4: Azt még nem döntöttem el, de valami informatikai irány.
3: Gondoltam.
1: És többiek mennyire tudják egyébként? Tehát, hogy a korosztályodban mit, amikor dumáltok róla, mindenki tudja, hogy nagyjából merre akar tovább indulni majd?
4: Hát szerintem több olyan ember van, aki igen, mint nem. Uh-huh. Így a faktoknál eléggé látszódik.
3: És milyenek a lányok? Kezdette. Mert látom, hogy nem sok lány, 23 fiú, és hány lány van?
4: 10.
3: 10.
4: Igen, hát...
3: Hát akkor tudnak a lányok.
2: Ott vannak, hátul a lányok, nézni.
1: Kint az udvaron már próbálnak, a himnuszt énekelték az előbb az énekkarral.
2: Ja.
1: Mert 8:30-kor ugye kezdődik a tanévító ünnepé.
3: Megőrülsz, megvadulsz. Te is akkor, és így jó az osztályközösségetek?
4: Vagy én azt inkább, mondanám, hogy igen.
3: Te azt mondod, ugye, Frederik, én kocka vagyok, ülök a szobában, informatikus leszek, és a többiek, van egy ilyen átjárás?
4: Hát ők nagyon kimozdulóbbak, szóval, hogy ők mennek ugye ide-oda egymással, szerintem nyáron is biztos sokat találkoztak.
1: Igen, bólogatnak. Aha.
3: Igen?
2: Kérdezzük már meg, hogy merre jártak, Csabi, azok, akik mászkálgatnak, hogy ők mit csináltak, nem kockultak.
1: Frederik, van még suli rádió közben?
3: Én üdvözlöm akkor a gimnáziumban, nem kell bemutatkozni,
4: de
3: akkor ti vagytok a kockák.
4: Néhány napon.
1: Na, közben oda ment a kemény maghoz.
3: Jók a kemény meg, és mi
1: voltak? Nem halljuk a mikrofonját.
5: Mindenféle koncertek, fesztiválok, amit csak el lehet képzelni.
3: És hol voltál fesztiválozni, mondjuk strand?
5: Például.
3: Sziget?
5: Ott nem voltam.
3: Na akkor mondd el, hogy ne kelljen már kihúznom belőled. Sport, kapcsolat, hagyomány.
5: F-otton
3: voltál.
2: Figyelj, milyen zenét hallgattok? Milyen zenét hallgatsz? Mi a kedvenced?
3: No. Nem azt, amit te muciált, ezek de fiatalok.
2: Én arra vagyok kíváncsi, hogy a fiatalok mit hallgatnak.
3: Na, milyen zenét hallgat?
6: Dash, Azaria, ilyenek, magyar, okay. Ilyen fák.
3: Aha. Csak magyarokat?
6: Hát külföldeket is, de magyar.
3: Jaj, nézzük a kemény, vagy a kockákat is nézzük. Ti vagytok a kockák?
6: Te vagy a kockák.
3: És te milyen zenét hallgat?
6: Hát ilyen Metallicát szoktam hallgatni.
2: Metallicát, az menő.
3: Tehát akkor, hogyha nem ezt kell fölvenned, akkor mibe vagy?
6: Hát nem tudom, rövid nadrág, akár Metallica, ez a Metallica. Polo, és ilyen...
2: És headbangelsz közben. Mi közön metalikát
7: hallgatsz? Rock, metal, country, jazz.
2: Wow.
1: Wow, milyen sokszínű.
2: Az igen.
3: Milyen kultúrás a fiad. Na hát ilyenek a kockák.
2: Nézd, már
3: várjál, most a kemény mag maradja. Várjál, levágódok. Na nézzük akkor a kemény magot.
8: Most, hogy hol jártunk? Vagy?
3: Mert ugye te gyúrós vagy, látom, ugye? Igen. És akkor hol jártatok? Mi volt a nyáron? Voltál a fesztivál?
8: Romkerbe voltunk, Dopaminba, Sziget fesztivál.
3: Dik gyerekek! És akkor már lecsúszott egy-két mókus víz?
8: Egy-kettő.
3: Te vagy az egyik kemény mag, ugye? Tehát látom itt az osztályban, hogy te nagyon oda teszed magad. Te merre voltál?
8: Én is voltam velük a Dopaminba, meg mindenfelé, rakparton.
2: No.
8: Pontonon is. Hát az rakparton.
3: Pontonon is voltam. Hát oda engem már nem engednek be. És, ti, és így együtt mozogtok?
9: Hát én külön voltam. Voltam plázson, Fezenfesten. Én is voltam Pontonon.
3: Szigeten volt valaki?
8: Mi voltunk. Voltunk a Szigeten.
2: És kit néztetek igen, meg, ki miatt mentetek?
8: Nagyon jó volt. Vini, Bruno és
3: ennyi. Már fogalma sincs. Jó van, te megcsináltad magad a Szigeten. Bár menjünk a lányokhoz, nézzük. Na és ti merre volt? Sziasztok! Na és milyen ennyi kanyagy osztályban? Ne hülyeskedj.
10: Igen, mi a kérdés?
3: Az a kérdés, hogy milyen így az osztályban hangulat, ugye mégis csak tizen vagytok.
10: Hát nagyon ilyen összetartó, jó fejek az emberek, még így a kemény mag is.
3: És Sziget, vagy valami fesztivál? Te akarsz beszélni, várj, hogy...
11: Hát mi olyanon nem voltunk.
3: És milyen nem voltál? Mert látom, hogy te, neked ez egy kicsit, nem annyira, nekem annyira gáz, annyira cringe, tényleg mondjatok nekem majd ilyen, tudod, ilyen kifejezéseket.
11: Hát mi házi bulikba mehetünk, főleg.
3: Ennyi?
11: Aha, meg ott hallgattunk zenét.
3: Átmentetek, kifestettétek egymás körmét, nézzél, hát jó. És nálatok?
11: Hát én is kb. Házi bulikba voltam, de sem.
3: Hogy semmi buli, semmi, hát nézd meg, hát ezek mentek, érted, a Pontontól kezdve meg voltak őrülve, vadulva, ti sehol. Na, ki az, aki vállalja, hogy mond nekem olyan kifejezéseket, amiket én már nem fogok érteni, de ti használjátok. Mondjuk egy fit check out, tudod, ilyen, mit tudom, ne röhögjél. Figyelj, amiket így hallok a TikTokon is, nézi, hú, a bácsi már nem érted. Na, megy egy pár ilyen? Kifogok a szemüvegessel, gyere csak velem. Oda te, oda leülsz, és kapol. Pityu. Frederik föláll.
1: Frederik, nem voltál bulizni, úgyhogy nem maradhatsz a bácsinál, tudod?
3: Add át a helyet, és most elkapjuk, hogy mondjál olyan kifejezéseket, amit a tanáraid nem értenek, és így tudtok.
2: Na, erre kíváncsi leszek. Szia!
1: Egy keresztövet hadd kérjük azért.
12: Pityu vagyok.
2: Hello, Pityu.
1: Itt a Pityu.
3: Elnézést, úgy nézzétek az Olit, hogy ő egy véndiák.
1: Öreg diák, te!
3: Úgy nézzétek, hogy 29 év múlva pont ilyenek lesztek. Nem akarok Pityu, elkeseríteni semmit. Ja, várjál.
2: Beszélj a másikba.
3: Na?
1: Mondjuk. Mit szeretnél csak?
3: Arra gondoltam, tudod, hogy vannak ezek a nagyon jó kis fiatalos kifejezések.
2: Amit mondjuk nem értenek a szüleid, vagy a tanáraid.
3: Angolból veszünk át.
12: Mondjuk ez alap... Helna.
2: Helna?
3: Igen, megizé.
1: Várjál,
3: az a gágyi, az ghostingolt, vagy hogy ghostolt engem, tudod, ilyenek. Így hallom, és azt se tudom, mi van.
2: Mi a Helna? Mit jelent?
12: Nem.
2: Ja, nem. Ja, hogy nem. Aha, oké. Mondasz még egyet?
12: Hell yeah.
2: Hell yeah. Az pedig...
3: Figyelj, ez
1: mindenki röhög. Helna,
2: hell yeah, oké. Bácsik meg a nénik nem értik.
3: A néni már egy szót nem értett.
2: A néni már semmit.
1: Azt viszont tudja, hogy nem érkeztünk üres kézzel.
2: Így van, mert hogy hoztunk nektek 60 ezer forint értékben ajándékot, 20 ezer forint értékű ajándékutalvány a Köki Bevásárlóközpont Pepco üzlete jóvoltából, egy bevásárlókosár pölöskei szörpökkel megtöltve 20 ezer forint értékben, a pölöskei szörpök gyártójának köszönhetően is egy 20 ezer forint értékű iskola kezdési csomag a Kolor Nyomda jóvoltából, és ebből kettőt adunk.
1: Igen, mert ezt bitült a Frederik, és megduplázzuk, legyen ez kétszer.
3: Ez milyen nagy ajándék 40 diáknak, ne?
1: Hát majd szétdobják.
2: Mindenki kap belőle, egy, akar.
3: Mindenki kap igen. Egy ceruzát.
1: És figyeljetek, nem akarok ünnepről tudni, 10 perc múlva kezdődik az ünnepség, úgyhogy titeket is várlak.
3: Én kitartást kívánok, mert nagyon, ez a legizgalmasabb része. Kedves diákok, elindul a tanév.
1: Ennyi.
3: Majd lesznek ilyen izgalmas beszédek, Zoli is fog beszélni, megkapjátok.
1: Köszönjük, hogy jöttetek!
2: Köszi! Sziasztok!
3: Legyetek, és tényleg jó iskola kezdést
1: meg
3: és
1: jó
3: kitartást.
1: Évet. Ja.
3: És nem kötelező ide járni, aki nem veszi komolyan.
1: Ez a Sláger reggel, 8:30 lesz, 10 perc múlva.

0: Ez a Sláger reggel.
1: A Budapesti Szent István gimnáziumból 8:30 előtt 5 perccel, és a tanévnyitó kezdete előtt 5 perccel, és meglepő fordulat, mert hogy Kuka MC ül itt velük.
2: Yeah!
1: Szerintem te nem ide jársz.
2: De öreg diák még lehetsz? Ide jártál?
3: Nem, a büfés vagyok, csak hoztam az új ropi készletet.
2: De jó fel, hogy köszönjük, az előzőben úgyis elfogyott.
3: Ide jár a gyermek, képzeljétek, én a büszke szülő vagyok, én most az oldal leszek.
1: De, ez milyen jó hangzik.
3: Igen, büszke szülő, hogy végre iskolába járnak újra a gyerekek.
4: Te is, és hogy esett a választás a Szent István gimnáziumra?
3: Ezt ő maga döntötte el a felvételi pontjai alapján, hogy ő úgy megcélozta, hogy a Szent István, ugye a nyílt napon, mikor voltunk, akkor neki ez tetszett, szimpatikus volt, működött a kémia, és akkor egy picikét úgy érezte, hogy föl kell kötni a gatyát ahhoz, hogyha ide szeretne kerülni, és ő megírta a 90 pontosra az írásbelit, utána a szóbelinit brillírozott, úgyhogy alanyi jogon bejutott ide, és büszkeség van.
2: Mennyi idős ő most?
3: Ő most, ugye ezt mindig nehéz elmondani, ezt már mondtam telefonban is, hogy ő most 11-es, de az én időszámításom szerint ő harmadikos
1: gimnázista. Hú, ezt én tudom megszokni, olyan fura ez a...
4: Hát én nekem is a harmadikost értem.
3: És miért nem visszük tovább, hogy akkor az egyetemista, ő meg már a 13-os, 14-es?
4: Nem,
1: ugye? Nekem a kiszámoltak, hogy én ma 42-es vagyok.
3: Na,
2: például. Mert ugye mit szeretne majd az István után?
3: Igen, évzárásban. Évzárót szeretne nagyon gyorsan.
2: Már most az évnyitó tudja, hogy legyen évzárók.
3: Persze, még nem tudjuk, még tapogatózunk. Aha. Meg
4: hát
3: úgy...
4: valószínűleg sejtbiológiával szeretne
2: mi, honnan tudod?
3: Egyébként a biológia az közel áll, tehát biológia fakultációt vett föl idénre magának. Úgyhogy
2: egy jó sebész még lehet belőle, figyelj. Még bármi. Volt itt ma már kis még... programozónk, úgyhogy 11.
4: Hát de még az is lehet, érted, hogy ő is DJ lesz, érted?
2: DJ.
4: A gyerek.
3: Nem kívánunk neki ilyen rosszat.
2: DJ vagy énekes.
3: Pont azt akartam mondani, hogy rossz osztályt kérdeztetek az előbb. Hát hogy lehet ilyet csinálni, hogy egyikőjük sem mondta az Animal Kennedyből azt, hogy kedvenc zenekaraként.
2: Hát ez
3: zenekaraként.
2: Az.
3: Hát azért, na, hát.
2: Érted, a Dash, hoppá. Meg az Azari, az levertiteket soha.
1: És bocsánat, csak még mielőtt lelépnék, mert nekem mindjárt jelenésem van a színpadon, még egy kedves vendég érkezett.
4: Olyan nagy kép ez a Zoli ma, hogy
3: le kell lépnem.
4: Jelenésre van.
3: Azt hiszi, hogy egy nagyobb színpadra megy. De hát, na mindegy.
2: Itt van velünk Verebes Linda.
1: Hadd mutassam be Verebes Linda, a színművésznőt. Jó reggelt.
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok. Hello, sziasztok.
2: Ti nagyjából egy időben jártatok az Olival ide?
5: Nem, szerintem én idősebb vagyok nálad. Én 98-ban érettségiztem.
1: Hát én 97-ben. Igen, egy a különbség. Akkor. De egyszer volt közös munkánk például.
2: Komolyan.
1: Volt egy vetélkedő.
4: De lehet, hogy egyszer húzogattad a haját, nem? És csak már nem emlékszel, Zoli.
5: Ő biztos jobban emlékszik rá, mert az ember jobban a felsőbb évfolyamokat jobban ismeri. Volt egy közös vetélkedő, én nekem ez nem kimaradt.
1: Volt egy közös vetélkedő, Antal Imre vezette és verset. Valamit felolvastál ott, vagy valamit mondtál, és ez valamelyik játékhoz vagy feladáshoz kapcsolódott.
5: Na akkor én már akkor nagyon készültem színésznek, úgyhogy nem én vagyok a Szent István gimnázium legjobb reklámja, mint Reál gimnázium, de...
1: A milyen kis rendítens osztály volt már, hogy többen mentek olyan irányba, aminek semmi köze a matekhoz.
4: De milyen emléked van egyébként a suliról? Tehát, hogy itt szerettél ide, most őszintén, akkor szerettél ide járni, jó volt, vagy úgy volt, csak legyünk túl ezen?
5: Nagyon szerettem ide járni, nagyon jó osztályunk volt. Renitens osztály, szerintem híresen renitens osztály. Voltak olyan emlékeim, hogy éreztem, hogy én nem vagyok ide való, vagy nem biztos, hogy lehet, hogy egy drámatagozatra kellett volna mennem. Próbáltak akadályokat gördíteni elém, de nagyon szerettem, és főleg az osztály miatt. És mai napig összetart az osztály, meg mai napig találkozunk az osztálytársakkal.
4: Egy, tényleg azt szokták mondani, tudod, hogy a gimnázium évek határozzák meg például nagyon sok emberi kapcsolatot hosszú távon. Tehát nem az általános iskola, nem is az egyetem, hanem pont ez a gimnázium időszak, ami a legmagyar. De Zoli lelépett.
2: Lelépett, igen. Úgyhogy átveheted majd mindjárt a safitát.
4: Hát így át is veszem, érted.
3: De te nem szoktál sokat beszélni, úgyhogy ez jó.
4: Nem, velem nincs ilyen probléma.
3: Hála Isten.
2: Linda, volt kedvenc tanárod?
5: Volt kedvenc tanárom, Kovács Ilona, az irodalom tanárnő, aki szerintem egy elképesztő tanárnő volt. Nagyon szerettük egymást, és azért volt elképesztő, mert még magyarban, irodalomból imádtuk egymást, és tényleg kitűnő voltam. Addig a németet is ő tanította, amiből viszont pocsék, a Willkommeni Leipzignél megállt a tudásom, és abból pedig hármas voltam, és hogy egy annyira reálisan osztályozott, hogy annak ellenére, hogy szerintem az egyik

0: kedvenc diákja voltam, a németnél ő is érezte, hogy ott van
1: ezek a lényegek.
2: Mi az a mondat, ami azonnal eszetekbe jut, hogyha a sulira gondoltak és a tanáritok mondták, mert ugye Csabi pont ezt vetette.
3: MC kukának semmi.
4: Dehogy nem, örülök, hogy a gyerek ide jár. Mi jusson eszembe? Egyébként nagyon, tehát egy ilyen nagyon-nagyon közösségkovácsoló iskola. Aha. Tehát ez jó látni és hallani, és megtapasztalni szülőként is, hogy a gyerekek tényleg abba az irányba terelik, hogy egy ilyen jó közösségnek a része legyen.
0: Nekem egy meghatározó mondat jut eszembe, az a verebes magának van agya kérdés, amit a Maklári tanárnő, a fizika tanárnő tett föl. 2 évig igazából ő volt az én horror tanárnőm, akitől rettegtem, és fizikából borzalmas voltam, tehát a 2-esig jutottam, amire nagyon kellett figyelni, mert itt nem lehetett lecsúszni az átlagnak. És amikor a matekot átvette 3-ban, a matekot is ő tanított nekünk, amiből viszont viszonylag jó voltam, akkor ez volt az első dolgozat után a kérdése, hogy verebes magának van agya.
3: De látját, tehát, hogy akkor ugye milyen természetesek voltak.
2: Igen, ezek a mondatok.
3: Tehát ugye ezek az abuzáló mondatok, akkor annyira, nem? Az
2: igen,
3: életünk
2: ezeket megkaptuk.
3: Föl se tűnt, tehát, hogy így otthon is az volt, hogy én nem tudom belőled, mi lesz, de hát olyan hülye vagy.
4: Ja, hát nálunk is elhangzott ez, a feleségnek jó leszel. Tehát ezt mondták így a lányoknak, de volt ilyen földrajztanárunk.
3: Nem, hogy ezek teljesen normális. Tehát, hogy az volt a legkedvesebb, hogy nem kötelező ilyen. A dekár, hogy ez már nincs, úgy mondtam volna most ennek a 30 diáknak egy pár ilyen.
2: Örültek volna neki.
3: Hát ezzel a kis bajusszal én nem tudom, mi lesz veled az életben, tudod, egy pár ilyet, tudod, elögtem volna. Mit akar, valamit akar, minden.
2: Addig kérdezhetek, Lindát.
3: Nyugodtan.
2: Linda, neked ugye fontos, hogy te is segíts a diákoknak drámapedagógiával.
0: Igen, igen. Hát nem annyira drámapedagógia, inkább színjátszás. Aha. És ugye nekem logopédus diplomám van, és van egy beszédiskolám, tulajdonképpen beszéd és színjátszó iskolám. Úgyhogy pontosan azért, mert azt gondolom, hogy nagyon keveset beszélnek a gyerekek, meg nagyon nem, nincs erre, hát akár itt a Szent István gimnáziumban is, hogy nyilván itt nem volt erre hangsúly fektetve, hogy hogyan tudnak megszólalni a későbbiekben, és nagyon-nagyon nagy hiányosság szerintem, és nagyon sokan szeretnének fejlődni ezen a területen.
3: De például ugye ez egy reál gimnázium, ugye, ahol matematika szakos, meg ilyen fakult porzalom, de hogy értem, kell, nagyon kell, fontos, de hogy milyen volt ugye egy olyan embernek, aki egy humán beállítottságú, aki utána színművészettel, logopédiával, beszédtechnikával foglalkozik, kommunikációval, milyen volt egy ilyen iskolába járni, hogyha hallottuk, hogy itt mondta a Frederik is, mi vagyunk a kockák.
2: Igen.
3: Szóval, hogy
2: igen.
3: Ez így milyen volt nekem?
0: Nem éreztem, hogy kilógnék, de valószínűleg azért, mert meg volt a saját kis közegem. Elfogadták tulajdonképpen azt, hogy én másfelé megyek. Igaz, hogy a 12-ben volt egy ilyen kis incidensem, hogy meglátta az akkori életem első szerelme, 18 évesen életem első szerelme, meg egy szájra pusztítottunk egymásnak a folyosón, és ezt meglátta az akkori igazgatónő, bizony.
2: Na akkor még ebből dráma volt.
3: Ennek ma se örülnék.
0: Ma se, ugye?
3: Lennék az igazgató.
0: És akkor behívta a szüleinket, hogy ez egy fertő tulajdonképpen, és az én anyukámnak csak elmondta, hogy hát ez a viselkedés nem idevaló. A páromnak viszont az anyukájának azt mondta, hogy hát azért ugye az Andris az egy rendes fiú, ő mérnöknek készül,
2: mindazt
0: pedig színésznőnek.
2: Ja, hát igen, az.
0: És azért ebben elég sok minden volt, igen, hogy szóval azért megvoltak az előítéletek, hogy nyilván én nem vagyok egy megbízható lány, de az voltam.
2: Színésznőcske, igen, még ez volt
0: szépen,
2: igen, annak idején színésznőcskével. Nagyon köszönjük, hogy jöttetek.
3: De igaza volt az.
0: De nem volt.
4: Csúnya.
2: Hamarosan ma Utner Zsófi érkezik hozzánk, köszönjük nektek.
0: Köszönjük.
4: Szépen. Megyek az én nyitóra, Zolit.
3: Fussál a beszédről, ne maradj le.
5: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Panna, neked mi a cél? A csomó kártyát összegyűjtesz, akkor majd cserélgetni fogsz esetleg Árminnal, vagy olyan osztálytársakkal, akik szintén gyűjtik a Lutra albumba ezt a matricát?
5: Lehet, hogy cserélgetném meg, hogy be is ragasztanom.
6: Meg akarjuk nézni?
4: Bontsuk ki. A 76-os az a fehér farkú
5: 17. Gnú. Ez egy farkas, nem?
6: Az egy farkas.
4: A 18-as a fehér hátú keselyű. Segít fenntartani a rendet a természetben, dökhússal táplálkozik, becslések szerint a legtöbb elhullott patás állat megevéséért ez a madár felelős.
2: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
3: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
7: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok Tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
8: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
9: Mit csinálsz, Anna?
10: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
9: Megint felújítás?
10: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
9: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
12: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
13: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
14: Igen, emlékszem.
13: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
15: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A tervezet 49.025 milliárd forintos kiadással, 41.915 milliárd forintos bevétellel és 7.110 milliárd forintos hiánnyal számol. A GDP arányos hiánycél 3,7-ről 7,5%-ra emelkedett, miközben az államadósság 74,6-ról 77,5%-ra nőhet. A kormány az idei gazdasági növekedést a korábban várt 4,1 helyett 2%-ra becsüli. A módosítás egy 500 milliárd forintos havária alapot is létrehozna az aszály és az energiaválság kezelésére. A javaslat szerint a már elfogadott intézkedések 400 milliárd forinttal javítják az egyenleget, további 300 milliárdos megtakarítás pedig a kiadások felülvizsgálatától várnak. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben az Egészségügyi Minisztériumhoz érkezett bejelentés alapján. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a vizsgálat már a múlt héten nem a sajtóhírek hatására kezdődött. Az intézet vezetéséről egyelőre nem született döntés. Dank Magdolna főigazgató arról biztosította a minisztert, hogy az intézmény minden szükséges információt átad a vizsgálóknak. Sajtóinformációk szerint súlyos összeférhetetlenségi ügyek, az állami és magánegészségügy közötti átláthatatlan kapcsolódások vannak már régóta a kórházban. A vizsgálat egy fiatal beteg kezelése nyomán indult, aki csaknem 3 millió forintot fizetett ki magánellátásban, miután kezelőorvosa rendre a magánszektor felé terelte a folyamatokat. A társza az eljárás lezárulta után tájékoztatja a nyilvánosságot az eredményekről és az esetleges intézkedésekről. Az iskola kezdéshez igazodva, mától ismét a tanítási időszak sűrűbb menetrendje szerint közlekednek a budapesti járatok. Az egyes villamos a reggeli és délutáni csúcsidőben 3-4 percenként indul. Gyakrabban jár a 187-es autóbusz Kelenföld és Kamaraerdő között, és változik a 87 A reggeli menetrendje is. A budai vár felé közlekedő 216-os busz munkanapokon reggel 8 és 10 óra között 10 percenként indul, nagyobb kapacitású járművekkel. Megdőlt a fővárosi melegrekord hétfő délután, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Azt írták, augusztus utolsó napján nyáriasan meleg volt. Budapest-Újpest meteorológiai állomáson 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi melegrekord. A korábbi rekord 35,6 fok volt, amit szintén Budapest-Újpest állomáson mértek még 2015-ben.
14: Másik, itt most vagyok, köszöntem, szeretettel. Igen, érezzem, hogy csüket vagyok, köszöntelek sok szeretettel. Ugye a Szent István gimnáziumból jelentkezünk, és egy pupos időjárást akarok gyorsan nektek ledarálni. Az történik, hogy kedden is nagyon sok napsütésre számíthatunk, felhőkre is számíthatunk, de csapadék nem lesz. Hajnalban 20 fok volt, annak már takar, délután akár 27 fok is lehet a hőmérséklet. Ami nagyon fontos, ugye rengeteg az allergiásunk, ugye ezért egy pollen jelentés el kell jönnöm, ugye Petrának is néha ilyen fátyolós a tekintete, ami előfordulhat a pázsifűtől, ami meg alacsony. Mástól is fátyolós a tekintete. Csalánfélék közepes, libatopfélék alacsony, viszont a parlagfű Petra magas jelenleg, és a gombák is közepes állapotban vannak jelenleg az allergiát tekintve, úgyhogy ezt követően muszáj lesz közlekednünk, hogy vannak-e dugók, valószínűleg nem, mert megoldották a budapesti közlekedést.
3: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
17: Sajnos vannak dugók, Csabi, sőt baleset is. Baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Maglódi úton, a Gitár utcánál. Aztán lassú a haladás a 10-es főúton befelé a városhatártól, az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton befelé, illetve a Szélkálmán tér környékén. Akadozik az előrejutás a Pesti alsórakparton, a Szent István parttól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Károly körúton is. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcától, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecsedi út előtt, valamint a Soroksári úton befelé a Hentes utcától és még a Váci úton befelé a Megyeri út előtt. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési infójuk, amit nem mondtam, akkor kérem küldjék el a 0630 30 30 95 8-ra. Köszönjük!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Drága aranyhallgató, és akkor innen folytatjuk a Szent István gimnáziumból. Zoltánt elengedtük, mert ugye ő az évnyitó már, kezdetek el, hogy jött egy nagyon szép bordonyakendőbe, de levetették róla. Igen. És az iskolának a hivatalos. A hivatalos.
2: Felvette végül?
1: Hát remélem.
2: Most mi legyen?
1: Meg itt volt, tudod, itt voltak a renitens lurkók, aki eddig, tesai, nem veszem föl, majd csak akkor, amikor már kint vagyunk útbanon, és az nem, és az egyik srác nem vette föl, de mert ő is olyan keménykedő volt. De innen folytatjuk, mert pontosan azt néztem, hogy itt van velünk már Mautner Zsófi,
2: jó
1: ugye,
2: jó reggel.
3: Jó reggel.
1: És ugye pont azt néztem, hogy ki van írva, ha bemész a büfébe, ki van írva, hogy valami ilyesmi, hogy a superfood, meg egészséges táplálkozás, meg a magok, meg a cukor, meg a só, fantasztikus Dunkin Donuts-ek, tudod, fánkok vannak, csokis, croissant, minden, hogy egyébként, ha valaki nagyon tápláléktudatos, akkor... mit hozzon a suliba, mit készítsen, otthon mit készít, tudod, nekem drága édesanyám mindig csinálta a szendvicseket, és nálunk voltak intézetisek, és akkor mindig nekik is csinál.
2: Ja,
1: nem pluszba. De hogy egyébként, hogy látod ezt?
3: Figyeljetek, olyan vicces, ahogy bejöttem a gimibe, egyébként megcsapott teljesen ez a vibe és ez a hangulat, fantasztikus az egésznek a légköre. Én átmentem 14 évesbe rögtön.
1: És láttuk a kis Zsófit, ahogy szorong. Úr, ezt kell kezdődni.
3: Jaja, tudod, mindig egy ilyen szorongolkat.
2: Csillogó szemmel jött. De jó, így jött ma reggel Zsófi.
3: Bejöttem a főbejáraton, jobbra a stúdió, balra a büfé, természetesen azonnal balra indultam, gondoltam, hogy egy ilyen tanulmányt folytatok. Hogy manapság, hogy néz ki a büfé. Hát arról kell tudósítanom, hogy valóban, amit mondasz, Cilla, hogy ezek a szép rajzok, amiket egyébként a gyerekek csináltak, hogy az okostányér, hogy áll össze, mennyi, nem tudom, fehérjek, gabona, ez a neve, tudod, okostányér, ami alapján nagyjából össze lehet rakni, hogy akkor milyen arányban legyen benne a zöldség, gyümölcs, gabona, fehérje, stb. Na, ezek ott ki vannak rakva, mm-hmm. ugye a falon, és egyébként a büfében megvásárolhatod a fánkot, a kakaós, a tulorodét, a meleg szemlít, és megkérdeztem egyébként a büfés hölgyet, nagyon jó kis hangulatos büfé, megkérdeztem, hogy mi a bestseller, és hogy manapság miket vesznek a gyerekek. Hát pontosan ugyanazt, amit egyébként 30 évvel ezelőtt. Szendvics, nem mondjuk pizza akkor nem volt, hogy meleg szendvics, kakaós csiga ezeket. Néztem, hogy mi az, ami a mi időnkben még nem volt. Hát amit felfedeztem, az például ezek a dobozos rámenek, ezek uh-huh. az instant rámen levesek, ugye az nagyon divatos, mint minden ilyen ázsiai dolog. Abból van, és azt eszik is. És akkor azt mondta még a büfés hölgy, hogy egyébként elég sokan hoznak magukkal dobozos házi kosztot, és akkor azt leülnek, megmelegítik a mikróban, tehát ez is van.
1: De egyébként most pont azon gondolkodtam, hogyha ott vannak, csak így a gyerek fejjel, tudod, a szülők, főleg ugye most ugye ezek a modern szülők, ugye ne adjál cukrot, felpörök, tudod, ilyenek, ilyen felkiáltások vannak. Nem, nagyon sok zöldséget kell a kicsinek enni, szóval ebben nő föl a gyerek, tehát beszabadul érted az iskola büfébe, és mondjuk azt látná, hogy szójaszósz van, meg mit tudom én, igen, van humusz nálunk, és Adamé babot is lehet, meg már, de egyébként van croissant, csokis croissant, Dunkin Donuts, és nem tudom, Kinder Bueno. Szerinted melyik repülne rá az Adamájba?
3: Igen, hát itt is egyébként szóval, hogy... van a büfében, vannak ilyen, mit tudom, zapkása, ilyen-olyan granola, ilyesmi volt itt a pulton, és kérdeztem, hogy azt veszik-e, elég egyértelmű volt, azt nem.
2: Ti mezzások voltatok egyébként annak idején? Ott kajáltatok a suliban?
1: Nem. De általános iskolában voltam.
3: Igen, ezzel. Én is általános iskolában, nálunk ugye nagy főzés uh-huh. volt mindig. Egyébként olyan fura volt, mert hogy visszagondoltam, egyszerűen nem is emlékszem, hogy így uzsonnára egyáltalán úgy vittem-e valamit, vagy, tehát nem rémlik semmilyen karakteres, hogy akkor már apukám akkor is, mit tudom én, békönbe tekert gombát, nem tudom, mivel adott igen. volna, amivel beégtem volna, de nem. Tehát én
1: igen, és biocéklelevet ittunk én is. Állandóan anyám ledarálta a fülét.
3: Húzafülét,
1: tényleg,
3: ez egy időben divat volt.
1: Úgyhogy
3: most el is bizonytalanodtam.
1: De bocs, hogy én vagyok a főnök.
3: Igen,
1: ide
3: már házad ez az Oli helyét.
1: Nem, de hogy ilyen nagyon érdekes, hogy például én azt tudom neked megmondani általános iskola büfébe, hogy mi az, amit végképp megutáltam a menzának köszönhetően. Az egyik a kávé volt. Amit
3: de miért már akkor kávéztál?
1: Az iskolai kávét, tudod, sose látott kávét, ilyen cikória kávé, igen, vagy
2: ja,
1: mi volt.
2: A gyerek kávé, tudod, amit kapja. Fú, az nagyon rossz
1: és
2: volt.
1: És ez valami bűrös volt, tehát én a szagát se bírom. A másik nagyon ilyen szignifikáns étel, amit megutáltam, az a gyümölcsleves. Valamiért.
2: Az tényleg, egyszerűen... én ezt imádtam, nálunk nagyon jól csináltak.
1: Fú, én azt nem bírtam, és akkor amit meg megszerettem az, az iskolába, az a grízes tészta.
2: Ugyan.
1: Nem emlékeztek, hogy mindig volt grízes tészta. Barack, az barackot nem látott, csak persze, ilyen zselatin. De hogy az mindig volt, tudod. Azt arra emlékszem, hogy megszerettem.
3: Most egyébként azt hiszem, hogy itt a Szent István gimiben, mert nekem a férjem nagyfia ide járt egyébként, úgyhogy sokszor
2: hát
3: mesél.
2: Hát neked akkor jó volt,
3: de már egyetemista, igen, ő már az orvosi egyetemre jár, mert hogy innen egyébként a gyereke 90%-a
1: lehet, hogy neked
3: jó egyetemre megy.
1: Egy szülői nagyon integethet. Várjál a Kriszta néni, sziasztok, puszi, puszi.
3: Nem, ő már kirepült, van az egyetemre jár. És úgy emlékszem, most nem akarok hülyeséget mondani, úgy emlékszem, hogy talán itt a menzán, itt is átálltak már erre a svédasztalos, büféasztalos, úgynevezett szabadszedéses menzára, amiben ugye mostanában próbálkoznak, és nagyon sikeres, tehát nem a menzás, nem a konyhás néni adja ki a puff adagokat, grízes tésztában, hanem a gyerekek maguknak szedhetnek, és ezáltal ugye kevesebb maradék, kevesebb a pazarlás, megtanulja a gyerek, hogy milyen mennyiséget eszik, választhat, aki akar, vagy tudatosabban dönt, azt tud egy egészségesebb dolgot választani, aki nem tudom, érted, egy 14-18 éves kamasz fiú, aki mondjuk még sportol is, az teljesen más mennyiséget persze eszik, az megeszik, érted, 5 adag, nem tudom, húst, meg tésztát, mint mondjuk egy lány, szóval...
2: Mit hoztál nekünk?
3: Na, és akkor mutatom, hát kicsit el is bizonytalanodtam most, hogy itt láttam a meleg szendvics hamburger vonalat, én egy ilyen nagyon változatos és színes dobozt, ilyen bento boxot hoztam, mert szerintem az nagyon, én úgy képzelem, hogy annak örülnék, hogyha sok szép dolog lenne egy ilyen dobozkában, hogy van benne zöldséggyümölcs, van benne csoki, van benne mogyoró, van benne mini fasírt, és van benne egy ilyen ázsiai tojástekercs, amit egyébként 2 perc megcsinálni, és miután a mostani gyerekek egyébként szeretnek főzni, imádják az ázsiai konyhát, tehát hogy lehet, hogy ebbe be lehet őket vonni.
1: Jó, én azt amondó vagyok, hogy ezt a dobozt árazzuk, betegyük oda a büfébe, és nézzük meg, hogy bárki
3: megveszi. Szerintem vegyük meg mi.
1: Ki viszi el, és akkor azt fogod látni, hogy egy óriás croissant-nal elrohannak a gyerekek.
2: Vagy egy Dunkin
1: Donuts-el. Köszönjük, Zsófi.
2: Köszönjük,
1: Zsófi.
0: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. A Kolornyomda www.kolornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen. És a pölöskei szörp, gyümölcsöt teszünk a poharadba.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Igen, itthon is.
4: A Sláger FM-et hallgatja.
5: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
4: Sláger FM.
5: Köszönjük.
7: Ludas Matyi a családi musical kápolna estjéken szeptember 5-én este 7:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadása.
8: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen Fórumban és a Stop Shopban.
9: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
10: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
11: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
10: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia 3 ajtót.
11: Mutasd! Hú, tényleg szép. Hohohoho, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
12: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
13: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
14: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
15: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-center.hu-n.
16: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
17: A reklám után...
16: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Közel 2,5 milliárd forintba kerül a vagyonvédelmi hivatal létrehozása. Gyermekközpontú iskolahévet kívánt a diákoknak az oktatási miniszter. Gond volt reggel a szentendrei hévekkel. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működtetéséhez, derült ki a Magyar Közlöny legújabb számából. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint 2.481.807.488 forintot csoportosítanak át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. A forrás felhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összeget pedig vissza kell fizetni. Gyermekközpontúbb, nagyobb önállósággal működő iskolákat szeretne kialakítani a kormány, mondta Lannert Judit az országos tanévnyitón. Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az iskolának nyugodt fejlődést kell biztosítania, és teret adnia a diákoknak, valamint a pedagógusok kreativitásának. A tudás megszerzése mellett az érdeklődés és a motiváció felkeltést is kiemelten fontosnak nevezte. A kormány kevesebb adminisztrációval és kötelező méréssel, nagyobb szakmai autonómiával, valamint színesebb taneszközkínálattal segítené az intézményeket. Új témanapot is indítanak, amelyen a gyerekek és a diákok elmondhatják véleményüket az oktatás jövőjéről. Lannert Judit azt is bejelentette, hogy hamarosan béremelést kapnak a nevelést, az oktatást közvetlenül segítő szakemberek. Gond volt reggel a hévekkel. A szentendrei hév vonalán egyes szerelvények leálltak a nyílt pályán és zárt ajtókkal várakoztak. A tájékoztatás szerint az informatikai rendszer állt le, a biztonsági rendszer irányításával volt probléma. A szerelvények pontos helyét kontrolláló informatikai bázis állt le reggel 8 óra körül. A hévközlekedés azóta már újra elindult. Megnyílt a forgalom előtt a felújított északi felüljáró a Flórián téren, ezzel befejeződött az Árpád hidat és a Szentendrei utat összekötő két híd rekonstrukciója. A munkák során átépítették a pályaszerkezetet, kijavították a vasbetonelemeket, valamint új szigetelési és aszfaltburkolatot készítettek. Megújultak a hídfők, a szegélyek, a korlátok és a kőburkolatok is. A beruházás teljes költségvetési kerete 3,27 milliárd forint volt. A felújítás költségeinek jelentős részét az elektronikus jegyrendszerrel kapcsolatos perben visszaszerzett összegből fedezték. Szeptember 17-éig már csak kisebb hibajavítások és a felszíni csomópont helyreállítása maradt hátra. A Somlóhegy lábánál talált kora újkori ezüstallérokból nyílt kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A 27 érméből álló kincsleletet 2026 nyarán fedezték fel Borszörcsök határában, a múzeum önkéntes régészeti csapatának közreműködésével. A tallérok többségét II. Ferdinánd osztrák főherceg verette, de II. Rudolf korából származó magyar és cseh pénzeket is találtak. A leletegyüttes legfiatalabb darabja egy 1593-ban Körmöcbányán készült tallér. A szakemberek szerint a kincset feltehetően a 15 éves háború idején rejtették el. A tallérlelet a Somlóhegy lábánál című kamaratárlat október 18-áig látogatható. A nap első felében még több felhő lehet felettünk, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, de mindenhol várható több órás napsütés is, a szél helyenként megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 32 fok között valószínű, késő estére 18-27 fokig hűl a levegő. A hét hátralévő részében is nyáriasan meleg idő valószínű, pár fokos lehűlést csütörtöktől tapasztalhatunk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
19: Baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Maglódi úton, a Gitár utcánál. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé, a város határtól, az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton befelé, a Szél Kálmán tér környékén, illetve az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton, a Szent István parttól délre, a Műegyetem rakparton, a Petőfi hídtól északra, valamint a budai alsó rakparton is. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Rákospalotai körvasút sortól, illetve a Kerepesi úton befelé, a Fogarasi út előtt, valamint az Üllői úton befelé, a Nagykörút és az Ecseri út előtt is. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és a környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési info, amit nem mondtam, kérem küldjék el a 0630 30 30 95 8-ra. Köszönjük!
0: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu, a Köki Bevásárlóközpont, www.kökibevásárlóközpont.hu, a Kolor Nyomda, www.kolornyomda.hu, nyomda termékek egy helyen, és a Pölöskei Szörp, gyümölcsöt teszünk a poharadba.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: Mert hát ugye innen folytatjuk, és ugye mindjárt nyitnak az iskolák, és elindul maga az évnyitó. Mi is készültünk egy rögtönzött évnyitóval, én magam fogom tartani, mint a Sláger Rádió Sláger iskolának az igazgatója. Úgyhogy

0: Ez a Sláger reggel.
1: Továbbra is itt vagyunk a Szent István gimnáziumban. Hol vagyunk?
2: A Szent István gimnáziumban, jól mondod.
1: De az ajtósidőre elmosütött, várjál. Hol vagyunk?
2: 125. tanévet kezdjük, tudod.
1: 125. tanév, és mindjárt kezdődik az évnyitó. Már olyan ideges vagyok, úgyhogy most a mi évnyitónk is perceken belül el fog kezdődni. Egy rögtönzött évnyitó indul. Kedves diákok, szülők és tantestület. Eltelt egy újabb nyár, és elindul az iskolai szezon itt, a Radu Mora gimnáziumban. A Radu Mora gimnázium mindig is egy reál gimnázium volt. Fontosak voltak nekünk a diákjaink, a szülői munkaközösség, az SMK tagok, akiket ismételten szeretettel üdvözlünk. Diákjaink kipihenték magukat, élménnyel gazdagodtak, hogy újra belevessék magukat a tanulásba. A tudás fontosságát hangsúlyoztuk mindig is. Iskolánk alapelve volt.
2: Nem, így folytasd, kérlek!
1: Nem folytatom.
2: Csak ennyi?
1: Csak egy ízelítőt akartam, hogy csúri diákok mit fognak most túlélni a mai
2: napon. Csodálatos
1: minden iskola. Még a miniszterelnök úr is a Facebookon bejelentkezik.
2: És most kínai nyelven
1: lapsz. Changpang Yongtien Tong Kaito Moraradu gimnázium.
2: Alapítsunk szerintem egy gimnáziumot.
1: Figyelj, ez egy komoly dolog, és elhülyéskedem, pedig tudod, itt ülünk, esküszöm, itt ülünk a Szent István gimnáziumban, és így körbenézek, és ilyen félelemmel nézem. Tudás, kaland, sport, kapcsolatképek vannak körülöttünk. Figyelj, óriási.
2: Emlékeztek még az első évnyitótokra?
1: Nekem kellett volna a Zoli.
2: De miért nem mentél?
1: Nem.
2: Zsófi, amikor ott a tűzönapon álltunk.
3: Hát intézkedjél,
2: hát
3: tényleg.
2: Ugye, mindig ez volt.
1: Zsófi, így, és hárman elájulnak, tudod, akkor Kriszti néni, a tornatanárnő kihúzza a hajánál fogbazdárok.
2: Ez volt. És akkor még egy kis nylon ruháink voltak, tehát nem ilyen normális anyagok, tudod, abban álltunk végig.
1: Hát mit gondolsz, a Zoli nem a nylon nadrágját hozta el? Hát egy olyan 100% poliesztere terbe vonul most ott, hogy nem tud elképzelni.
2: Örüljük, hogy itt lehetünk a kis stúdióban.
1: Ez tényleg, ezek a, figyelj, nem is tudom, hogy meg, tudod, azért az én időmben, akkor már gimiben nem, de még általánosban.
3: 44 évvel
2: ezelőtt. Olyan ügyesen kiszámoltátok, mint egy 3 perc 50 másodperc alatt, amíg a Miley Cyrus
1: tudod, itt ülünk egy reál gimnáziumban, tudod, hogy mindenki egy ilyen megfeszült.

0: egy zapszemse, és akkor itt ül a két humán, és rám néz a Mautner Zsófi, és azt mondja, kiszámoltad azt, hogy amikor mi kezdtük 88-ba a gimnáziumot, 44 évvel ezelőtt, és tudod, én nem vagyok jó matekból, de úgy utána számoltam már, várjál, 8 évesen már beraktak, mondom, Zsófi az nem jó.
1: Tényleg,
0: várjál, az tényleg nem jó. És elővette az összes ujját, a lábujjait, hogy várjál, hány éve volt? 30 valahánynál megálltunk.
2: Mert, no, az is elég drámai.
0: Hát
2: de most akkor mikor kezdtétek? 88, úgyhogy a cigának tegnap volt a szülinapja, az igen. Is legyen is hamarosan lesz, egy idősek vagyunk. 88-89, mert ő igen, mert évvesztes, én meg évnyertes, így. 92-ben
0: igen, mert valami, te évnyertes vagy, mert nyertél valamit?
2: Hát nem, ugye ez a pont, ez az augusztus végén, szeptember eleje. Hát ott tudod, eldönti, hogy ki az, aki hamarabb mehet, vagy igen. Később.
0: Azért, mert valószínűleg te érettebb gyerek voltál, de azt képzeld el, hogy én körülbelül, szerintem a gimnázium végéig majdnem a tornasor utolsó. Aztán a szederkény jelmél volt.
1: Nagyon nem. Pici voltál? Igen.
0: Igen, én később nyúltam meg, de drága apai nagyanyám, tudod, a barónő az ilyen volt. Ilyen törpe marad az unokám, tudod. Kis szőke, pici cila voltam. És egy gyerek volt nálam kis, mert szerintem az egy született törpe volt, az Emil. És én egy picivel magasabb voltam nála, és mindig ott álltam, tudod, ezekben az ízékben, tudod, emlékszem, kisdobosként kék nyakkendőben, és akkor úttörőként.
1: Úttörő is voltál?
0: Voltam, és volt sípom, azt fújtam, aztán elvették tőlem, mert túlfújtam a sípot.
1: Zsófi, te voltál kisdobos?
2: Kisdobos is, meg úttörő is, de ugye én egyébként az általános iskolai évemet Prágában, Csehországban töltöttem.
0: Ott volt a
2: poplacsak. Minden ott volt. Ami egyébként azért egy viszonylag hasonló kultúrkör, csak más figurákkal megspékelve. Egyébként Cilla, és én azt akartam kérdezni, hogy te ezekben a gimis években milyen vagy? Tehát hogy képzeljünk el, hogy egy ilyen társaság közepe, dumás poékat, ugyanaz volt
0: hogy
2: már.
0: Ne, és, csak kicsiben. És meséltem itt az adás elején, hogy én ugye azt az identitást vettem föl, hogy a cool, a sportos, menő. A... Tehát, hogy nekem például híresen, hogy hívták... A Backstreet Boysnak az énekesét.
1: Nick Carter?
0: A Nick Carter frizurám volt.
1: Igen?
0: Itt középen elválasztva, volt hajam.
1: Az igen.
0: Szoktam mesélni ismerősöknek, ezt valaha ritkító ollóval kellett vágni, hát ez nagyon rég
2: senki
0: volt.
2: Nem hiszi, senki nem hiszi.
0: Hát talán itt a Radu Mora gimnáziumban.
2: Itt elhiszik, bármit elhintetsz.
1: Itt bármit mondhatsz.
0: Figyelj, egyébként így, tehát én voltam a sportos. Tehát azt
1: igen?
0: Kizetem, igen, tehát én például gimnázium, ugye én úsztam, de ugye az úszás ez egy rettentő unalmas és nem látványos sport, uh-huh. Tudod. Tehát, hogy,
1: viszont edzeni kell, mint állat.
0: Kell edzeni, de tudod, nem tudsz sportoló külsejű lenni, ha csak nem az Adidas táskáddal, és ezért én kitaláltam a teniszt. Amit tudod, egy identitás jelent, mert tenisztáskával, tenissortba, szeptember, edzéstől jöttem, szóval ilyen menősködtem. Tudod, ezeket így fölveszed, de annyira édes, hogy most így néztem a diákokat, hogy így tehát vannak ilyen karakterek, tehát most alakulnak ki ezek, hogy az egyik, Frederik mondta, ő kocka, akkor láttam a menőket, tudod, én próbáltam a menők között.
1: És ők úgy is beszéltek, tudod, ez a tessa, tehát hogy mentünk, csak
0: ilyen lazán. Sziállek voltunk, nem voltunk pontonon, sziketen voltunk, kentünk, desre, tehát hallottad, hogy ők a kemény mag. És akkor mondta a másik, ő meg úgy ült a nyúnya, és mondta, hogy én a kocka vagyok. Hát mondom, gondolom. Muti, látom.
1: Na, hát a helyzet az, hogy hamarosan az én sulis életembe is belelátunk, mert szerettem volna, hogyha az én ex-osztályfőnököm megszólal, de mondta, hogy így nem mer. Most volt az érettségi találkozónk,
2: a 25 éves.
1: Nagy László gimnáziumban. Uh-huh. Én Zalaegerszegen kezdtem, akkor még egy két tannyelvűbe, a Ságváriban, és aztán utána kerestünk egy olyat, mert utána költöztünk Budapestre, ahol az angol az így erős, de ment.
2: Azért kerestünk olyat.
1: És ott volt elég erős az angol, úgyhogy így keveredtem oda. Ja. Szóval az offőm sajnos így nem mert, lámpalázas, viszont azt az osztálytársamat fel fogjuk hívni hamarosan, aki előttem ült, és egyébként azóta nagyon jó barátom.
2: Jaj, de jó.
1: Igen.
0: Úgyhogy ja, akkor nem fog rosszakat mondani.
1: Azt de nyugodtan hogy... figyelj, mondtam, hogy bármit mondhat, mert úgyis
0: hát
1: úgy
0: kiderült, hogy ő már a gimnáziumban is a tűsarkóba kopogott ki a WC-re.
1: Igen, amikor a többiek befalóztak, nem tudtak erről lebeszélni.
0: Igen, sajnos, már akkor egy kis trutőrszarokkal rohantam mosdóba. Catwalk.
1: Zsófi, nagyon köszönjük.
2: Köszönöm szépen.
0: Nagyon jó, hogy
2: hallgatlak benneteket én is. Puszi.
0: Puszi, édesem.

0: Sláger reggel.
1: Szerint jobban vagy még?
2: Te egy nagyon átszellemültem. És innen folytatjuk, tudnék, most ugye Petrát fogjuk egy kicsit...
1: Rosztolni? Bár legyen.
2: Mit csinálunk?
1: Rosztolni tudod.
2: Látod, tudsz te ilyeneket. Jaj, mert reméljük, hogy a barátnő nem fog osztingolni.
1: Reméljük, hogy nem fog.
2: Mert hogy arra vagyunk, gorcső alá akarjuk venni ugye Petrát, hogy milyen volt kisdiákként, és mit működött. Úgyhogy itt van velünk?
1: Itt van velünk Szabó Rita. Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Hello. Sziasztok!
1: Ugye Ritus előttem ült, tehát Csabi, azt kell tudnod, hogy a gimnáziumban a Rita előttem ült a suliban, és hát mi azért...
2: És húzkodta a haját.
1: Nem, én ültem mögötte, úgyhogy én húzkodhattam volna a haját. Ő egyébként renitens volt, tehát ő már akkor festetett hajat, amikor nem lehetett, meg minden, igen. Tehát
2: Rita! Kemény csaj volt.
1: Én viszont nem, de nyugodtan. Csabi, tiéd a terep, bármit kérdezett.
2: Rita, és ilyen műkörmös voltál? Tehát, hogy hajfestős, hát, műkörmös.
3: Igen, abszolút. Tehát lázadós. Műköröm, kék szemek, fekete haj, amivel úgy néztem ki gyakorlatilag, mint a saját nagyanyám.
1: Abszolút ez jelent. Ő ezzel lázadt.
2: Ő ezzel.
3: Igen.
2: De nem voltál kiúrós.
3: Nem, abszolút nem. Ellenben azért a töri tanárunkat, Adrien nénit, nagyon jól tudtam bosszantani ezzel a kék szemmel és a fekete hajjal, ő kifejezetten nem szeretett engem emiatt, vagy ha kirigykedett, nem tudjuk, de ez így volt. Petra viszont abszolút egy ilyen mértékletességről, tehát tényleg mindig mértékletes volt, soha nem voltak ilyen szélsőségei, úgyhogy sajnos egyébként ilyen óriási nagy csintevésekről nem tudok beszámolni, mert inkább voltunk mi jó kislányok.
2: De a Petra nem volt az osztálynak, tudod, ez a bomba nője, tudod?
3: Tehát, hogy így, ez igaz, tehát hogy ez pontosan ugye? Így van, olyannyira így van, hogy lehet, hogy már elmondta, de hogyha egy fő jellegzetességet kellene mondani, akkor az egy dolog, hogy egy teljes generáció verte a szüleit iszonyatos költségekbe gyakorlatilag a katapult, a Sonax és a Buffalo cipő miatt. Na Petrán ilyet biztos, hogy nem lehetett látni, mert ő magas tarkúba vonult végig. Így van. Télen
1: ó, Csabi, kedvenc a vonulás, hogy... jó, hogy mondtad, Rita, kösz. Ez azóta sem
3: volt az osztály. Télen se számított, hogy mekkora hó van, vagy jég van, akkor biztos, hogy magas sarkú csizmába jött. Ősszel tavasszal pedig körömcipővel.
2: Ja, így képzelem. Te is akkor ilyen, és volt a Petrának? Tudod, szokták mondani, hogy egy csúnya barátnő a legszebb smink. Volt neki ilyen a gimibe, egy csúnya barátnő?
3: Képzeld el, hogy nem. Tehát mi pont úgy, voltunk egy ilyen brigádba, ahol valahogy nagyon jól kapcsolódtunk ebbe, és mivel ugye a Petra egyébként meghatározó volt a nőiesség szempontjából, mi nagyon jól tudtunk tőle tanulni. Tehát, hogy próbáltuk elesni ezeket a kis fortélyokat, hogy ahogy ő tudja viselni akár a cipőt, akár a ruháit, és ez való igaz, hogy nem csak hogy az osztálynak volt a nagybetűs nője, hanem szerintem gyakorlatilag az iskolának.
2: Tehát tulajdonképpen az iskolának ő volt a barna Marilyn Monroe-ja, mondhatjuk.
3: Igen, igen.
1: Na jó.
2: Mert egyre többet.
1: Nagyon jó.
2: Hagyjad, Rita, maradjál, hát ez egyre jobb.
3: Igen, viszont azt ki kell emeljem, és ő volt maga,
2: és ő volt maga a tudás is, nem? Tehát, hogy jól tanul.
3: Igen. Tehát, hogy mindemellett, hogy ő egy igazi nagybetűs nő volt, azért azt már akkor lehetett tudni, hogy nagyon jó kommunikációs képességgel rendelkezik. Ugye,
1: versenyekre
3: járt,

0: szép kiejtési versenyekre. Bár azt nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy egyébként akkor ő még ügyvédnek készült.
1: Igen.
2: És ez, hát ez sok tanulás lett volna.
1: Igen, és kislány nem akar tanulni,
2: az,
1: persze.
2: A kislánynak az nem ment a magolá.
1: Az a baj, Ritus, hogy már reggel elmondta.
0: Már túl könnyű lett volna.
1: Ja, látod? Hát ennyi. Ritus, nagyon köszönöm.
2: Nagyon, nem hallhattunk egy, hogy bontakozik ki egy sikertörténet.
1: Köszi, Rita. Na hát én nem hazudtam reggel, látod.
2: Én nem tudtam, hogy te egy ekkora bombanő voltál.
1: Nem bombanő, de hát csak csajos, mondta, csajos.
2: Te voltál a gimnázium Marilyn Monroe-ja.
1: Nem, ezt te mondod.
2: Egész Zalaegerszeg a lábad előtt.
1: Ez Budapest Nagy László gimnázium. Te.
2: Ez már Budapest?
1: Ez itt volt a fővárosban.
2: Egészen össze vagyok, zavar. És ott csattogtál a magasarkú csizmádba ki a
1: igen, de akkor kökire. Mi nem
2: sminkeltem. Nem, az ott van Kőbányán, nem?
1: Nem. Pesterzsébetem volt, mert ott láttam.
2: Ja, elnéz, egészen össze vagyok zavarodva.
1: Semmi gond, menjünk tovább, mit hozz hozzá,
2: és biztos vagyok benne, hogy az építkezésen fütyültek a palik
1: után. Te figyelj, erre nem emlékszem.
2: Szeló, cica! Várjatok meg itt, elmegyek kerékért.
1: Na jó,
2: volt
1: haladjunk.
2: A macska fogóba. Puszi!
3: Legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en. A Sláger FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Na lássuk, hogy milyen időre számíthatunk. A jó hírem az, hogy egyelőre 21 fokos a reggelünk, délutára is 28 fokot ígérhetek, szóval marad a kellemes napos idő, és hétvégére visszatér a 30 fok, hogyha esetleg valaki szeretne még strandolni a héten.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
3: Az M7-es autópálya Budapest felé Székesfehérvár térségében egy személyautó és egy kis tehergépkocsi ütközött össze, a 62-es kilométernél zárva a külső sáv. Az egyes számú főúton Bicske és Herceghalom között is baleset nehezíti a közlekedést, a 27-es kilométernél zárva a félútpálya, mindkét irányban torlódás alakult ki, és picit távolabb Ács határában szintén több jármű koccant, a 97-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva engedik át a forgalmat. Az M0-áson az M5-ös felé Nagytétény közelében a 6-os főút csomópontja előtt korábban történt baleset, a 12-es kilométernél megszűnt a sávzárás, de igen komoly torlódás alakult ki, és ez csak lassan oszlik, úgyhogy még legyenek türelmesek. Közben pedig továbbra is erős a forgalom az M1-es, M7-es közös bevezetőjén az Egér úttól, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól déli irányban, az Andrássy úton befelé az Operától, a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtt, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, valamint a Nagykörút és a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: És 3:10 előtt 5 perccel jelentem örömmel, hogy Lázár Tibor igazgató úr megnyitotta a jubileumi 125. tanévnyitó
2: tanévet
1: a Szent István Gimnáziumban. Szerintem szép volt, jó volt.
3: Szépen beszéltél, büszkék lehetünk rád?
1: Én csak konferáltam, nekem nem kellett beszédet mondanom, viszont közben figyeltem nagyon, és például nem tudtam, hogy az Erzsébet híd tervezője Sávoly Pál is itt végzett, illetve például Müller Péter, híres Gundál Takács Gábor, velük egyébként szerettem volna beszélni, kerestem őket, a Gundi éppen forgat valamilyen műsort, és nem tudta megoldani, hogy itt legyen velünk. Viszont nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy a színpadon konferálhattam ugyancsak a Szent István Gimnázium öreg diákjaként, a nemzet színészét, Szacsvai Lászlót. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt!
5: Én is üdvözlöm a hallgatókat, meg a jelenlévőket, és már elsőre, ahogy megszólaltál, fantasztikus orgánummal rendelkezik.
1: Köszönöm szépen!
5: Ez elsőre egy meglepő volt.
2: Csak rádióban jön ki.
1: és nagy öröm volt, tehát hogy tényleg ez nem egy ilyen, nem tudom, karótnyelt tanévnyitó volt, mert hogy meghallgattunk egy verset, de előtte meghallgattunk egy történetet azzal kapcsolatban, hogy hát valaki, aki a nemzet színész, és egyébként egy matekos suliból jön, nem feltétlenül volt komoly affinitása a matematikával. Ezt elszabad árulnunk a hallgatóknak?
5: Hát hogyne? Hát én... Tulajdonképpen hetedikes koromig 4-es voltam matekból.
3: Ó.
5: És aztán kaptam egy vírusos agyhártyagyulladást, és elhaltak a matematikai
3: csecsemők. Azok nekem már születésemkor.
5: Na jó, de hát ez egy olyan dolog, hogy hát nem volt egy piskóta, mert a László kórházban voltam annak idején, hát mit írhattunk akkor, talán 62-t, vagy nem tudom, mert nagyon rég volt, és a járványkórház, a László kórház, és olyan, hogy egy üvegfalak vannak, hogy a nővérek átlássanak, hogy ki van éppen rosszul, meg hát mind a két szomszéd gyerek meghalt. Na most nem tudtam olvasni, nem tudtam írni, és újra kellett járni, tanulni. Hát ez piskóta a matek agysejtek elhalása, de hát szerencsére a többiből azért föltornáztam magam. Talán nem is akárhová.
1: És aztán jött az érettségi, ami nagyon sajátosan alakult.
5: Na, hát igen, az érettségi. Hát nem voltam egy jó, nagyon szorgalmas voltam, jó gyerek voltam. Nem jártam iskola mellé, hát egyrészt a szomszédban laktam, Ajtósi 13-ba, harmadik emelet jött Konoródh Gyula, Papiván, egyházban laktak és jöttek. Kinéztem az ablakon, és az egyik erre sántított, a másik arra. Tehát ezt láttam felül. Hát a Papivánt egyébként Jambusnak hívtuk. Egy rövid, egy hosszú.
3: Igen.
5: Na jó, hát ezek ilyen diák elnevezések. De hát mondom, én tulajdonképpen szerettem ide járni, főleg a...
2: De azért meg közel volt?
3: Azért, hát
2: egyébként.
1: Ráhibálsz.
5: Hát én az Abonyi utcába jártam általános iskolába, ami később lett a Radnóti elit gimnázium, és hát oda meg se próbáltam jelentkezni. És hogy oda járjak tovább, hát és ide meg fölvettek orosz tagozatba.
3: Jó.
5: Egy büdös szót nem tudtam oroszul.
2: És megmaradt valami?
5: Da.
3: Ennyi?
5: Ja, úgy sem nyara sogavari paruszki, nyimnoska.
2: És a jelentés, Éva Nikolájevna nahezgató, de ulice nem tudom, mi volt.
5: Ja, da, stavaris učiteľnica, vagy učiteľ, ja dakladivaj vám, što sastav grupy.
3: Úgy lett volna, megmaradt.
5: A szusztvujut Kovácsi kis.
3: Hát ez a megyek.
1: A matek sejtek sérültek valóban.
3: Igen, és mi történt az érettségén akkor?
5: A matek?
3: A matek érettségén,
5: hát azt elmondtam az előbb, de hogy itt
3: de
5: is hát elmondjam még.
3: Igen.
5: Ja, bocsánat.
1: Hát, hogy a hallgatókat is beavassuk.
5: Jaj, persze.
3: Nem csak, akik itt voltak az
2: Most a rádióban vagy,
5: Laci bácsi. Hát azt hittem, itt van az egész orsz.

0: Annyi nevet felsoroltanak, akik ide jár.
1: Laci bácsi, tetszik ülni a rádióba.
0: Hol vagyok? Ez a ajtó...
2: Nyuszi, a százfodás.
0: De és holom dűrelkedt? Hát eltűnt.
2: Az el.
0: Hát
3: az el, na, igen.
1: Hát, szóval mi volt a matek érettségén veled?
0: Hát kérem szépen, hát az írásbelim az egy fehér lap volt, üresen maradt. A nevem volt rajta. Ezt visszaadtam, kaptam egy hatalmas karót.
1: Igen. És utána...
3: Jött a szóbeli.
2: És hogy lett ebből szavalás?
0: You know, karó?
3: You know, yes. You know. I really know. Nem még karó volt.
1: Igen. I saw so many karó in my life.
0: Hát Daci, az is volt. Na, hát sok neve volt az elégtelen.
3: Azaz.
0: Na, hát ezt visszaadtam, és aztán az István gimnáziumba én érettségiztem 66-ban legelőször. Tudnék, S betűs lévén a névsor végén vagyok, úgyhogy sorrendbe ment. Hát magyarból egy tételt nem volt de, már időm meg.
1: Bocsáss meg, Laci bácsi, nem akarlak összezavarni. A matek hogy sikerült? Tehát kaptál egy karót, de volt egy szóbeli. Ott mi történt?
0: Jó, szemérmes vagyok, kicsit kerülgetem.
1: Jó, akkor menjünk a magyar felé. Kanyarodjunk a magyarra.
0: Ne, hát nem, hát csak mondom, hogy nem voltam teljesen hülye. Történelemből jelesre vizsgáztam, magyarból hármasra, mert Csokonait már nem volt időm átvenni, gagyogtam valamit Lilláról, de hát az édes kevés volt, hogy egy hármassal megúsztam. Szovjet nyelvből csicsőre. Négyes voltam.
1: Én tudod, mit tudok az oroszból? Ezeket a fortocskába volt, tudod, hogy kuszok hléba.
2: Az ablakocska.
1: Ja, jubjú malakó, ja, jubjú malakó,
0: ja, jubjú malakó.
1: Nem tudom, hogy ez meg, de ilyeneket.
0: Hát a ti időtökben malakó, az én időben még zamakó volt.
1: Az egy más.
0: Az volt a kakaó, egy ilyen szörnyű
1: ital. A zamakó, igen.
0: Zamakó. Igen. Na, áttérünk a matekra. Pedagógus gyerek vagyok. Mm. Apám, anyám tanárok voltak, és hát annyi protekcióm volt, hogy a saját matek tanáromhoz jártam korrepetáció, pontosan tudta, hogy teljesen fölösleges tőlem bármit kérdezni, mert úgyse tudom. Minden évben egyszer feleltem, így tavaszodván, mikor már nyitott ablaknál volt az óra, akkor kihívott a táblához, ott marhultam egy kicsit, osztály röhögött, és akkor kaptam egy kettest. Az volt az évi egy feleletem, mert minek... Na, kivitték az elnököt pisilni. Hát, ha addig valamit a táblán megoldok, hát nem menni. Visszajött az elnök, és nagy, volt egy kis csönd, és azt mondja, mit tud? Hát mondtam, Kosztolányi Dezső, mostan színes tintákról álmodom. Azt mondja, tessék, mondja, elmondtam, és kaptam egy kettes matek.
3: Az igen.
1: Hát akkor azért nem.
3: Jó, igen.
1: Akkor azért veled jobb fejek voltak, mert én is az írásbelin elvéreztem, és akkor mondták, hogy egy dolgot, bármit, nem kell tételt, valamit mondjak el. És akkor mondtam, hogy a Pitagorasz tétel, és akkor mondtam, hogy a két befogó négyzete megegyezik az átfogó négyzetével.
2: Ezt a négyzet, B-négyzet, egy C-négyzet, és álmomból
1: ennyit, őket. Ennyit elmondtam, és azt mondták, egyszerűen zseni ez a gyerek. És átengedtek. Ennyi volt. Tehát, hogy azért te jobban, ez a Kosztolányival le tudtál matek érettségizni, erre senki nem képes.
3: Igen.
2: Csak Szacsvai László. Csak.
3: Nagyon köszönjük.
2: Köszönjük szépen,
0: köszönöm,
2: hogy beszélgethettünk.
0: Szépen én is a meghívást, és mindenkit szeretettel üdvözlök, és további szép napot kívánok.
2: Köszönjük. És sikeres tanévet. Ez a Sláger reggel 9:49 perckor. Hoppá! Szevasztok, hey!

0: Ez a Sláger reggel.
1: 10 óra előtt 8 perccel, és egy újabb osztály érkezett. Mondjatok már egyszer egy jó reggelt, tehát 3, 1, 2, 3, és...
2: Jó reggel!
3: Sziasztok!
1: Ja, melyik osztály vagytok?
2: 10. Cecil.
1: Ja, hogy te már...
3: Nem!
1: Nem
3: csak 10. Cecil. 11.
2: Komolyan?
3: Igen. Ja,
1: várj, én látok olyat, aki már érettségizett.
3: Az hogy?
1: Fellépő volt. Az öreg diák vonos négyesben.
2: De a ti osztályotok az nem egy reál osztály, ugye? Mert itt azért sokkal több a lány.
3: Na! Ez milyen feltételezés?
2: Ja, itt van a kemény mag. Na, hát ez izgalmas.
1: Nem olyan bátor. Ki az, aki ide merülni? Mindenki olyan távol áll meg.
3: Csabi,
1: menj
3: te mikrofonnal szerintem.
1: Hopp!
3: Hajrá!
1: Mit csinál?
2: Na, már jó, bedob.
1: Küldték a fődököt.
3: Hello.
1: Küldték a csapatkapitányt, szavasz.
4: Jó reggelt.
3: Jó reggelt. Jó reggelt.
1: Háló, szavasz.
3: Hogy hívnak?
4: Szilágyi Zéta.
3: Szia, Zéta.
4: Zéta, igen. 7 darab van Magyarországon.
2: Össze, 7 darab Zéta van magyar.
4: Így igaz.
2: Hallod? Hát ez egészen oda vagyok. Nézzek az osztálytárs, hogy bedobtak a közösbe, mert mindenki kispadról röhögcsélnek.
3: Ez amúgy mindig így van, hogy téged bármire rá tudnak venni?
4: Hát nem olyan magyarul.
3: Tehát ha balhé van, akkor te benne vagy.
4: Általában.
3: Jó, oké. És a többiek ki van még benne?
4: Hát sajnos neveket nem mondhatok.
3: Jó, oké.
2: Nem adhatja ki.
1: Mondj beceneveket, mondj csak.
4: Hát a Desi.
3: A Desi, igen.
1: Kicsit közelebb a mikrofonhoz légy szíves.
4: Igen, akkor Desi.
3: Igen, aha. Meg még. Kik a jobb?
4: A kapitány.
3: Oké.
1: Okay. Kapitány, wow.
2: Várj, én elkapom a kapitány.
3: Menj a kapitány.
4: Meg a focista.
1: Csabi az a feladatot, hogy találd meg a kapitány. Ne jelentkezz, várjál, találja meg.
3: Focista?
1: Csabi, találja ki a kapitány.
2: Megmondom, hogy ki a kapitány.
3: Meg a focista fiút is keresd már meg, kíváncsi vagyok.
2: Van focista fiú.
3: Van.
1: Ki az, aki a fizimis kártya?
2: Ne bújtáljál, gyere ki onnan. Jó. Igen, várjál. Te vagy a kapitány.
3: Nem, sajnos nem. Akkor...
4: Én a Benedek vagyok.
2: És nem akarod föl, vamzerkedjél egy kicsit, dobjak föl gyorsan, ki a kapitány, jó?
3: Hol van a kapitány?
2: Te ott hátul nem, ja, fönnállsz egy pamlagot. Mondom, hogy milyen nagy vagy? De akkor nem. Jó, a kapitány, igen. Várjál, lehet, hogy lány a kapitány?
3: Nem,
2: a mai világban
3: kizárt,
2: nem lehet tudni.
3: Szerintem nem.
2: Nem. Igen. Lehet, hogy te vagy a kapitány? Ja, te eltévedt?
3: Nem ebben.
2: Belógott, hallod?
3: Na jó, most már mutassuk meg, ki a kapitány.
2: Zétát, akkor dob föl.
3: Ki a kapitány?
4: Ott áll a kapitány.
2: És miért pont te vagy a kapitány? Ezt te úgy kocka vagy.
4: Kérem szépen, nagyon megsértődtem ezen.
3: Miért vagy te?
2: Oké, akkor annyit mondjál el a hallgatóknak, miért vagy te a kapitány?
4: Hát mert alapítottam egy kalózlegénységet itt az iskolában,
3: és
4: hát mivel én alapítottam, én vagyok a kapitány.
2: Dick, hallod ezt, hogy... És jó, és akkor ez egy... És...
4: A nevemhez illik az, hogy Vander kapitány.
2: Ja, hogy rímel?
1: Tessék, Csabi,
2: te is akkor kik vagy, és ő a legénységed? Te akkor... Te vagy az egyik pitbullja? Az igen. És rólad mit tudunk? Hát elég sokat nem árultál el, így hirtelen.
5: Hát nem én vagyok a focista fiú.
3: Ki a focista
1: fiú?
2: Tényleg, van egy focista
3: fiú? Akinek a haja...
2: Van itt egy Szoboszlai Dominik a csapatban.
4: Focista fiú, gólkirály.
2: Várjál, nem foci... Hát van egy belógósunk, igen. Várjál, te nem nézel ki focistának. Pedig igen. Hát neked van egy Bayern Münchenes frizurád, ezt el kell elmentél ilyen gumisapkába, főnöztetted a hajadat?
5: Igen.
2: Ez a gumisapkás főnöz, és egy húzogatták ki. Igen. Jó. Lehet, hogy te vagy a focista. Nem?
5: Én vagyok a focista.
2: Leszálltál a pamlagról azért?
5: Hát igen, leszálltam éppen. Mert én vagyok a gól király.
3: Ez igen, látod?
2: Azért ez a kemény mag.
3: Igen.
2: Kapitány és a többiek, jó? Ez a csajozó, zsőben nézzük meg a csajokat. Tényleg ők a csajozó? Kicsit olyan cringe, nem? Muci, ne rögcsélj, mondjad, rádjuk. Na most, akkor te mondjad, hogy ők a csajozósok?
6: Nem tudom.
2: Nem tudod? De akkor téged még nem szúrtak ki, Manci, de hát majd... Jó, akkor szerinted melyik a legjobb csávó az osztályban?
3: Ezt nem fogja így.
6: Már hát rossz kérdés. Válaszolok nekem.
2: Hát akkor megsértesz még 22 másik srácot, na boom.
6: Hangad.
2: Hát a lányokkal nem tudok foglalkozni, csak a fiúkkal, elnézést, ez így fog maradni.
1: Na, szerintem lepjük meg a gólkirályt, meg azért, tehát hogy ilyen bátor volt, hogy idejött. Mert van még ajándékunk, ha már voltatok kedvesek idejönni.
2: Mi? Hát, jaj, várj, én már kézi mikrofonba dolgozom.
1: Tessék, parancsolj.
3: Tessék.
2: Ó, püt, várjál csak, egy 20 000 forint értékű ajándékutálvány a Köki Bevásárlóközpont Pepco üzlete jó volt. Mi van, nem tetszik?
3: Felzúdultak.
2: Valaki?
3: Ha? Mondd a többit.
1: Akkor megduplázzuk, jó?
2: Jó, akkor mondom a többit. Ezt mindannyian kapjátok. Na, ez igen. Egy bevásárlókosár pölöskei szörpökkel megtöltve 20 000 forint értékben a pölöskei szörpök gyártójának jóvoltából, és ezen kívül figyeljél, egy 20 000 forintért... Zetta, nem örülsz?
3: Nem örülök. Befelé örül.
2: Igen, hát azt te is szoktál. Hát a nagy öröm. Figyelj, de egy 20 000 forint értékű iskolakezdési csomag a Color nyomda jóvoltából. Mire akarjátok használni?
1: Várjál, ezt duplázzuk meg nekik is.
3: Igen.
1: Tehát ez duplán értendő, amit most elmondott a Cilla, ez duplán. Jó, tehát nem 20, 40 000 forint értékben mind a három.
2: Jó, akkor figyelj, akkor
1: lehet tudjuk... örülni!
3: Na,
1: így örülnek, hogy elindult a tanév! Tessék!
2: A Zeta az teljesen betépett a pölöskei szörpöktől, de úgy láttam, az egész osztály megbolondult tőle. Sajnos a lányok nagyon zárkózottak, de a fiúk még azok ilyen kemény mag, tudod. Kapitán, csajozós, focista, gólkirály, tessék, mi ez van? Fú, te. És te figyelj, Zeta, még annyit mondjál, melyik mikrofonba veszem.
7: Hogy te mibe vagy jó? Én mindenben, mindenben.
2: Tehát akkor te vagy egyébként így az alfa?
7: Én egy félisten vagyok.
2: Tékül egy félisten, nézd oda!
7: És a csajozásban nagyon jó vagyok.
2: Tehát te vagy a legcsajozósabb.
1: Aha, hát ezt nem merték mondani az
2: előtt. Hát ezért nem nagyon említettek meg a lányok, de megmondom őszintén, nem az volt, hogy... És melyik a legjobb...
7: Saját tóban nem halászunk.
2: Melyik...
3: Jó, hallod?
1: Hűha.
3: Másik suliba kell járni, érted, csajozni.
2: De érted, nem az volt, hogy azt mondtuk, hogy melyik a legjobb csávó az osztályban.
3: Ez jó
2: doma. Nem tudom, talán az etám. De egyik senki, mindenki hallgatott.
3: Nagyon
2: nem
3: köszi, meri. Hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.
2: Muszáj rádióznod, Zeta. Ez a jövő.
1: És akkor olyan emberekkel dolgozhatsz, mint a Cilla.
2: Ha kibuksz matematikából.
7: Van a Csajok Csajok podcast, azt szoktuk csinálni. Ezért tanuljál,
3: látod? Figyelj, csak Csajok podcastetek?
7: Nem, Csajok Csajok podcast.
3: Csajok Csajok podcast.
2: Csajok Csajok podcast. Jó, hoppá!
3: Belehallgattunk,
2: köszi! Zetát akkor az iskola rádióban a Csajok Csajok podcastbe fogjátok hallani.
1: Köszönjük még egyszer!
2: Eta?
1: És Csabi, ha visszatérsz, elbúcsúzunk, mert 10 óra.
3: Igen.
1: Úristen.
2: Fölveszem.
1: Szóval köszönjük szépen a figyelmüket. A tanévet megnyitottuk.
3: Így van.
1: Hajrá mindenkinek a szülőknek.
2: Tudás.
1: Kitartás.
2: Igenis, kitartást kívánok minden kedves diáknak a következendő hónapokban. Adjatok bele mindent, szevasztok.
1: Hajrá.
8: A műsor köszönjük támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu A Color Nyomda. www.colornyomda.hu Nyomda termékek egy helyen. És a pölöskei szörp gyümölcs csöt teszünk a poharadba.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Székre állok.
9: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
11: Hadd adjunk át egy Lutra albumot, egyet az Árvinnak, egyet pedig... Na, mit szóltok hozzá?
10: Azt a... Köszönjük.
11: A
10: van benne matrica is.
11: Van,
10: ja, én ezeket gyűjtöm.
11: Gyűjtöd és gyűjteni is fogod, nézd, és akkor be lehet ragaszgatni dolgokat. Szoktál Ármin beragaszgatni dolgokat valahova?
10: Csak a focis albumomba szoktam a focis kártyáimat betenni.
11: És örülsz neki, hogy most már van ilyen állatos, egy Lutra albumod, amiben védett állatokat, vagy kihaló félben lévő állatokat próbálsz beragasztani?
10: Igen, nagyon örülök. Köszönjük szépen.
11: Nagyon szívesen.
10: Szépen. helyekre állok.
9: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
8: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
12: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok Tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
13: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
14: Világhíres kórus, a London Community Gospel érkezik a Margit-szigeti színházba szeptember 4-én. Ők Madonna és Kylie Minogue partnerei, akik ötvözik a popot, a jazzt és az R&B-t a gospel zenével. Élénk koreográfia és vokális bravúrok. margit-szigeti-színház.hu.
15: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kisősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100. www.runnerkft.hu.
16: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
9: Ez a Sláger FM!
17: A reklám után...
9: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Eloltották a Rajka és Hegyeshalom között keletkezett tüzeket. Lejárt 4 alkotmánybíró megbízatása 70 éves korhatár miatt is. Minden MÁV volánjárat elindult az iskola kezdés reggelén. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Mintegy 12 órás munkával sikerült eloltani a Rajka és Hegyeshalom között tegnap keletkezett tüzeket, közölte a katasztrófavédelem. A lángok több mint 90 hektáron lucernát, valamint két helyen összesen mintegy 6,5 hektárnyi erdőt érintettek. Az oltásban több környékbéli hivatásos és önkéntes tűzoltóegység vett részt, akik vízsugarakkal és kéziszerszámokkal dolgoztak. A munkálatokat erőgépek is segítették. A tüzet végül sikerült teljesen megfékezni a katasztrófavédelem közlése szerint. A beavatkozás mintegy fél napon át tartott. Lejárt az Alkotmánybíróság elnökének és 3 tagjának megbízatása, miután betöltötték a 70. életévüket. A júliusban elfogadott alaptörvénymódosítás visszaállította az alkotmánybírókra korábban is érvényes felső korhatárt, ezért távozott Polt Péter elnök, valamint Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán. Az országgyűlésnek 60 napon belül kell új tagokat választani a helyükre. A Fidesz-KDNP korábban tiltakozott a szabályozás ellen, és az Alkotmánybíróságon is megtámadta a módosítást. A testület azonban az indítványt visszautasította. Novemberben Cina Ágnes 12 éves megbízatása is lejár. A tanév első napján a MÁV-Volán csoport valamennyi tervezett járatát el tudta indítani, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Tájékoztatása szerint a Volánbusz országos hálózatán csaknem 5000 autóbusz állt forgalomba, és a budapesti agglomerációban is rendben megkezdődött a közlekedés. A miniszter felidézte, hogy tavasszal még több száz busz állt alkatrész hiány miatt, ezért nyárra az ellátási problémák csökkentését tűzték ki célul. Vitézi ugyanakkor jelezte, hogy egyes járműtípusok üzemkészségével továbbra is vannak nehézségek, és új autóbuszok beszerzésére is szükség lesz. Három hónapos tesztidőszak indult Mátor Ákos mentén Budapest 17. kerületében. 50 MOL Bubi kerékpár érkezik a város részbe. A bicikliket 11 kijelölt mobi ponton lehet felvenni és leadni. Többek között a Főtér, a Keresztúr piac és Rákosliget vasútállomás környékén. A cél, hogy könnyebbé váljon a kerületen belüli közlekedés, illetve vasút és buszos csomópontok megközelíthetősége. A kerékpárok között hagyományos és elektromos rásegítésű járművek is lesznek, és a MOL Bubi alkalmazással használhatók. A teszt november végéig tart, ezután döntenek az esetleges állandó szolgáltatásról. Okos búját telepített az Orcitóba a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara, hogy valós időben követhessék a vízminőség változásait. A napenergiával működő rendszer többek között a víz savasságát, oxigéntartalmát, zavarosságát, valamint az algák és cianobaktériumok jelenlétét méri. Az egyetem szerint erre különösen a nyári hőhullámok és aszályos időszakok miatt van szükség, amikor gyorsan romolhatnak a tó környezeti feltételei. A folyamatos adatgyűjtés segíthet a kedvezőtlen folyamatok korai felismerésében, és később olyan előrejelző módszerek kidolgozásában is, amelyek időben jelezhetik a vízminőség romlását. Szeles, de kellemes meleg idővel indul a szeptember délelőtt a térségünkben. Az átvonuló felhőkből esőre ma nem kell számítani. Az északnyugati szél viszont sokfelé megélénkül. Meg is erősödik a meteorológusok szerint. Délután 28-29 fok lesz a maximum.
8: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
19: Az M1-es autópályán Bicske térségében a határ felé egy műszaki hibás jármű vesztegel a külső sávon. A 36-os kilométernél jelenleg 2-3 kilométeres a torlódás. Az M0-ás déli szektorán az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hídnál munkavégzés miatt lezárták a belső sávot, a 14-es kilométernél torlódnak emiatt a járművek. Távolabb a keleti szektorban, Vecsés térségében két személyautó ütközött össze a 37-es kilométernél, a belső sávot foglalják el a járművek, mögöttük már 3-4 kilométeres a szakaszos torlódás, ott is kitartást mindenkinek. Az M7-esen a főváros felé Székesfehérvár térségében egy személyautó és egy kis tehergépkocsi a 62-es kilométernél, ezért van zárva a külső sáv. Nézzük Budapesten, mit tapasztalunk. Hát erős forgalmat a pesti alsórakparton, a Szent István parttól délre, az Andrássy úton befelé az Operától, a Rákóczi úton pedig a Barostértől haladnak nagyon sokan, úgyhogy óvatosan közlekedjen mindenki, és hogyha látnak valamit, írják meg, vagy hívjanak, és mondják el jó utat.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
19: Hát lélekben mindannyian azt gondolom, azokkal az iskolásokkal vagyunk, akik egy fülhallgatóval stikában hallgatják a Sláger FM-et. Nagy pacsi nekik és mindenkinek. Kitartás egyébként. Megkezdődött az iskola, itt van az ősz, itt van újra, és itt van Rihanna, és jön a We Found Love.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Jonas Brothers, illetve Karol G és az X szólt itt nálunk. Több mint 20 év szünet után 2027. augusztusában visszatérhet a Budapest parádé. A tervek szerint 30 feldíszített kamion vonul majd végig az Andrássy úton, hogy a 2000-es évek elektronikus zenei fesztivál hangulatát idézzék meg. Az előkészületben lévő ingyenes rendezvény szervezői már a stábot és a fellépőket toborozzák, hogy a legendás felvonulás a régi fényében térhessen vissza a fővárosba. Mindez tehát 2027. augusztusában várható a tegnapi bejelentés alapján. Hát ez egy szuper hír, legalábbis én azt gondolom, hogy nagyon jó lesne Budapestnek, hogyha lenne egy ilyen jó nagy tömeg buli, úgyhogy most lehetünk is tovább. Jön a Soul to Soul és a Back to Life itt a Sláger FM-en.

itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, a Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love után. Érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, aztán egy olyan énekesnő, aki a tavaly évben a Sziget Fesztiválon is fellépett, és egy hatalmas nagy koncertet adott, élőben szólt a hamarosan következő dal is. Ez lesz Chappell Roan és a Good Luck Babe az infoblokk után, vele indul az óra második fele.

0: Kifejezetten kellemes, nyári meleg, viszont szeles idő kíséri a szeptember indulását vételkörzetünkben. Az átvonuló hideg front mögött ma sok napsütésre van kilátás, és bár időnként felhők takarhatják el a napot, esőtől vagy futózáportól napközben nem kell tartanunk. Az északnyugati szél ugyanakkor sokfelé megélénkül, helyenként pedig erős lökések kísérik, ami a hideg frontra érzékenyeknél fejfájást vagy dekoncentráltságot is okozhat. A hőmérséklet a kora délután órákban 27-28 fok lesz.
1: Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Mától a 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága megfordult építkezés miatt, valamint a Kisdiófa utcát lezárták egy rövidebb szakaszon, a Király utca és a Dob utca között. A Kacsó-Pongrác úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható burkolatjavítás miatt várhatóan szerdán évfélig lesz ott ez a helyzet. Az M1-es autópályán Picske térségében a határ felé egy aki hibás jármű vesztegel a külső sávon a 36-os kilométernél, ezért van ott 2-3 kilométeres torlódás jelenleg. Az M0-áson a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Dunahídnál munkavégzés miatt lezárták a belső sávot a 14-es kilométernél. Torlódnak a járművek, távolabb a keleti szektorban Vecsés térségében két személyautó ütközött össze a 37-es kilométernél, a belső sávot foglalják el a járművek, mögöttük már 3-4 kilométeres a szakaszos torlódás. Az M3-ason a felé vezető oldalon Bag és 60 között új terelést építenek ki a 47-es és az 52-es kilométerek között. A munkavégzés mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Sláger FM-en Shakira, és az Objection után megyünk tovább egy olyan énekessel, aki a 2013-as Eurovíziós Dalfesztiválon kezdetben egy ilyen félretolt, minimalistára vett dalával indult, amelyhez érdekesség, hogy sem lemezkiadót, sem rádiós támogatást nem talált. Végül a 10. helyet sikerült elhoznia. Ő Bye Alex, akitől a még mindig érkezik itt a Sláger FM-en.

0: anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Timi szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágerek.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szigorítanák a távoltartás szabályait és a közlekedési jogsértések elleni fellépést. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben, és Újbuda valamennyi kiemelt beruházás teljes körű felülvizsgálatát kéri. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit, Zsupos Ágitól hallják. Egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium, a kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedés biztonság erősítése érdekében, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárca javasolja a távoltartás rendszerének megerősítését és kiterjesztését, valamint azt, hogy a bíróság hosszabb időre rendelhessen el védelmet. Cél az is, hogy a hatóságok már korábban beavatkozhassanak, ha valaki veszélyezteti az áldozat biztonságát. A közlekedés biztonsági szabályok módosítása jelenleg társadalmi egyeztetés zajlik. A kérdőív lezárása után a közlekedési és belügyi tárca közösen tárgyal majd a lehetséges változtatásokról. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben, az Egészségügyi Minisztériumhoz érkezett bejelentés nyomán, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Az eljárást az Országos Kórházi Főigazgatóság és a szakellátásért felelős államtitkárság végzi. A miniszter hangsúlyozta, hogy a vizsgálat nem a sajtóban megjelent hírek miatt indult, és egyelőre nem született döntés az intézet vezetéséről. Hegedű Zsolt szerint a vizsgálat idején is elsődleges a betegellátás zavartalanságának és a betegek biztonságának megőrzése. A minisztérium az eljárás lezárása után tájékoztatja a nyilvánosságot az eredményekről. 11. kerületi önkormányzat azt kéri a kormánytól, hogy ne csak 5, hanem mind a 23 Újbudát érintő kiemelt beruházást vizsgálják felül. László Imre polgármester Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez fordult az ügyben. A kerület szerint a vizsgálatnak az építésügyi, örökségvédelmi, fakivágási és környezetvédelmi eljárásokra is ki kell terjednie. Újbuda emellett kezdeményezi a helyi építési szabályok teljes körű visszaállítását és az önkormányzatok korábbi építéshatósági visszaadását. A kerület szerint az elmúlt évek nagyszabású lakásépítéseivel nem tartott lépést a szükséges közösségi infrastruktúra fejlesztése. 6 fenyőfa kivágása vált szükségessé a Komáromi úti Kiserdőben, Budapest 22. kerületében, a szú- és cincérfertőzés tovább terjedésének megakadályozása érdekében. Az önkormányzat tájékoztatása szerint további 16 fenyő száraz gajazást is végeznek szeptember elején. A fákat károsító rovarok főként a szárazság és más stressz hatások miatt legyengült fenyőket támadják, a problémát pedig a melegebb, szárazabb időjárás is súlyosbította. A fertőzött növényi részeket eltávolítják a területről, a kivágott fákat pedig ősszel pótolják. Új napi melegrekord született Budapesten tegnap, közölte a Hungaromet. A főváros újpesti mérőállomásán 35,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet augusztus utolsó napján. Ezzel megdőlt az erre a dátumra vonatkozó korábbi budapesti rekord, amely 35,6 Celsius fok volt. A korábbi csúcsot ugyanezen az újpesti meteorológiai állomáson mérték még 2015-ben. A Hungaromet szerint a nyár utolsó napja kifejezetten meleg idő zárult a fővárosban. És most is száraz utakon és jó látási viszonyok mellett autózhatunk az egész régióban. A vakító napsütés miatt a volán mögött jól jön a napszemüveg, ne felejtsék otthon. A szél viszont kissé mozgathatja a járműveket, főleg a hidakon és a nyíltabb útszakaszokon. Délután 27-28 fok lesz a maximum.
2: Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Mától a 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága megfordult építkezés miatt, valamint a Kisdiófa utcát lezárták egy rövidebb szakaszon, a Király utca és a Dob utca között. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható, burkolatjavítás miatt várhatóan szerdán éjfélig lesz ott ez a helyzet. Az M1-es autópályán Picske térségében a határ felé egy műszaki hibás jármű veszteg el a külső sávon a 36-os kilométernél, ezért van ott 2-3 kilométeres torlódás. Jelenleg az M0-áson a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Dunahídnál munkavégzés miatt lezárták a belső sávot a 14-es kilométernél. Torlódnak a járművek, távolabb a keleti szektorban Vecsés térségében két személyautó ütközött össze a 37-es kilométernél. A belső sávot foglalják el a járművek, mögöttük már 3-4 kilométeres a szakaszos torlódás. Az M3-ason a határ felé vezető oldalon Bag és 60 között új terelést építenek ki a 47-es és az 52-es kilométerek között. A munkavégzés mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra a délelőtt utolsó órájában is, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, köszöntök mindenkit, és kívánok minden iskolásnak kitartást így az első napon. Jön Taylor Swift, szóljon ez most nekik, The Faith of Ophelia.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan. I could stay awake just to hear.

Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.

Sláger FM-en ez volt most Alex Warren és az Ordinary. Nem akármilyen bejelentésről értesültünk, 45 darab új KAF villamos érkezik Budapestre az Európai Unió támogatásával. A mintegy 43 milliárd forintos támogatásból megvalósuló fejlesztés révén tovább bővül a főváros modern, alacsony, padlós és akadálymentes járműállománya, és így az iskola kezdés kapcsán ez egy nagy segítség lehet az iskolába járóknak is. Jön a Bruce és a When Will I Be Famous itt a Sláger FM-en.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

zene, David Guetta, Florida, és a Club Can Handle, ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, aztán érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd Sabrina Carpenter egy jó eszpresszóval megkínál minket, vele indul az óra második fele.

0: száraz burkolatok és tiszta, zavartalan látási viszonyok várják az autósokat az utakon a délelőtti forgalomban. A felhők mögül előbukkanó vakító napfény miatt mindenképpen tartsanak kéznél egy napszemüveget a volán mögött. Az erős északnyugati szél viszont a hidakon, felüljárókon és a nyíltabb útszakaszokon érezhetően megmozgathatja a kocsikat. A hűvösebb 20 fokos reggeli minimumot követően délután már 27-28 fokig melegszik a levegő. A déli órákban tapasztalható erős UV-sugárzás miatt pedig a bőrünkre is érdemes odafigyelni.
1: Mától a 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága megfordult építkezés miatt, valamint a Kisdiófa utcát lezárták egy rövidebb szakaszon, a Király utca és a Dob utca között. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható, burkolatjavítás miatt várhatóan szerdán évfélig lesz ott ez a helyzet. Az M1-es autópályán Picske térségében a határ felé egy műszaki hibás jármű vesztegel a külső sávon a 36-os kilométernél, ezért van ott 2-3 kilométeres torlódás. Jelenleg az M0-áson a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hídnál munkavégzés miatt lezárták a belső sávot a 14-es kilométernél. Torlódnak a járművek, távolabb a keleti szektorban Vecsés térségében két személyautó ütközött össze a 37-es kilométernél. A belső sávot foglalják el a járművek, mögöttük már 3-4 kilométeres a szakaszos torlódás. Az M3-ason a határ felé vezető oldalon Bag és 60 között új terelést építenek ki a 47-es és az 52-es kilométerek között. A munkavégzés mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

2000-es évek elejének Siker Csabata, No Doubt és az It's My Life, aztán 1960-tól aktív az az énekesnő, akivel folytatjuk. S erről van szó, és ő az az énekesnő, aki a 60-as évektől kezdve minden évtizedben vezette a Billboard slágerlistát, a pop császárnőjeként ismert ikon, ráadásul a zeneipar mellett Oscar, Emmy és Grammy díjat is kapott már, úgyhogy tőle jön most a Walking in Memphis itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 17:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
3: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
4: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgásfesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
8: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
9: Lesz házi állatod, Panna, hogyha felnőtt leszel?
10: Biztos vagyok benne.
9: Tényleg?
10: Igen. Hát farmon fogok élni.
9: Tényleg?
10: Lehet, annyira imádom az állatokat.
9: Mondd el a farmodat, tehát megvan a te házad, és akkor rögtön a ház mellett lesz egy külön farm.
10: Igen.
9: Épület, amiben az állatok vannak.
10: Igen. Lesznek papagájaim, lesznek lovaim, lesznek kutyáim, macskáim.
9: Egy gyereket tartasz? Tyúk is lesz.
10: Igen.
8: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt nyomoznak az Exim Bank ügyeiben. Egy napra a pesti alsó rakpartra költözik a jégkorong, és ősszel folytatódik a városbejárás Józsefvárosban. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Büntető eljárást indított a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda az Exim Bank egyes ügyei miatt, közölte a rendőrség. A Gazdasági és Energetikai Minisztériumtól összesen 4 feljelentés érkezett, miután a tárca átvilágította a bank működését. A nyomozás hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik. A rendőrök hétfőn több ezer oldalnyi iratanyagot foglaltak le a minisztériumtól, amelyeket a belső vizsgálat során gyűjtöttek össze. A hatóság jelenleg a dokumentumokat és a további bizonyítékokat vizsgálja. A kormány korábbi közlése szerint az Exim Bankot érintő ügyek jelentős részét teszik ki az eddig vizsgált közpénz felhasználásnak. Várhatóan október végéig készül el a Magyar Tudományos Akadémia átfogó jelentése a Jéger jégkármérséklő rendszer működéséről, közölte Bóna Szabolcs agrárminiszter. A vizsgálat kiterjed a rendszer környezeti és egészségügyi hatásaira, valamint arra is lehet-e szerepe az asszály alakulásában. A miniszter szerint a Hungaromet adatai alapján jelenleg nem igazolható, hogy a Jéger növeli az asszály mértékét. Ugyanakkor azt is értékelni kell, mennyire hatékony a jégkárok mérséklésében. A rendszer működtetésének költségeit szintén felülvizsgálják, és az MTA jelentése alapján dönthetnek a folytatásról. Rendhagyó helyszínen a Pesti alsó rakparton rendezik meg szeptember 5-én a 2026-27-es jégkorong szezon nyitó eseményét. A veletek a rakpartra program az idősebb Antal József rakparton a buszöbölnél várja az érdeklődőket. A látogatók egykori és jelenlegi válogatott játékosokkal találkozhatnak, emellett különböző bemutatókon és interaktív programokon maguk is kipróbálhatják a jégkorongot. A szervezők célja, hogy a sportágat közelebb hozzák a budapestiekhez, és olyanokat is megszólítsanak, akik eddig csak nézőként találkoztak vele. Ősszel több városrészben is folytatódik a Józsefvárosi Önkormányzat városbejárás programja, amely az új település tervelőkészítéséhez kapcsolódik. A főépítési sétákon és az ezeket követő nyitott tervezési fórumokon a lakók megismerhetik az adott negyed fejlesztési kérdéseit, és saját javaslataikat is elmondhatják. A program szeptember végétől december elejéig többek között a Csarnok Népszínház negyedeket, a Palotta negyedet, az Orci Magdolna negyedeket és a tisztviselőtelepet érinti. Az új településterv a kerület hosszú távú fejlesztési irányait és építési szabályait határozza majd meg, és 2027 nyaráig kell elkészülnie. Az iskola kezdéssel visszatér a tanítási időszak sűrű menetrendje Budapesten, emellett több járat közlekedését is fejleszti a BKK. Az egyes villamos a reggeli és délutáni csúcsidőben gyakrabban indul, és sűrűbben jár a 187-es, valamint a budai vár felé közlekedő 216-os busz is. A 298-as vonalon a korábbi minibuszok helyett nagyobb befogadóképességű járműveket állítanak forgalomba. A Margit-szigetre közlekedő 26-os buszon és a Városligeten áthalad a 70-es trollin pedig továbbra is csuklós járművek közlekednek. A déli órákban a hidegfronti hatás és az erős légmozgás miatt fejfájás, bágyadtság vagy feszültség is felléphet az arra érzékenyeknél. Az UV-sugárzás még mindig nagyon erős, így lesz ez egészen délután 3-4 óráig. A maximum hőmérsékleti értékek vételkörzetünk településein pedig 27-28 fok körül tetőznek.
12: Az M1-es autópályán a határ felé Bicske térségében elvontatták a korábbi műszaki hibás járművet a 36-os kilométertől, a torlódás lassan feloszolgatóban van. Sokan haladnak Budapest felé Tatabánya és Óvarok között, ahol szakaszos torlódás alakult ki a kiépített terelésnél. Elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, így aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is az átterelt belső sáva jobban haladós. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé az M6-os csomópontja után történt egy baleset, a 11-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult dugó már 2-3 kilométer hosszú. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Bag és 60 között új terelést építenek a 47-es és az 52-es kilométerek között. A munkavégzésnél mindkét irányban több kilométeres a torlódás jelenleg. A 61-es úton egy kamion árokba hajtott előszállás térségében, a 9-es kilométernél az M6-os autópálya közelében a műszaki mentés idejére félpályás lezárás. Zárásra kell készülni.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul a délután, a mikrofonnál délután is Jekkel Dániel, aki nagyon jó étvágyat kíván, ha éppen ebédel. Hogyha nem, akkor pedig kellemes rádióhallgatást az iskolásoknak. Nagyon szép első napot, jön a Walk the Moon és a Shut Up and Dance. Indulunk. Slágerek.

Ez a... Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Madonna és a Like a Virgin, az egyik legnagyobb slágert hallgattuk Madonnától. Budapesten nem csak rúdugróként, de énekesként is színpadra lép majd Armand Duplantis a szeptember 11-e és 13-a között a Nemzeti Atlétikai Központban zajló budapesti atlétikai világdöntőn. A kétszeres olimpiai bajnok a szeptember 13-i záróesten élőben adja majd elő a rendezvény hivatalos dalát, a Goldot, aminek fővárosi helyszíneken forgatott klipje egyéb már bejárta a netet. Mindez tehát szeptember 11-e és 13-a között a Nemzeti Atlétikai Központban a budapesti atlétikai világdöntőn. A város szemei egészen biztosan rajta lesznek ezen az eseményen, úgyhogy ezzel a címmel érkezik most a Well Hello.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan itt a Gormélyek és a One and One, után érkeznek a friss időjárás és közlekedési információk. Aztán szia, illetve a Give Me Love nyitja az óra másik felét itt a Sláger FM-en.
1: Napsütéses, de erősen szeles időjárás határozza meg a déli órákat vételkörzetünk településein. A távozó hidegfronti hatás és az élénk légmozgás együttesen bágyadtságot, tompaságot és fáradékonyságot is okozhat, ami a koncentrációnkra és a reakció időnkre is kihat a volán mögött, úgyhogy vezessenek óvatosan. A legmelegebb órákban ma 27-28 fok is lehet, a kellemes időben pedig ne feledkezzenek meg a megfelelő mennyiségű folyadékpótlásról sem.
0: Az M1-es autópályán a határ felé Bicske térségében elvontatták a korábbi műszaki hibás járművet a 36-os kilométertől, a torlódás lassan feloszolgatóban van. Sokan haladnak Budapest felé Tatabánya és Óbarok között, ahol szakaszos torlódás alakult ki a kiépített terelésnél. Elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, így aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is az átterelt belső sáva jobban haladós. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé az M6-os csomópontja után történt egy baleset, a 11-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult dugó már 2-3 kilométer hosszú. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Bag és 60 között új terelést építenek a 47-es és az 52-es kilométerek között. A munkavégzésnél mindkét irányban több kilométeres a torlódás jelenleg. A 61-es úton egy kamion árokba hajtott előszállás térségében, a 9-es kilométernél az M6-os autópálya közelében a műszaki mentés idejére félpályás lezárása. Zárásra kell készülni.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hamarosan megérkezik a magyar mozikba is Sacha Baron Cohen visszatérő kultusz karaktere Ali G. Az Ali G Who Is I című film október 23-án érkezik a mozikba. Egyben Cohen nagyjátékfilmes rendezői debütálásaként. A friss trailer alapján a produkció hozza a megszokott kandi kamerás stílust, a tróger brit rapper, ismét mit sem sejtő embereket húz csőbe, míg a poénok között TikTok trendeket, ASMR-t, és még egy sírent is kifigurázza majd, úgyhogy október 23-ától lehet majd látni ezt a filmet, és ha már egy sírent szóba került, akkor érkezzen most tőle a Celestial 2022-ből itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 19:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadása.
3: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-center.hu-n.

0: változtassa az éjszakát. Parov Stellar, szeptember 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
2: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
3: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
6: A reklám után.
7: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Átalakította a kormány a miniszteri feladat és hatáskörök megosztását. 6000 fogvatartott kezdi meg tanulmányait a hazai börtönökben, és ismét megrongálták a kecskeméti rózsakertet. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Több területen módosult a miniszterek feladat és hatásköre, szeptember 1-től a mai naptól kezdődően. Derült ki a Magyar Közönyben megjelent kormányrendeletből. A Nemzeti Információs Központ és a Védelmi Igazgatási Hivatal irányítása Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerül, miközben a többi nemzetbiztonsági szolgálat irányítása továbbra is több tárca között oszlik meg. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter felelősségi körébe kerül több kiberbiztonsági, adatvagyongazdálkodás és mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladat. Változik az egészségügyi, oktatási, gyermekügyi és agrárterületek feladat megosztása is. A kormány szerint a módosítás célja a párhuzamosságok csökkentése és a döntéshozatal gyorsítása. Több mint 6000 fogvatartott vesz részt oktatásban a 2026-27-es tanévben a hazai büntetés végrehajtási intézetekben, közölte a BVO. A fogvatartottak általános és középiskolai tanulmányokat folytathatnak, emellett különböző szakmai képzések közül is választhatnak. A büntetés végrehajtás szerint az oktatás nem csak a tudásszerzést szolgálja, hanem a szabadulás utáni újrakezdést és munkaerőpiaci visszailleszkedést is segíthet. Az idei létszám mintegy 2%-kal magasabb az előző tanévhez képest. A résztvevők közül több mint 4000-en általános vagy középiskolai képzésben, csak nem 1000-en pedig szakmai oktatásban vesznek részt. Kis Bence Álmos 5 perc című írásával nyerte meg az idei Álljon meg egy novellára pályázatot. A második helyen Palotai Péter, a harmadikon Batta Donáta végzett. A 25 év alatti fiatal tehetségek külön díját pedig Cebei Barbara kapta. A 9. alkalommal meghirdetett pályázatra idén több mint 3000 novella érkezett. A díjazott művek országszerte buszmegállókban és más hirdető felületeken is olvashatóak lesznek. Emellett podcast formájában is meghallgathatók Balázsi Panna és Vecsei Hámi Miklós előadásában. Kétszer is megszólalnak a lakossági tájékoztató szirénák. Holnap délelőtt Székesfehérváron egy külső védelmi terv gyakorlása miatt. Az első jelzés 10 óra 50 perckor, a második 11 óra 40 perckor lesz hallható. A gyakorlat célja, hogy egy esetleges veszélyhelyzetben a résztvevő szervezetek összehangoltan és gyorsan tudjanak reagálni. A programhoz az iskolák is csatlakoznak az általános és középiskolákban, valamint a felsőoktatási intézményekben tűzriadó gyakorlatot tartanak. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a lakosságnak nincs teendője. Ismét rongálás történt a kecskeméti Boldogasszony rózsakertben, közölte a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A jelenleg felújítás alatt álló kert vezérlő szekrényének ajtaját hétfőről kedre virradóra törték fel. A kapuk zárva és sértetlenek maradtak, ezért a városüzemeltetők szerint az illetéktelen személy feltehetően bemászott a területre, hogy lemerült telefonját az ottani áramforrásról töltse fel. A társaság most átgondolja, hogyan lehet úgy látogathatóvá tenni a kertet, hogy közben csökkentsék a hasonló esetek kockázatát. Az ügyben rendőrségi feljelentést is tesznek. Szikrázó napsütésben telik a kora délutánvétel körzetünk településein, az utak mindenfelé szárazak maradnak. Az erős északnyugati széllökések a nyíltabb útszakaszokon csökkenthetik a menet stabilitást, vezessenek óvatosan. A hőmérő higanyszála ma elérheti a 27-29 fokot.
9: Sokan haladnak az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, több helyen is szakaszos torlódás alakult ki. Tata térségénél, Óbaroknál, valamint Biatorbágy térségében elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, így aki személyautóval van, és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé az M6-os csomópontja után baleset történt, a 11-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult dugó már meghaladta az 5 kilométert. Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon Bag és 60 között új terelést építenek ki, a 47-es és az 52-es kilométerek között. A munkavégzésnél jelenleg még csak egy sáv járható, így több kilométeren keresztül arra szolgatás van ott. A 4-es főúton Törökszent Miklós átkelési szakaszán a Kossuth Lajos utcában a Vörösmarty utca kereszteződésénél két autó ütközött össze, az érintett szakaszon irányunként váltakozva engedik csak a járműveket. Hogyha ön is tapasztal valamit útközben, ami hasznos lehet a többi útra jövő Sláger FM hallgatónak, akkor mindenképpen küldje el 0-30-30-30-9-8, ez a hívható és SMS számunk.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: Indul az újabb óra, köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan ebben az órában is a mikrofonnál. Jekkel Dániel, itt leszelünk a Fine Young Cannibals, Emmér, illetve Amy Winehouse az első. Jön a Rehab.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Rendhagyó jégkorongos helyszínén alakul át egy napra a Pesti Alsó Rakpart szeptember 5-én szombaton. A Veletek a Rakpartra program az Adda József Rakparton a buszöbölnél várja az érdeklődőket. A látogatók egykori és jelenlegi válogatott játékosokkal találkozhatnak, emellett különböző bemutatókon és interaktív programokon maguk is kipróbálhatják a jégkorongót. A szervezők célja, hogy a sportágat közelebb hozzák a budapestiekhez, és olyanokat is megszólítsanak, akik eddig csak nézőként találkoztak a jégkoronggal. Mindez tehát szeptember 5-én az Adda József Rakparton a buszöbölnél jégkorongos arcát mutatja ilyen formán a rakpart. Menjünk tovább a

Itt a Sláger FM-en Miles Smith-t hallgattuk, ez volt tőle a Nice to Meet You. Aztán menjünk tovább Sábúzival, érkezik tőle a Bars Song a legfrissebb időjárási és közlekedési információk után itt a Sláger FM-en.

0: Ragyogó napsütésben és csapadékmentes időben telik a kora délután. Az utak mindenfelé szárazak és kifogástalanul járhatók. A kiterjedtebb gomoly felhők elkerülik a térséget, az északnyugati szél viszont továbbra is sok felé erősen fúj, ami a szélre érzékenyeknél fokozhatja feszültséget és esetleg a migrénes fejfájást. A korábbi forró napok után kifejezetten jó leső elviselhető a mai meleg. A hőmérő higany szála elérheti a 28-29 fokot. A szabadtéri programokhoz ideális az idő.
1: Sokan haladnak az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon. Több helyen is szakaszos torlódás alakult ki. Tata térségénél, Óbaroknál, valamint Biatorbágy térségében elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, így aki személyautóval van, és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé az M6-os csomópontja után baleset történt. A 11-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult dugó már meghaladta az 5 kilométert. Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon Bag és 60 között új terelést építenek ki, a 47-es és az 52-es kilométerek között. A munkavégzésnél jelenleg még csak egy sáv járható, így több kilométeren keresztül araszolgatás van ott. A 4-es főúton Törökszentmiklós átkelési szakaszán a Kossuth-Lajos utcában a Vörösmarty utca kereszteződésénél két autó ütközött össze, az érintett szakaszon irányonként váltakozva engedik csak a járműveket. Hogyha ön is tapasztal valamit útközben, ami hasznos lehet a többi utaljövő Sláger FM hallgatónak, akkor mindenképpen küldje el 06303030958, ez a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Egy különleges nap, a mai szeptember 1-je van, az ősz első napja, amikor is elkezdődnek szépen a fák újra színeződni. Igaz, hogy az idei nyár egy picit úgy előbarnította a leveleket, de most kezdődik majd csak az igazi színpompa az erdőkbe, úgyhogy indul a túra szezon, ennek örömére indítom most a Magna Cum Laude slágerét, jön tőlük a Színezd újra!

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50 000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
4: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok Tétényben. Töltsük együtt az ősz első hét végéjét.
5: Lovasi András, Mező Misi, Tóth Vera, Kis Tibi, Sobluher Barbara és a teljes sztárcsapat. Szeptember 2-án újra Budapest Bár a Margit szigeten. Filmslágerek, kuplék és táncdalok újrahangolva cigányzene kíséretében. Margitszigetiszínház.hu.
6: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
7: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-center.hu-n.
9: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Neked mi a kedvenc állatod?
12: A majom az nagyon cuki.
13: Van az a piros, fenekes, ilyen
11: a
13: piros.
11: A pávia. Szerintetek egy majom tudna a tengerben élni?
12: Nem.
11: Mert?
12: Megfulladt. Úgy, mint az ember. Mert az ember az először majom.
11: Majom volt?
12: Igen.
11: Volt így evolúció, hogy volt emberszabású majom, vagy majomszabású ember?
12: Igen. Volt.
11: És abból fejlődött ki?
12: Az ember abból fejlődött ki a majom.
11: Tehát az őseink majmok voltak?
12: Igen.
13: Jó, hogy nem maradt meg a piros fenék. Ennél ragadtam.
9: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
14: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Lakóházakat is veszélyeztet egy tűzgyál határában. 5 tagúra bővül az Integritás Hatóság igazgatósága, és a rekordot döntött a Vizer Budapest félmaraton nevezőinek száma. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Kigyulladt az ajnövényzet gyál határában a Puskás utca közelében, közölte a katasztrófa védelem. A lángok lakóházakat és egy közeli erdős területet is veszélyeztetnek. A helyszínen a fővárosi hivatásos és a gyáli önkéntes tűzoltók dolgoznak az oltáson, s további egységeket is riasztottak. A beavatkozás jelenleg is tart. Két új elnök helyettessel bővül az Integritás Hatóság vezetése. Az állami számvevőszék elnöke Bodzai Erika és Nagy Firibicer Gabriella kinevezését javasolta a köztársasági elnöknek. Az igazgatóság így a jövőben egy elnökből és 4 elnök helyettesből áll majd. A bővítésre azért kerül sor, mert az idei törvénymódosítás jelentősen növelte a hatóság feladat és hatáskörét. Az Integritás Hatóság többek között kizárólagos hatáskört kapott egyes kiemelt közjogokat, jogi és kormányzati tisztségviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozatainak ellenőrzésére, és erősebb jogosítványokat kapott a közbeszerzési eljárások vizsgálatában is. A budapesti közbiztonság javításáról folytat tárgyalásokat a belügyminisztériummal Karácsony Gergely főpolgármester. Karácsony szerint a főváros egyes részein romlott a közbiztonsági helyzet, ezért olyan szociális szolgáltatások kialakításáról is egyeztetnek, amelyek hozzájárulhatnak a problémák kezeléséhez. A kérdésben politikai vita is kialakult. Szepesfalvi Anna, a Fidesz fővárosi frakció vezetője szerint a városvezetés és a vele együttműködő kerületi polgármesterek is felelősek a kialakult helyzetért. A főpolgármester és a belügyminisztérium közötti egyeztetések folytatódnak. Megdőlt a nevezési rekord a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 ezeren jelentkeztek, közölte a Budapest sportiroda. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is elérte a maximális létszámot. A résztvevők 117 országból és mintegy 1200 magyar településről érkeznek. A nagy mezőny miatt már a rajtolás is csaknem 50 percig tart majd a Pázmány Péter sétányon. A szervezők szerint különösen sok külföldi futó nevezett. Több mint 8000-en érkeznek Magyarországon kívülről. Különleges programsorozattal ünnepli fennállásának 100. évfordulóját a Puskin mozi szeptember 25-e és november 28-a között. A jubileumi fesztiválon ritkán látható klasszikus filmeket, élőzenés vetítéseket és filmhíradókból összeállított programokat is láthat a közönség. A nyitófilm Fritz Lang Metropolis című klasszikusa lesz, élő elektronikus zenei kísérettel. A záróeseményen pedig Charlie Chaplin Aranyláz című filmjét vetítik. A programban magyar és nemzetközi filmtörténeti alkotások, valamint gyermekeknek szóló klasszikusok is helyet kapnak. A Puskin elődje a Fórum Filmszínház 1926. novemberében nyitotta meg a kapuit, emlékeztettek a szervezők közleményükben. Hamarosan elérjük a napi maximumot, azt mondják a meteorológusok, hogy vételkörzetünk településein akár 27-29 fokot is mérhetünk. A mai napon, ami azért némileg hűvösebb, ha mondhatok ilyet a tegnapi napunkhoz képest, csapadékra nem kell számítani. Itt-ott feltámadhat a szél és a hidegfronti hatás miatt többen tapasztalhatnak fejfájást vagy dekoncentráltságot, vezessenek óvatosan.
16: Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé az M6-os csomópontja után történt egy baleset, a 11-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult dugó már elérte a 10 kilométert. A 61-es főúton egy kamion az árokba hajtott előszállás térségében, a 9-es kilométernél az M6-os autópálya közelében a műszaki mentés idejére félpályás lezárásra kell készülni. Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót a mai és a holnapi napon aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Ezt kaptam, hogyha ennek is a közlekedési infója, akkor okatlan küldjél nekünk 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Ide kaptam, hogy a 8. kerületben a Fiumei úton az Orci tér felé a Festetis György utca és a Dologház utca között lezárták a külső sávot karbantartás miatt, és mától a 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága is megfordult építkezés miatt. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: Köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan ebben az órában is. Olyan zenével kezdünk, ami az idei labdarúgó világbajnokság egyik főcímdala volt. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és a DNA. Indulunk!

itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Érvénybe lépett a sűrűbb iskolai időszaki menetrend a fővárosi közösségi közlekedésben. A reggeli és a délutáni csúcsidőben az egyes villamos már 3-4 percenként jár, de a Kelenföld és Kamaraerdő közötti 187-es, valamint a budai vár felé közlekedő 216-os buszvonalán is sűrű követésre, nagyobb kapacitású járművekre számíthatnak az utasok, bepöccent az iskolai időszak, és ennek megfelelően a közlekedés is felpörög. Bruce Springsteen és Born in the USA, majd érkezik az FM is a ráncok a szemem alatt.

0: itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között Adam Lambert 2010-es slágere, az If I Had You zárta ezt a fél órát, aztán érkeznek az időjárási és közlekedési infók, majd az aktuális K-pop kedvenceink Cat's Eye, Gabriella, ezzel folytatjuk hamarosan.
1: Mai maximum 27 és 29 fok között alakul vételkörzetünk településein, miközben az égen a zavartalan napsütésé a főszerep. A csapadékmentes időnek köszönhetően a forgalomban haladó kiváló látási viszonyokra és száraz aszfaltra készülhetnek az egész térségben. A front érzékenység okozta figyelmetlenség, és a lökéses szél miatt a sávváltásoknál és előzéseknél azért legyünk a megszokottnál is körültekintőbbek, és tartsuk be a biztonságos követési távolságot. A napszemüvegre a délután második felében is szükség lehet.
0: Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé az M6-os csomópontja után történt egy baleset, a 11-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult dugó már elérte a 10 kilométert. A 61-es főúton egy kamion az árokba hajtott előszállás térségében, a 9-es kilométernél az M6-os autópálya közelében a műszaki mentés idejére félpályás lezárásra kell készülni. Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót a mai és a holnapi napon aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Ezt kaptam, hogyha ennek is a közlekedési infója, akkor okatlan küldje el nekünk 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Ide kaptam, hogy a 8. kerületben a Fiumei úton az Orci tér felé a Festet is György utca és a Dologház utca között lezárták a külső sávot karbantartás miatt, és mától a 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága is megfordult építkezés miatt. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

slágereken a legnagyobb slágerekkel változatosan. Idén már 7. alkalommal indította útjára az Aktív Magyarország az év kilátója és év turista háza kampányt, amelyre szeptember 6-áig várják a jelöléseket a nagyközönségtől. A beérkezett javaslatok közül a 10 legjobb kilátóra szeptember 17-e és 28-a között, míg a legkiválóbb turista házakra október 1 és 12 között lehet leadni a szavazatokat. A korábbi évek győzteseit és a tavalyi élmezőnyt azonban a sportszerűség jegyében idén már nem lehet újra nevezni. Érdemes lehet az év kilátója és az év turista háza kampányra rákeresni és leadni a szavazatokat, nehogy elvesszen. Billy Joel, Uptown Girl, ezzel folytatjuk.

0: számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok Tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
4: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki Bevásárló Központban.
5: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
9: Világhíres kórus, a London Community Gospel érkezik a Margit-szigeti színházba szeptember 4-én. Ők Madonna és Kylie Minogue partnerei, akik ötvözik a popot, a jazzt és az R&B-t a gospel zenével. Élénk koreográfia és vokális bravúrok. Margit-szigeti-színház.hu.
10: Ünnepeld velünk a pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-kötőjelcenter.hu-n.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Egyre kevesebb új lakás kerül piacra Budapesten. Csaknem 43 milliárd forint uniós támogatás jut új fővárosi villamosokra, és a biztonságos iskolába járásra hívta fel a figyelmet a BKK. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Én Zsupos Ági vagyok. Érezhetően csökkent az új lakáshirdetések száma, augusztusban derült ki az ingatlan.com adataiból. Országosan 10%-kal kevesebb eladó lakóingatlant hirdettek meg, mint júliusban. Budapesten pedig ennél is nagyobb, 14%-os volt a visszaesés. Közben a kereslet is mérséklődött, a fővárosban egy hónap alatt 5%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az eladó ingatlanokra. Bár kevesebb új lakás kerül piacra, a teljes kínálat éves összevetésben mégis nőtt. Ez arra utal, hogy egyre több olyan ingatlan maradt hosszabb ideig eladatlanul, amelyre nem talál vevőt a piac. 45 új KAF villamos finanszírozását biztosítja az Európai Unió Budapesten, közölte a BKK. A fejlesztésre csaknem 43 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás jut a helyreállítási alapból. A beszerzés összesen 51 új villamost érint, ezek közül 45 jármű költségeit fedezi az uniós forrás. Az alacsony padlós szerelvények forgalomba állításával tovább nő a korszerű és akadálymentesen használható villamosok aránya a fővárosban. KAF villamosok 2015 óta közlekednek Budapesten, azóta több mint 100 ilyen jármű állt forgalomba. Az iskola kezdéssel érdemes a gyerekekkel ismét átvenni a legfontosabb közlekedési szabályokat. Ezt mondta a BKK szóvivője. Kovács Bendegú szerint különösen fontos, hogy a diákok biztonságosan közlekedjenek az iskolák környékén, akár gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel járnak. A BKK és a BRFK a nyári szünetben 10 hetes közlekedésbiztonsági akciót tartott olyan helyszíneken, ahol sok gyerek fordul meg, például strandokon, játszóterek és sportpályák környékén. A szóvivő szerint ezeken a területeken a kampány idején nem történt súlyosabb sérüléssel járó baleset. Befejeződött a kecskeméti piarista templom belső felújítása, amely 3 ütemben zajlott. A munkálatok során kifestették a szentélyt, a kórust és a templomhajót, valamint korszerűsítették a világítást és a vezetékelést is. A felújítás városi támogatással, a plébánia saját forrásaiból és a hívek adományaiból valósult meg. A templom hétköznap délelőttönként és a szent misék közötti időszakban is látogatható. A következő nagy feladat az oltárok restaurálása lesz. Ennek költsége azonban a korábbi felmérések szerint meghaladhatja az 1 milliárd forintot. Németország, Ausztria és Svájc lesz a 31. Budapesti Könyvfesztivál díszvendégországa október 1-e és 4-e között a Hungexpón. A programban a kortárs német nyelvű irodalom több ismert szerzője is bemutatkozik. Köztük Christian Kracht, Dimitri Dinev, Martina Hefter és Katja Brandis. A fesztivál témái között szerepel a családi és történelmi emlékezet, a migráció, a kisebbségi lét és a digitalizáció hatása. Az író-olvasó találkozók és felolvasások mellett családi programok, irodalomterápiás foglalkozások és kalligráfia műhelyek is várják a közönséget. Gumoly felhők és napsütés váltakozik vételkörzetünkben itt a délután derekán, de csapadéktól továbbra sem kell tartani. A mai maximum 27-29 fok között alakul a legtöbb területen. A közlekedők száraz burkolatokra számíthatnak mindenfelé, illetve az este folyamán nagyot hűl majd a levegő, és fel is frissül 20-21 fokig. Így egy kicsit pihentetőbb lehet az alvás.
0: A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható burkolatjavítás miatt várhatóan szerda éjfélig, emiatt lassú a haladás a Robert Károly körúton a felüljáró haladó sávban. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé az M6-os csomópontja után történt egy baleset, a 11-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult dugó ott már 10 kilométeres. A 61-es főúton egy kamion az árokba hajtott előszállás térségében, a 9-es kilométer az M6-os autópálya közelében a műszaki mentés idejére félpályás lezárásra kell készülni. Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót a mai és a holnapi nap folyamán aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. A személyautóval és a teherjárművel közlekedőknek az 1-es és a 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni, hogyha valaki arra tervez közlekedni. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, küldje el, vagy hívjon előre, és köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul az újabb óra, pörögnek tovább a legnagyobb slágerek változatosan. 3 óra után is a mikrofonnál Jekkel Dániel is leszünk, Michael Jackson, Lady Gaga, Taylor Swift, illetve Loi és a Gold, ez utóbbival indulunk.

Sláger FM-en Michael Jackson és tőle a legnagyobb slágere talán. Ez volt a Thriller, aztán hamarosan folytatjuk Lady Gaga-val és Bruno Mars-szal, de előtte még mindenképpen érdemes beszélni arról, hogy idén szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a 18. kerület legnagyobb ingyenes eseményét, a Városnapokat a Bókai kertben. A látogatókat mintegy 50 programmal, hagyományos főzőversennyel, kézműves vásárral, valamint 3 napon át nagyszabású, könnyű zenei koncertekkel várják, ahol a hazai élet olyan ismert fellépői lépnek majd színpadra, mint az Amen the Barbies, a Lord, a Compact Disco vagy Rácz Gergő. Mindez tehát a 18. kerület legnagyobb ingyenes eseményének keretében, ez a Városnapok a Bókai kertben a Facebookon található. További információ, nálunk pedig Lady Gaga és Bruno Mars közöse, a Die With a Smile indul.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, már is érkezik Kamrád és a Be Mine, de előtte még hozom a friss időjárási és közlekedési infókat.
1: Kellemes késő nyárias napsütésben indul a mai délutáni csúcsforgalom. A munkából hazaindulók akadálytalan száraz útviszonyokra számíthatnak. A vételkörzetünk szinte összes településén az élénk helyenként erős északnyugati szél. Az esti órákhoz közeledve fokozatosan veszít majd az erejéből. A mai csúcsérték 28-29 foknál állt meg, utána viszont már tiszta nyugodt este vár ránk, a levegő pedig a holnap hajnali órákra egészen 20 fokig hűlhet le, kellemes felfrissülést hozva a pihentető alváshoz.
0: A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható burkolatjavítás miatt várhatóan szerda éjfélig, emiatt lassú a haladás a Robert Károly körúton a felüljáró haladó sávban. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé az M6-os csomópontja után történt egy baleset, a 11-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult dugó ott már 10 kilométeres. A 61-es főúton egy kamion az árokba hajtott előszállás térségében, a 9-es kilométer az M6-os autópálya közelében a műszaki mentés idejére félpályás lezárásra kell készülni. Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót a mai és a holnapi nap folyamán aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. A személyautóval és a teherjárművel közlekedőknek az 1-es és a 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni, hogyha valaki arra tervez közlekedni. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, küldje el, vagy hívjon előre, és köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egészen idáig velünk, aki nem más, mint...
1: Jekke Dániel!
0: És Zsúpos Ágnes!
1: Erről van szó.
0: Mit csinálsz délután, Ági? Mesélj valamit.
1: Hát nem rappelni fogok, mert az utóbbi pár másodpercben kiderült, hogy ezt nem tudok. De szeretném beharangozni a kedves hallgatóknak, hogy Lányi Lala nem sokára a YouTube csatornánkon teljes egészében és valójában látható majd. Egy nagyon pici türelmet szeretnénk még kérni, és a holnapi napon. De hát addig is annyi jó content van most nálunk a Sláger FM YouTube csatornáján, és egyébként Facebook és Instagram és TikTok oldalunkon, úgyhogy szerintem be tudják járni heteken keresztül a hallgatók.
0: Én a te Insta sztoriaidat is nagyon tudom javasolni mindenki.
1: Azt talán ne. De remélem, hogy ilyen PTSD-s rohamod neked sem volt ma délután, hiszen szeptember elseje van.
0: Nekem nem.
1: Nem érezted?
0: Nem, az iskola kezdik. Nem, én a szeptember elsőt azt még nagyon csipáztam mindig. Haj, hello, Mizu, mi volt a nyáron? Aj, de jó színed
1: van. Jó keretezted a dolgokat, hogy most újra találkoztok a haverokkal.
0: Én ilyen szeptember harmadik hetétől éreztem, úgyhogy lassan jöhetne megint egy-két hónap. Úgyhogy...
1: Ó, én már az augusztus utolsó napján mindig mély depresszióba estem, hogy vissza kell menni, és tanulni kell, és házi feladat lesz, és feleltetés, és hol nyílik ki a napló, úgyhogy részvétem a diákoknak, és sok-sok erőt kívánok nekik.
0: Így van, kitartást. Kis Kata érkezik, mi köszönjük szépen a figyelmet, holnap 10-kor jövünk, addig is mindenkinek minden jót, ciao.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Panna, neked mi a cél? A csomó kártyát összegyűjtesz, akkor majd cserélgetni fogsz esetleg Árminnal, vagy olyan osztálytársakkal, akik szintén gyűjtik a Lutra albumba ezt a matricát?
5: Lehet, hogy cserélgetném, meg be is ragasztanám.
6: Meg akarjuk nézni?
4: Nézzük, bontsuk ki. A 76-os, az a fehér farkú
5: 17. Gnú. Ez egy farkas, nem?
6: Az egy farkas.
4: A 18-as, a fehér hátú keselyű. Segít fenntartani a rendet a természetben, dökhússal táplálkozik, becslések szerint a legtöbb elhullott patás állat megevéséért ez a madár felelős.
2: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
3: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
7: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 19:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadása.
8: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
9: Mit csinálsz, Anna?
8: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
9: Megint felújítás?
8: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
9: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskade.hu.
11: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
12: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.

0: szeptember 26. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Új formával bővülhet a vagyonelkobzás szabálya. Több helyszínen tartott kutatást a rendőrség a nyuszi motorok ügyében, és a miniszterelnök vezeti majd a fővárosi közfejlesztések tanácsát. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Új típusú vagyonelkobzás bevezetését javasolja az igazságügyi tárca a büntető törvénykönyvben. A tervezet szerint bizonyos esetekben olyan vagyon is elkobozható lenne, amelyet valaki egy bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett, és amelynek értéke kirívóan nincs összhangban az érintett igazolható jövedelmével. A javaslat emellett lehetővé tenni az üzletszerű természetkárosítással szerzett vagyon elkobzását is. Megszüntetnék továbbá azt a szabályt, amely alapján egyes külföldi embercsempészek büntető eljárását feltételesen felfüggeszthetik, ha rövid időn belül elhagyják Magyarországot. Több helyszínen tartott kutatást a rendőrség az úgynevezett nyuszi motorok ügyében folyó nyomozás részeként. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodája szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglalt le, emellett kihallgatásokat is végzett. Az eljárás júniusban indult a szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján. A gyanú szerint a korábbi kulturális és innovációs minisztérium tavaly több mint 239 millió forintért rendelt játékkis motorokat, amelyeket a feljelentés szerint a piac CR többszöröséért értékesítettek az államnak. A nyomozás jelenleg is tart. A miniszterelnök lesz az újra létrehozandó fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke, társelnöke pedig a főpolgármester, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A testületben 5 kormányzati és 5 fővárosi képviselő kap helyet, a döntéseket pedig egyhangulag hozzák majd meg. A tanács a korábbinál szélesebb jogköröket kap, dönthet egyes fővárosi beruházások kiemelt nyilvánításáról, és kijelölhet közös, fele-fele arányban állami és fővárosi tulajdonú fejlesztő céget is egy-egy projekt megvalósítására. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós program sorozatra, amelyet a Dérini program szervez az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig. Az intézmények 5 tematika közül választhatnak, köztük az egészséges életmód, a test és lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. A részleteket Ercsei Diana, a Ne Bánts Világ projekt vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
4: A Ne Bánts Világ program a fiatalok mentális és fizikai egészségének a támogatását tűzte ki célul színházi és drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokkal, valamint az egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokkal, amiket ugye az együttműködő partnereinkkel, alkotóinkkal valósítunk meg. 5 nagy prevenciós téma közül választhatnak a programba jelentkező iskolák, és a kiválasztott prevenciós témákhoz, modulokhoz 3 vagy 4 tanórányi időt felölelő témanap társul. Fontos része a programnak, hogy a diákok aktív résztvevői a témák feldolgozásának, és ezzel a gyakorlati használhatóságot, a közösségépítést, az kapcsolódó érzékenyítést is célozza a program.
3: A Dérini program a részvételi lehetőségeit a rendelkezésre álló keret mértékéig biztosítja az iskolák számára. Mintegy 1,1 milliárd forint visszanemtérítendő támogatással kezdi meg működését a Kármán Tódor űrtudományi misszió vezérelt nemzeti laboratórium az ELTE-n, az Egyetem Fizikai és Csillagászati Intézete olyan modellezési, szimulációs és szoftveres megoldásokat fejleszt majd, amelyek a kommunikációt, a navigációt, a távérzékelést és az űrbiztonságot is segítik.
5: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunk, hát így kell indítani a szeptembert. 30 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője, egy picit fújdogál odakint a szél, de ez most egészen jól esik, és nagyon szépen süt a nap, egy-két kósza bárány felhő úszik fölöttünk. De lássuk, mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. A hajnali 18-19 fok után napközben 29-30 fokra számíthatunk, és szintén sok lesz a napsütés, bár a déli órákban jöhetnek ijesztő felhők, de az előrejelzések szerint számottevő csapadéktól nem kell tartani, úgyhogy szerintem nyugodtan felejtsék otthon holnap is az esernyőket. Szétnézünk az utakon, érezhetően erősebb a főváros forgalma, mint a korábbi napokban volt. Gyakorlatilag bármerre is indulunk, nagyon nagy a torlódás, ráadásul a Kacsó-Pongrácz úti felüljáron kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható, csak burkolatjavítás miatt várhatóan holnap éjfélig, úgyhogy emiatt extra lassú a haladás a Róbert Károly körúton a felüljáróra haladó sávban. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Bogáti Bence. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
6: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonatforgalom. Tart a déli körvasút felújítása. Jó hír, hogy mától a G43-as vonatok ismét Kőbánya-Kispestig járnak, de az E42-es vonatok továbbra is Kelenföldön fordulnak vissza Dunaújváros felé. Változott a menetrend a szegrédi fővonalon, emiatt számos vonat a nyugati pályaudvarról korábban indul a megszokottnál. A változás leginkább a Z50-es vonatokat érinti, melyek napközben mindkét irányban 20-30 perccel később közlekednek. Jó utazást kívánok!
5: A MÁV Inform ügyeletesének, Bogáti Bencének köszönjük az információkat, jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: Indul már is a sláger délután. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és már is Alex Warrennel rajtól a délutánunk Fever Dream című dalát forgatom. Alex Warrennek egyébként alig egy hete le kellett mondani a betegség miatt az Oaklandi koncertjét. Reméljük, hogy azóta jobban van.
2: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A név, amit minden bizonyos sokat fogunk még hallani, Ellen Langley, Choosing Texas című dala forgott itt a Sláger FM-en. Úgy tűnik, hogy megvan a country műfajának legújabb hercegnője. Én pedig jelentem, találtam egy jó kis programot önöknek a hétvégére, mert hogy folytatódik az óbudai nyár dacára annak, hogy már szeptember van. Szeptember 5-én, vagyis szombaton jön majd a Csillaghegy napja. Egy családi nap a Mátyás Király úton, ami egész nap fantasztikus programokkal kecsegtet bennünket. Lesz például kézműves vásár egész nap, de már reggel 10-kor vagy délelőtt 10-kor, ki mikor indítja a napot, Molnár Orsi ad koncertet, aztán jön a Göncöl Néptánc együttes, majd fölvágjuk Csillaghegy tortáját, fölép még a 55 Silver, érkeznek a dívák az Abba Show-val, aztán este The Carbon Fools koncert is vár bennünket, 6 órától még 8:30-tól a Férkém muzsikál majd nekünk, a teljes program ingyenes. Hát bízom benne, hogy összefutunk itt szeptember 5-én, tehát óbudai nyár Csillaghegy napja Mátyás Király út. Jó buli lesz! Itt a Sláger délutánban pedig Joe Cockerrel bulizunk már is egy jót. Én egy You Can Leave Your Head On.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Anya Scarson énekel nekünk, ez volt a Release Me, és 6 perccel járunk fél 5 után, úgyhogy már is jön infoblokkunk, megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, hogyha tudnak, akkor ebben mindenképpen segítsenek. Utána pedig az az énekesnő jön, akinek mostanában a show műsorait, koncertjeit egyre több koreográfia teszi színessé. Ő Pink Panthers, aki nemrég egy interjúban elmondta, hogy egyáltalán nem volt az élete része a tánc, mivel túlságosan magas és nagyon sokszor nem tudott mit kezdeni a színpadon. A végtagjaival viszont eldöntötte, hogy megtanul táncolni. És úgy is lett. Egyébként ugyanígy döntött el annak idején, hogy a toplisták csúcsára kerül, és az is bejött. Hamarosan Stateside című dala érkezik, amit Zara Larsonnal közösen készített.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el.
2: Sláger FM. Köszönjük.
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémánt Liga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
8: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
9: Igen, emlékszem.
8: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
10: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
11: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
12: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
11: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia három ajtót.
12: Mutasd! Hú, tényleg szép. Ho-ho-ho, és ez az ár?
13: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
14: Ludas Matyi a Családi Musical kápolna estjéken szeptember 5-én este 19:30-kor a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
2: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy milyen időjárást ígérnek nekünk a következő napokra a meteorológusok. Nos, szerdán kezdetben nyugatról kelet felé egy felhőssáv vonul majd át fölöttünk, a vastagabb felhők majd a déli órákban érnek el bennünket, térségünkben nem, viszont a Dunántúlon lehet ezekből esőre számítani. A délután azonban napos, gomoly felhős időben telik majd el, továbbra is mérsékelt helyenként élénkebb lesz a légmozgás, de a szél holnap is jól esik majd, hiszen a reggeli 18-19 fokot után ismét 29-30 fok követi, és visszatér a kánikula is majd a hétvégén, szombaton akár 33-34 fok is lehet majd. Jön a segítség az úton lévőknek. A nyári időszakban sem volt egyszerű a csúcsforgalom, de most hát azt hiszem, hogy ki lehetne tenni a megtelt táblát Budapestre. Erős a forgalom a pesti alsórakparton, a Lánchíd közelében mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, sokan hajtanak a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint torlódik a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, lassú a haladás a Szélkámán tér környékén, a Budaörsi út úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Budai alsórakparton pedig a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A Kacsó-Pongrác úti felüljáron kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható burkolatjavítás miatt, úgyhogy ezért lassult le extrém módon a haladás a Róbert Károly körúton a felüljáróra a haladó sávban, Csepelen pedig a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében. Félpályás az útzár, mert vízvezetéket javítanak, itt a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja, és az Erdősor utcától torlódik a kocsisor, ugye ez már tegnap is jelentős fennakadásokat okozott, aki tudja ezt az útszakaszt most valahogy próbálja meg elkerülni, vezessenek óvatosan és türelmesen.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

The Wanted Dala szólt itt a Sláger FM-en, ez volt a Walks Like Rihanna, és akár úgy sétálunk hazafelé, mint Rihanna, akár úgy futunk, mint mondjuk Usain Bolt, akkor is érdemes hegyezni a füleket, mert jön hamarosan az infoblokkunk, előtte azonban Somloher Barbiék csapata, Blaha Louisiana zárja az óránkat, akik nagyon erős nyarat tudhatnak maguk mögött, végig koncertezték gyakorlatilag az egész nyarat, ha élni felejtek című daluk, egy valóságos belső monológ, egy igazi érzelmi utazás.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Székreállok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
3: Neked mi a kedvenc állatod?
4: A majom az nagyon cuki.
5: Van az a piros, fenekes, ilyen
3: a
5: piros.
3: A pávia. Szerintetek egy majom tudna a tengerben élni?
4: Nem.
3: Mert?
4: Megfullad. Nem. Úgy, mint az ember. Mert az ember az először majom.
3: Majom volt?
4: Igen.
3: Volt így evolúció, hogy volt emberszabású majom, vagy majomszabású ember?
4: Igen.
3: Volt. És abból fejlődött ki?
4: Az ember abból fejlődött ki, a majom.
3: Tehát az őseink majmok voltak?
4: Igen.
5: Jó, hogy nem maradt meg a piros fenékünk. Én ennél ragadtam.
1: Székreállok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok Tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
9: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!

0: szeptember 26. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Több mint 5,5 millió forint értékű iskola kezdési támogatást ad az egyszülős központ. Újraindul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Ősszel is 20 millió forinttal támogatja a civileket a Józsefvárosi Önkormányzat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Több mint 5,5 millió forint értékű iskola kezdési támogatást biztosít az egyszülős központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet. A legnagyobb csomagot 56 első osztályos kapja, körülbelül 50 ezer forint értékű taneszközökkel, amelyek tartalmazzák az iskolatáskát, tolltartót, füzeteket és a legfontosabb bírószereket. A második és negyedik osztályosok közül 25-en, a felső tagozatos és középiskolás diákok közül 50-en kapnak mintegy 30 ezer forint értékű felszerelést. Emellett 25 gyermek célzott támogatásként tolltartót és füzeteket kap, és minden érintett megkapja a tanévkezdéshez szükséges füzeteket. Kedden reggel minden iskolában becsengettek, de nem is olyan sokára már itt az őszi szünet, ami október 23-án kezdődik, és november 1-jéig tart, így összesen 10 napot pihenhetnek a diákok. A szeptember 1-jei tanévkezdéstől tehát 52 napot kell várni az első szünetig. Újraindul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelynek elnöke a miniszterelnök, társelnöke pedig a főpolgármester lesz, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A testületben 5-5 tag képviseli majd a kormányt és a fővárost. A döntéseket egyhangulag hozzák meg. Ezzel Vitézi Dávid szerint egyértelművé válik, hogy a tanács az együttműködés terepe lesz. A jogkörök bővülnek, a tanács kiemelt beruházásokról dönthet, és olyan fejlesztő céget is kijelölhet, amelynek tulajdonosa fele-fele arányban a kormány és a főváros. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy az elmúlt évek konfliktusai helyett partnerségre van szükség, mert Budapest fejlődése országos érdek. Összesen 257 millió forintért bérelt repülőt a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szijjártó Péter 2024. július 14-én kezdődő háromnapos, három kontinenst érintő hivatalos útjára, közölte az átlátszó a Külügyminisztérium által most kiadott dokumentumok alapján. A Budapest Santiago de Chile New York útvonalra 235.330.325 forintért, a New York-Isztambul szakaszra pedig 21.705.667 forintért bérelték ugyanazt a repülőt, a delegáció szállásai 5 millió forintba kerültek. A küldöttség tagja volt Erős Gábor, Budai Gyula, valamint Bihari Katalin, Váradi László és Kertész Ágnes helyettes államtitkárok. A hazautat már honvédségi géppel tették meg. Ősszel is 20 millió forint támogatást oszt szét a Józsefvárosi Önkormányzat a kerületben tevékenykedő civil szervezetek között. A pályázatra szeptember 23-áig lehet jelentkezni. Egy szervezet legfeljebb 1 millió forintot, közös pályázat esetén akár 1,5 millió forintot kaphat. A keretösszeg az elmúlt években folyamatosan nőtt. 2020-ban még 8 millió forint állt rendelkezésre, idén már 40 millió forint. A támogatás egészségügyi prevencióra, ifjúsági és köznevelési programokra, kulturális és környezettudatos tevékenységekre, valamint szociális, karitatív projektekre igényelhető. A tavaszi körben nyertes szervezetek most nem pályázhatnak. A pályázati részletek a kiírás oldalon érhetők el. A szervezeteknek géppel írt magyar nyelvű adatlapot kell benyújtaniuk. Hétfőn Budapesten megdőlt a napi melegrekord. Újpesten ugyanis 35,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet. A Hungaromet szerint a korábbi csúcs 35,6 Celsius fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
6: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy mit ígérnek nekünk a következő napokra a meteorológusok. Hát ősziesen indult a szeptember, de nagyon gyorsan kiderült, hogy azért nem adja magát olyan könnyen a nyár. Most is 30 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és hát holnapra is 29-30, esetleg 31 fokot ígérnek a szakemberek sok napsütéssel, olykor összesűrűsödő felhőkkel, amelyekből akár szemerkélő esőre is lehet számítani, de inkább csak a Dunántúlon térségünkben nem várható csapadék. Még holnap is lehet élénk a légmozgás, de gyengébb lesz a szél, mint ma volt. Aztán csütörtökön jön majd egy újabb hidegfront, akkor megint megerősödik a szél, és megint egy picikét hűvösebb lesz. Pénteken, szombaton viszont ismét hamisítatlan nyári időben lesz részünk. Szétnézünk az utakon. Történt egy baleset az M0-ás autóút keleti szektorán Gyál térségében. Az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a 33-as kilométernél az érintett járművek a belső sávot foglalják el, emiatt torlódik a kocsisor. Sokan haladnak az M1-es autópályán is a Budapest felé vezető oldalon, emiatt Tatabánya és Szárliget között szakaszos torlódás alakult ki. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávban nehéz az előrejutás. Sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek minden különösebb ok nélkül, hogy aki személyautóval tart Budapest felé, annak érdemes az átterelt sávot használnia inkább. A fővárosban pedig javában tart a szeptemberi csúcsforgalom, kicsit szokatlan még, hogy ilyen rengeteg autó halad az utakon. A Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, valamint a pesti alsórakparton a Lánchíd közelében mindkét irányból tapasztalható igen jelentős torlódás. Viszont jó hír, hogy megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: És a Sláger délután folytatásában már is érkezik Ray és a Where is my husband, előtte azonban Raven Laney izzítja be a délutánunkat. A Love Me Not című dalát forgatom. Én Kis Kata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Laza hazautat kívánok!
4: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Freddie Mercury énekelt nekünk, akiről még mindig látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Hogyha még nem nézték meg, akkor jövő február 28-áig van erre csupán lehetőségünk, ne hagyják a végére. Tényleg érdemes megnézni ezt a kiállítást. Itt a Sláger FM-en pedig folytatódik a Sláger délután, és benne Bugyira látogatunk el, ahol idén is megrendezik a Krumpli Fesztivált. Én nagyon szeretem a burgonyát mindenféle formában, sütve, főzve, krumplipürének, tört krumplinak, krumpliprószának, vagy tócsninak, vagy rösztinek, ki hogyan nevezi ezt az ételt, de rakott krumpliként sem tudok neki ellenállni, és hát azt is nagyon szeretem, amikor úgy készítjük a rántott húst, hogy a bundájába reszelünk egy kis burgonyát, és hát nem is beszélve például a szilvás gombócról, vagy a nudliról, aminek ugyancsak krumpli az alapja. No hát, ezt a csodálatos és élelmezésben rendkívül fontos növényt ünnepelhetjük meg a 19. Krumpli Fesztiválon. A gasztronómiai rendezvény középpontjában természetesen a burgonya áll majd, viszont azért színpadi programok is lesznek, illetve színpad melletti programok is, például a traktoros felvonulás, nem tudom elképzelni a színpadon, de a színpad mellett mindenképpen. Aztán lesz krumpli pucoló verseny, fellép az Apacuka zenekar, fellép a Flashdance tánciskola, lesz operett műsor, Rest Time koncert, este pedig Kökény Attila és Rakoncai Viktor koncertje teszi fel az íre a pontot, és még utcabál is vár ránk, úgyhogy pazar lesz a hangulat. Ja, és hogy mindez mikor? Hát szeptember 5-én, vagyis szombaton, úgyhogy akár itt is összefuthatunk. Irány hát a 19. Krumpli Fesztivál Bugyin. Itt a Sláger FM-en pedig egy látványos szaltóval már is közénk érkezik Benson Boone, tőle szól a Beautiful Things.

0: Ez a Sláger FM.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran. Ed Sheeran, Ed Sheeran.
2: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Rockstar-dal, ahhoz lépjen én Makár, és bízom benne, hogy mindenkinek fájdalommentesen alakult a szeptember elseje, legyen akár kiskorú, akár nagykorú. 06 30 30 30 95 8, ez pedig SMS és telefon.

0: Számunk, hogyha szeretnék fájdalommentessé tenni az utat a hazafelé tartóknak, mondjuk azzal, hogy tudnak egy egérutat, vagy van infójuk arról, hogy mit érdemes elkerülni. Szóval várom a közlekedési infókat, már is megnézzük, hogy merre mi a helyzet, és mondom azt is, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap. Utána pedig My Smith dala szól. No, de a Stargazing előtt jön az időjárás előrejelzés. A meteorológiai nyár ugyan véget ért, az időjárás azonban az utolsó pillanatig kitartott a kánikula mellett, sőt, a kánikula még e hétvégén is folytatódik, majd ugyanis péntekre, szombatra 31 és 35 fok közötti hőmérsékleteket ígérnek, viszont addig pár fokkal hűvösebben alakulnak a napjaink, illetve érkezik majd csütörtökön egy újabb hidegfront is. Holnap napközben csökken majd a felhőzet, és többnyire gyengén felhős idő várható, azonban a déli órákban megint csak jöhetnek esőfelhők, ezekből azonban térségünkben nem, azonban a Dunántúlon lehet számítani szemerkélő esőre. A korai reggeli 18-19 fokot pedig délután 29-30 fok követi majd. Nézzük a közlekedési információkat. Történt egy baleset az M0-ás autóút keleti szektorán Gyál térségében, az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 33-as kilométernél az érintett járművek a belső sávot foglalják el, itt 4-5 kilométeres a kocsisor. Az M6-os autópályán pedig a Pécs felé vezető oldalon Százhalombatta észak csomópontjánál 3 személyautó koccant, a 24-es kilométernél a helyszínelés idejére a belső sávot zárták le. A fővárosban pedig tart a délutáni csúcs, és nehezíti az autósok életét, hogy a Kacsó-Pongrácz úti felüljáron kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható csak, mert javítják a burkolatot, emiatt lassult le a haladás a Róbert Károly körúton. A felüljáróra haladó sávban, a 20. kerületben a Török-Flóris utcában az alsó határút és az Előd utca között ugyancsak félpályás az útzár, mert felújítják a csatornát, illetve a Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert itt is javítják a csatornát, a Bajcsy-Zsilinszky úton pedig kifelé az Andrássy út előtt a középső sáv van lezárva, mert itt az útburkolatot teszik helyre. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Teddy Swims dala szólt, ez volt a Lose Control itt a Sláger FM-en, és hát a zenész megállíthatatlan. A napokban jelentette be észak-amerikai turnéját, amely szeptember 22-én indul, és november 18-áig összesen 32 helyszínen áll majd színpadra, miközben keresztül kasul bejárja majd egész Észak-Amerikát. Aztán jövőre a turnéja Európában folytatódik, majd márciusban pedig tőlünk egy karnyújtásnyira Bécsben lép majd fel. Itt a Sláger FM-en pedig önök jönnek, hiszen a hírek után indul a Kívánság műsor. 0630303095-8-as SMS számunkra jöhetnek az üzenetek, föl is hívhatnak bennünket ezen a számon, és üzenhetnek akár mobil applikációnkon keresztül is. Most azonban még a hírek előtt zárjuk az órát Margaret Island dalával. Nyissuk az esernyőket, mert jön az eső.

egy újabb sláger. A Sláger FM. Sláger FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
4: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 19:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
5: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
6: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
7: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen Fórumban és a Stop Shopban.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garancia. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
9: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Hadd adjunk át egy Lutra albumot, egyet az Árminnak, tátám, egyet pedig. Na, mit szóltok hozzá?
12: Azt a... Köszönjük.
11: A matrica, van benne matrica
12: is. Jó, én ezeket gyűjtöm.
11: Gyűjtöd és gyűjteni is fogod, nézd, és akkor be lehet ragaszgatni dolgokat. Szoktál Ármin beragaszgatni dolgokat valahova?
12: Csak a focis albumomban szoktam a focis kártyáimat betenni.
11: És örülsz neki, hogy most már van ilyen állatos, egy Lutra albumod, amiben védett állatokat, vagy kihalófélben lévő állatokat próbálsz beragasztani?
12: Igen, nagyon örülök, köszönjük szépen.
13: Nagyon szívesen.
9: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
14: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Októbertől 400 iskolában indulnak ingyenes erdőpedagógiai foglalkozások. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ prevenciós programsorozatra. Elindult a közönség szavazása a Kaszás Attila díj idei jelöltjeire. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Útjára indul az iskolában az erdőprogram őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak a 6-14 éveseknek. A programban eddig több mint 170 ezer diák vett részt. Az őszi időszak középpontjában a biológiai sokféleség áll. Az Országos Erdészeti Egyesület szakemberei élményalapúan mutatják be az erdőt, mint önfenntartó életközösséget. A foglalkozásokat a minősített erdészeti erdeiskolák pedagógusai tartják. A jelentkezés az iskolában az erdő.hu oldalon érhető el. Ebben a tanévben sem telefonozhatnak a diákok az iskolákban. A Klebersberg központ tájékoztatása szerint a telefonokat, laptopokat reggel a diákoknak le kell adniuk, melyet csak délután kaphatnak vissza. A belügyminisztérium egyébként még 2024. augusztusában rendelkezett arról, hogy a diákok nem használhatják az elektronikus eszközeiket az iskolákban. Őrsi Gergelynek is elkezdődött a tanév. A korrupciós ügyek miatt letartóztatott második kerületi polgármester, akinek előzetes letartóztatását a bíróság október 4-ig meghosszabbította, közösségi oldalán jelentette be az oldal adminisztrátorain keresztül, hogy elkezdi a könnyű szerkezet és gipszkartonépítő képzést, amelyet polgármesterként is hasznosnak tart. Bejegyzésében azt ígérte, kiszabadulása után maga cseréli le a Szélkálmán tér elkorhat padjait, ha addig nem történik meg. Egy részét korábban megcsinál, családa, de már nincsenek túl jó állapotban. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós program sorozatra, amelyet a Dériné program szervez az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig. Az intézmények 5 tematika közül választhatnak, köztük az egészséges életmód, a test és lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. A részleteket Ercsei Diana, a Ne Bánts Világ projekt vezetője mondta el a Sláger FM.
13: A Ne Bánts Világ program a fiatalok mentális és fizikai egészségének a támogatását tűzte ki célul, színházi és drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokkal, valamint az egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokkal, amiket ugye az együttműködő partnereinkkel, alkotóinkkal valósítunk meg. 5 nagy prevenciós téma közül választhatnak a programba jelentkező iskolák, és a kiválasztott prevenciós témákhoz, modulokhoz 3 vagy 4 tanórányi időt felölelő téma nap társul. Fontos része a programnak, hogy a diákok aktív résztvevői a témák feldolgozásának, és ezzel a gyakorlati használhatóságot, a közösségépítést, az kapcsolódó érzékenyítést is célozza a program.
15: A Dériné program a részvételi lehetőségeit a rendelkezésre álló keret mértékéig biztosítja az iskolák számára. Megkezdődött a közönségszavazása a kiemelkedő művészi teljesítményt és közösségépítő szerepet elismerő Kaszás Attila díjra, jelentették be az Örkény István Színházban. A szakmai jelölések alapján idén Barta Boróka, a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház művésze, Kelemen Zoltán, a Szombathelyi Veres Sándor Színház színművésze, Ötvös András, a Budapesti Víg Színház társulati tagja, valamint Pap Lujza, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művésze versenyez az elismerésért. Szavazni szeptember 15-én éjfélig lehet a kaszásattiladíj.hu oldalon. A díjat szeptember 17-én adják át a Víg Színházban a Padlás című előadás előtt. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
16: Köszönjük szépen a híreket, nézzük az időjárás alakulását. A meteorológusok szerint a hét második felében újabb melegedés veszi majd kezdetét, hétvégén pedig már ismét országszerte hőségre kell számítani. Holnap fátyol és gomoly felhők lesznek fölöttünk, de emellett sok napsütés várható. A déli órákban gyűlik meg fölöttünk jobban a felhőzet. Eső azonban a mostani előrejelzések szerint inkább csak a Dunántúlon valószínű. Reggel 18-19 fok lehet, délutánra pedig 28-29-30 fokig emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön jön egy újabb gyengécske hidegfront, úgyhogy aznap csak 27-28 fok várható, de ahogy említettem, hétvégén lehet akár 34-35 fok is. Nem egyszerű a közlekedés a fővárosban, rengetegen vannak az utakon, ezért lassú a haladás a budai alsó rakparton, a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Széll Kálmán tér környékén, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, illetve a Rákóczi úton, valamint a Fiumei úton az Orci tér felé. De figyeljenek arra is, hogy tart Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában a felújítás, mától itt újabb változás van, a József Attila utcát lezárták az István útnál, az István úton pedig befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. Sávlezárásra készüljenek a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárás van a 22. kerületben a Lányka utcában kifelé a Savoyai Jenő térnél, mert javítják a csatornát. A 2. kerületben pedig a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál vízvezetéket javítanak, ezért itt a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Jó utat!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: Remélem mindenki számára jól rajtolt az idei tanév. Ünnepeljük meg ezt egy jó kis kívánságműsorral. Blankának szól a Falada Flow Maradok távol című dala. Andi üzeni neki, hogy jobbulást, előtte azonban Lost Frequencies-től forog a Reality, amit Eszter választott. Sláger.

0: Sláger FM kívánságműsor.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Pointer Sisters, The Lies, I'm so excited itt a Sláger FM-en, és én is olyan izgatott vagyok, kinek a kérését teljesíthetem. 0630303095, ez SMS és telefonszámunk, várom az üzeneteket, és amíg várom a kívánságokat, addig meginvitálnám önöket egy nagyon jó kis programsorozatra, amely holnap kezdődik. Ide Buda 1686 elnevezéssel emlékévet indítanak Buda visszafoglalásának 340. évfordulója alkalmából. A jubileumi programsorozat holnap kezdődik az ötnapos budavári fesztivállal, amely többek között koncertekkel, könyvünneppel és családi programokkal csalogatja majd az érdeklődőket. Szombaton a Cakó Sport és Szabadidő Központ ad majd otthont a fesztivál koncertjeinek, míg szeptember 4-e és 6-a között a Kapisztrán téren rendezik majd meg a budavári könyvünnepet, de a későbbiekben az emlékév során több kulturális rendezvényt is tartanak majd, jazz és komoly zenei fesztiválokat, történelmi előadásokat, irodalmi esteket és történelmi sétákat, beszélgetés sorozatokat, filmvetítéseket, felsorolni is lehetetlen, és a legfiatalabb korosztályt is igyekeznek megszólítani többek között bábszínházi előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal, történelmi játékokkal és sporteseményekkel is, így együtt fedezhetjük fel Budavár gazdag történelmét. Itt a Sláger FM-en pedig azt szeretném felfedezni, hogy önök milyen dalokat hallgatnának meg a legszívesebben. Szia Kata, a tanévkezdés örömére minden unokámnak küldök 99 lufit Nenától. Köszi szépen, ezt Szilvi Nagyi írta nekünk, oké. A 99 lufballon érkezik már is. Sziasztok, az Army of Flowers Crucify című számát kérem Robinak. Ezt pedig Detti írta nekünk, úgyhogy az ő kívánságát is teljesítem.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ariana Grande újdonsága szólt itt a Kívánság műsorban, és hát van egy rossz híre Ariana Grandénak. Megnéztem az Erkel Színház feldolgozásában a Wikidet, és hát jobb, mint a film. Viszont itt van a stúdióban Ortutai Dóri. Szia!
1: Szia!
2: Tényleg?
0: Tényleg. Uh-huh. Annyira lenyűgözött az előadás, hogy szájtátva néztem, és hallottam, és de alig várom, hogy bekerüljön a Kőszínházba, mert tudni, hogy még egyszer meg akarom nézni. Ott ezt az előadást. Fantasztikus. Mm-hmm. Úgyhogy le a kalappal az Erkel társulat előtt.
1: Elviszlek az Erkel Színházból, most képzeld egy olyan helyszínre, gondolatban.
0: Igen.
1: Egy várkastélyt, Hiroshikiban 4000 ember húzza vissza majd az eredeti helyére. Van egy ilyen filmünk egyébként, ugye? Egy 400 tonnás várkastélyról beszélünk, egy háromszintes faépületet még 2015-ben tolták 80 méterrel arrébb, hogy megerősítsék a kő alapzatát. Most pedig egy hatalmas projekt keretében szeretnék visszahúzni, eddig 5 métert haladtak, tehát 5 méter már visszajött, de hát ez egy óriási meló egyébként. A torony restaurálás alatt áll, és 2033-ra készül majd el. De nekünk mi az a filmünk? Nem jut most eszembe a Béla, arrébb tolta Bélát.
0: Túltoltuk Béláim, igen.
1: Igen, igen.
0: Na, hát legény anya? Egy...
1: Igen. Ugye? Ahogy mondod. Aha. Igen, igen, a legény anya. Na, hát így néz ki ez a Hiroshikiban történő vár visszatolása, hogy egy 400 tonnas várkastélyt akarnak emberek visszatolni a helyére. Ez az ember húzza, vonja, hát hogy hol tartanak, azt nem nagyon tudjuk. Váltásban dolgoznak, de eddig 5 métert haladtak, hát 2033-ig még van jó pár év.
0: És jó pár méter, igen.
1: És jó pár méter, igen.
0: Hát jó erőllétet kívánunk ezeknek a japán épülettolóknak.
1: Óriási.
0: És küldjünk nekik egy dalt, mit szólsz hozzá.
1: Jöhet. Mi lesz az?
0: Jó, mindjárt keresünk egy üzenet. Linától jött egy üzenet. Sziasztok, Petrának üzenem, hogy remélem jól sikerült a szófiai verseny. Nagyon várom az élménybeszámolóját, és küldöm neki a Walmarttól az Úristen. Tehát azt hiszem, hogy ez a japánoknak is jó lesz. Jön hát az Úristen.
3: Ez

0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Holnap napközben napos, este pedig felhős idő várható térségünkben. A Dunántúlon lehet némi csapadékra is számítani, amelyet erős széllökések is kísérhetnek, de a fővárosban az előrejelzések szerint nem esik majd az eső. Reggel 18-19 fok lehet, ami 29-30 fokig emelkedhet napközben. Csütörtökön pedig ismét jön egy gyengécske hidegfront, viszont azon túl, hogy felerősödik miatta a szél, nagyobb problémát nem okoz majd. 28-29 fok akkor is lehet odakint. És megnézzük azt is, hogy mi a helyzet az utakon. Városon kívül az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Százhalombatta észak csomópontjánál három személyautó koccant, a 24-es kilométernél még tart a helyszínen, és a belső sávot ezért lezárva találjuk ezen az útszakaszon. A fővárosban pedig még mindig tart a délutáni csúcs, úgyhogy torlódást tapasztalható a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt. Az is nehezíti az autósok dolgát, hogy mától a 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága megfordult építkezés miatt, valamint a Kisdiófa utcát lezárták egy rövid szakaszon a Király utca és a Dob utca között. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón pedig kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható, csak mert javítják a burkolatot. Viszont jó hír, hogy megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is kell korlátozásokra készülni. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

Ez volt az Erasure dala, Take a Chance on Me, itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, benne pedig jégkorongozunk egy kicsit, hiszen indul hamarosan a 2026-27-es jégkorong szezon, ennek nyitányaként pedig szeptember 5-én, bár nagyon meleg időt, 33-34 fokot ígérnek arra a napra, a rakparton csatolhatunk korcsolyát. Szombaton ugyanis jön a Veletek a rakpartra esemény, amelynek keretében az idősebb Antal József rakpart és a ponton előtti buszöből egy napra rendhagyó jégkorongos helyszínné változik. Test közelből lehet itt találkozni ezzel a sporttal, és nem csak gyönyörködhetünk a játékosok ügyességében, de akár mi magunk is kipróbálhatjuk. Többféle bemutató, interaktív programok, játékok várják az érdeklődőket a nap folyamán. A kezdeményezésnek pedig természetesen az a célja, hogy a jégkorongot közelebb hozza a budapestiekhez, és hogy megmutassa, hogy a jégkorong közösségi élményként egy olyan különleges helyszínen is jól működik, mint a rakpart. Szóval ez megint csak egy olyan program lehet, amit nem érdemes kihagyni, és ne hagyják ki a kedvenceiket se a mai kívánságműsorból. Szia, lehetne kérni egy Kowalski számot, anyunak küldöm. Kinga írta nekünk ezt az üzenetet, remélem jó lesz a viharban szivárvány. Már is ez forog, és hello Kata, a Laci barátomnak ma van a szülinapja, kívánom neki, hogy végre találja meg az igazit, és küldöm Nick Cashaw The Riddle című számát. Bazsitól jött ez az üzenet. Nagyon boldog szülinapot kívánunk Lacinak.

Egy újdonság egy fiatal előadótól, ez volt Madison Beer, és a Beer's Weight itt a Sláger FM-en, és lassan jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, de még a hírek előtt egy kérés teljesítek, és aztán folytatjuk majd a kívánság műsort. Sziasztok! Áginak, Beának, Bencének és Tündinek kérnék egy halott pénzdalt a fesztivál szezon emlékére. Norbi írta ezt az üzenetet, én pedig kiválasztottam az Olá Helénával közösen készített Szétszeretlek című dalt a halott pénztől. Ez zárja az óránkat. Bár

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülhet több belvárosi közterület. Megköszönte Schmidt Mária negyedszázados munkáját a Fidesz a terrorháza élén. Elindult az év erdei kerékpárútja pályázat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Idén is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás a hetedikesek számára, közölte Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban tartott sajtótájékoztatón. Elmondta azt is, hogy a szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatót és a hozzájáruló nyilatkozatot, amelyet szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolába. A vakcinát az iskolaorvos adja be két alkalommal, 6 hónap különbséggel, és a védettség kialakulásához mindkét oltás szükséges. Országos tisztifőorvos kiemelte, hogy a lányok számára 2014-ben indult az iskolai kampányoltás, míg a fiúk 2020 óta részesülhetnek a vakcinában. A kormány benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely több belvárosi közterületet, Dunaparti 22. kerületi ingatlanokat és a planetárium vagyonkezelését is átadná a fővárosi önkormányzatnak vagy állami intézményeknek, és létrehozná a fővárosi közfejlesztések tanácsát. Az 5. kerületi Vörösmarty tér, a Podmanicki tér, a Széchenyi tér és a József Attila utca október 1-től 99 évre kerülne a főváros vagyonkezelésébe. A planetárium a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülne, a Városligetben szétválasztanák a fenntartási és beruházási feladatokat. A tanács 10 taggal működne, elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lenne. A Fidesz közleményben mondott köszönetet Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának, akinek a vezetése alatt 2002 és 2026 között több mint 8 millió látogatót fogadott az intézmény. Az ellenzéki párt szerint Schmidt Mária negyedszázados munkája az emlékezetpolitika vezér gondolatának ápolását szolgálta. A kormány korábbi döntése értelmében a nem egyetemi közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével kerültek vissza az államhoz. A múzeumot működtet alapítvány feladatait augusztus végével a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át, Schmidt Mária pedig hangsúlyozta, hogy az alapítvány hiánytalanul elszámolt vagyonával. Jogorvoslati eljárást kezdeményezett a közbeszerzési hatóság a kazári bölcsőde építésével kapcsolatban, miután az ellenőrzés során 11 pontban merült fel jogsértés gyanúja, közölte a hatóság. A nettó 500 millió forintos uniós támogatásból épült 12 férőhelyes Nógrád vármegyei bölcsődére 2024-ben indult vizsgálat, amely során helyszíni szemléket tartottak és áttekintették a szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat. A hatóság szerint több esetben a közbeszerzési dokumentációt eltérő termékeket építettek be, és nem volt igazolása az egyenértékűségről. Például a tervezett 240-250 literes hűtők helyett 93 literes készülékeket találtak. Elindult az év erdei kerékpárútja pályázat, amelyre szeptember 13-áig bárki nevezheti kedvenc erdei kerékpáros útvonalát. A kezdeményezést az Országos Erdészeti Egyesület hirdette meg az Erdők hete részeként. A cél Magyarország legkedveltebb erdei kerékpárútjának megtalálása és az erdei kerékpározás népszerűsítése. Nevezni minden olyan erdei utat lehet, ami az erdészeti feltáró hálózat része és kerékpáros útvonalként jelölt. Hagyományos kerékpárút nem nevezhető. A szakmai zsűri az öt legjobb útvonalat szeptember 25-én teszi közzé, a közönség október 12-ig szavazhat. A győztesről később kisfilm készül és táblát is kihelyeznek majd. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket, nézzük az időjárás alakulását, bár itt van az ősz, de ezt az időjárás nem nagyon akarja tudomásul venni. 28 fokot mutat jelenleg is a Sláger FM hőmérője. A holnapunk 18-19 fokkal indul, majd napközben pedig 29-30 fokig emelkedik a hőmérséklet, és alapvetően napsütéses időben lesz részünk. A déli órákban jönnek nagyobbocska gomolyok, illetve az esti órákban felhősödik be fölöttünk jobban az ég, de esőre térségünkben nem kell számítani. Aztán csütörtökön jön egy gyenge hidegfront, amelynek hatása a változóan napos felhős időben lesz részünk országos csapadék. Aznap sem várható, viszont élénkebb lesz a légmozgás. Napközben pedig 28-29 fokig melegszik az idő. Nézzük, milyen útakadály nehezíti az autósok dolgát. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható, mert javítják a burkolatot, ezért lassú a haladás. A Róbert Károly körúton a felüljáró felé már a Lehel utcától. De sávlezárásra kell készülni a 22. kerületben a Leányka utcában kifelé a Savoyai Jenő térnél, mert javítják a csatornát. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot ugyancsak csatornajavítás miatt, illetve félpályás az útzár a 22. kerületben a Rózsakert utcában, az 5. utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Gázvezeték javítás miatt a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Nógrádi utcánál félpályás útlezárás fogadja az autósokat, majd az esti órákban útszűkületen kell áthajtani. Ez is nehezítheti egy kicsit a dolgunkat, illetve a 20. kerületben a Törökflóris utcában az Alsó Határút és az Előd utca között lezárták a félútpályát, mert itt is a csatornát javítják, és van egy előrejelzésünk, ma is, holnap is este 8-tól éjfélig az Üllői úton félpályás lesz az útzár a Kinizsi utcánál, mert javítják a burkolatot. Erre az este éjszaka autózók mindenképpen figyeljenek. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: És egy 5 perccel 7 óra után folytatódik a Sláger FM kívánság műsoraink. Kiskata vagyok, és Gergő kérésére játszom a Nice Barkley Crazy című dalát, de előtte Dua Lipa indítja az óránkat, Saci Ákosnak üzeni, hogy nagyon szereti a Dance the Night-tal.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, az M-People mozgatott meg bennünket, ez volt a Moment a Nap, remélem, hogy önök is táncoltak a dal hallatán, vagy hogyha van egy olyan dal, amire garantáltan táncra perdülnének, akkor gyorsan írják meg nekem, hogy mi az, én pedig leforgatom, hiszen még este 8-ig tart a kívánságműsor, és hát jön a hétvégén a pozsonyi piknik Újlipótvárosban ismét, hiszen idén is a hónap első szombatján rendezik meg Újlipótváros kulturális falunapját, a pozsonyi pikniket. Szeptember 5-én, tehát szombaton lebilincselő előadásokat nézhetünk a színpadon, míg a rakparton színházak, könyvkiadók, kulturális és civil szervezetek, valamint kézművesek mutatkoznak majd be. A Margit híd és a Szent István park között az újpesti rakparton vár ránk ismét. Immár hagyományosan ez a program. Remek lehetőség ez a találkozásra és a közös ünneplésre. A Sláger FM kívánság műsora pedig remek lehetőség arra, hogy üzenjenek valakinek, akár titkosan, név nélkül, mint ahogy tette a következő üzenet küldünk. Szia, kedvenc recepciós lánykáimnak küldöm Geszti Pétertől a Mindenki legyen rohadt gazdag című dalt, vagy ki küldte, az titok marad, de a dal már is érkezik. Viki pedig azt írja, végre itt a szeptember, így mi is túlórával indítjuk a hónapot. Küldöm a csajoknak az irodába Belinda Carlisle's Heaven is a Place on Earth című számát. Kívánom, hogy dobjon fel benneteket ez a dal.

0: írtuk.
1: Geszti Péter Dalasz volt itt a Sláger FM-en, ez volt a Mindenki legyen rohadt gazdag. Ez egy nagyon jó kívánság, így a tanév elején legyünk gazdagok, ne csak anyagiakban, de tudásban és jó jegyekben is. És gazdagítsuk egymást a legnagyobb slágerekkel. Önök választanak, én pedig leforgatom a kedvenceket. 06 30 30 30 95 8. Ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Tina azt írja, hogy barátnője Ildi kedvét szeretné feldobni a Justin Timberlake számmal, hát akkor szóljon a Selfish, már is érkezik. Fanni pedig azt írja, Hello Sláger FM, a 12. B-nek üzenem, jó volt ma végre látni őket, kitartást az érettségig, és küldöm minden osztálytársamnak a Kecsai Gabriella című dalát. Hú, érettségi, most még olyan messzének tűnik, de hamar eltelik majd ez a pár hónap, különben is már csak 179 nap van az idei szorgalmi időszakból. Jön a Kecsai dala.

0: Nézzük, hogyan kell készülnünk a holnapi időjárásra. Hát hideg frontok jönnek és mennek, de a szeptemberi nyár azért még holnap is folytatódik, sőt, egyre fokozódik a hétvége felé haladva, bár csütörtökön jön majd egy újabb hidegfront, az nagy lehűlést nem okoz majd. Holnap mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, számottevő csapadék nem érkezik, térségünkben 18-19 fokkal indul a nap, délutára pedig 29-30 fokot ígérnek, és csütörtökön is alapvetően napsütéses időt élvezhetünk, bár akkor megjelenkül majd a légmozgás, és már több helyen eleredhet az eső, de nagy esők akkor sem jönnek. Már a véget ért a délutáni csúcs, viszont hasznos tudni az úton lévőknek, hogy továbbra is tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Itt újabb változás fogadja az autósokat. Mától lezárták a József Attila utcát az István útnál, az István úton pedig befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága pedig megfordult egy építkezés miatt, valamint a Kisdiófa utcát lezárták egy rövid szakaszon, a Király utca és a Dob utca között. Figyeljenek oda erre is. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható, mert javítják a burkolatot, a 16. kerületben pedig a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál sávlezárás fogadja az autósokat, mert itt meg a vízvezetéket javítják, és tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért a Széchenyi István téren az Akadémia utca után lezártak egy sávot, az Akadémia utcában pedig továbbra is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tér közelében. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Natalie Imbruglia dala szólt, ez volt a Torn itt a Sláger FM-en. Mi pedig a Fiumei úti sírkert felé vesszük az irányt most itt a Kívánság műsorban, hiszen szeptember 5-én egy különleges Kosztolányi Estnek ad majd otthont a sírkert. Az Akartok-e játszani című előadás Kosztolányi ismert és kevésbé ismert műveit fűzi majd össze játékos összművészeti formában, fuvola, hárfa, ütőhangszerek, kortárszerek kíséretében és bábszínházi elemekkel. A produkció az emberi lét kérdéseit, nagy ellentéteket járja körül. Az élet-halál, a szülő-gyerek kapcsolat, a háború-béke konfliktusa. Mindeközben Kosztolányi szövegeinek mai érvényességét keresi majd. A részvétel ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, úgyhogy ha szombaton szeretnének ott lenni ezen a programon, akkor feltétlenül regisztráljanak előzetesen, és menjenek el, nagyon klassz lesz. Itt a Sláger FM-en pedig kérésekkel megyünk tovább. Itt a Kriszti üzenete, ő Attilának szeretné küldeni a Well Hello Késő Már című dalát. Remélem, hogy nem valamiféle rejtett üzenetként, de már is érkezik a dal. És Zsombi is üzent nekünk. Sziasztok! Kolléganőmnek, Orsinak táncos hangulata van. Neki szeretném, ha lejátszanátok a Miami Sound Machine Konga című dalát. Zsombi, nagyon figyelmes vagy. Jön a Konga Orsinak.

nem marad nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ennyi fért a mai kívánság műsorba, illetve még egy utolsó üzenet, ez pedig Bettitől jött, aki szeretné meghallgatni a Régi Nyár című dalt. Játszom már is még a hírek előtt Lotfi Begitől, Kollányi Zsuzsitól és Dr. Bérestől.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a Régi Nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
2: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
3: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
2: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
6: A kicsik pedig elmondják.
7: Neked mi a kedvenc állatod?
8: A majom az nagyon cuki.
9: Van az a piros fenekes, ilyen
7: a
9: piros.
7: A pávia. Szerintetek egy majom tudna a tengerben élni?
8: Nem.
7: Mert?
8: Megfullad. Úgy, mint az ember. Mert az ember az először majom.
7: Majom volt?
8: Igen.
7: Volt így evolúció, hogy volt emberszabású majom, vagy majomszabású ember?
8: Igen.
7: Volt. És abból fejlődött ki?
8: Az ember abból fejlődött ki, a majom.
7: Tehát az őseink majmok voltak?
8: Igen.
9: Jó, hogy nem maradt meg a piros fenék. Én ennél ragadtam.
0: Székre állok! Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
10: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Bodor Ádám lett a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV. Születésnapjukon szolgálatmentes napot kapnak a rendőrök Magyarországon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Új lakásépítési programot indít a kormány. A Vekerle lakásépítési program célja a lakáskínálat bővítése, a megfizethető lakások arányának növelése és a bérlakás szektor fejlesztése, miközben felülvizsgálják a kiemelt lakásberuházásokat is. Október végéig felül kell vizsgálni a lakáscélú kiemelt beruházások szakmai feltételrendszerét. Karácsony Gergely főpolgármester szeptember 1-től Bodor Ádám korábbi mobilitási vezérigazgató helyettes nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának. Bodor Ádám 2020 végén aktív és mikromobilitásért felelős szakértőként csatlakozott a BKK-hoz, majd 2021 áprilisától a mobilitás fejlesztési igazgatóságot vezette. 2025 áprilisától mobilitási vezérigazgató helyettesként látta feladatait, majd a cég igazgatósági elnökévé választották. A BKK vezérigazgató helyettese a Budapest Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóczi István lesz. Közlemény szerint a BKK által az előző években előkészített EU-s projektek finanszírozása az elmúlt hónapokban az új kormány és az Európai Bizottság megállapodásának köszönhetően biztosítottá vált, így egyebek mellett elindulhat a Nagykörút és a rakpart megújítása, valamint az M3-as meghosszabbításának előkészítése is. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50-2027 nyaráig további 300 helyiségbe szerelnek klímát, ősztől pedig megkezdik a régi járművek vezető fülkéinek klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Elmondása szerint a régi mozdonyok és hévek még 3-5 évig biztosan forgalomban lesznek, azonban a munkavállalók egészség érdekében nem szeretné, hogy ez 3-5 elviselhetetlen nyarat jelentsen. A videóban elmondta azt is, a mostani nyári főszezon tekintetében ebben az évben is megdőltek az utasforgalmi rekordok. Születésnapjukon szolgálatmentes napot kapnak a rendőrök mostantól. Az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője a Facebookon jelentette be, hogy minden rendőr, rendvédelmi igazgatási alkalmazott és munkavállaló automatikusan megkapja az ünnepnapot külön kérés nélkül. Gál Kristóf szerint ezzel szeretnék elismerni a rendvédelmi dolgozók munkáját és plusz pihenőnapot adni nekik egy személyes, fontos napon. Hozzátette, ha a szülinap pihenőnapra, munkaszüneti napra vagy szabadságra esik, a szolgálatmentesség nem vészel, hanem a következő beosztás szerinti munkanapon jár, így minden érintett ténylegesen megkapja a születésnapi szabadnapot. Az indiai hatóságok egy illegális raktárra csaptak le Mumbaiban, ahol olyan cégek exportra szánt termékeinek szavatossági idejét és tápértékelőlését hamisították, mint a PepsiCo, a Nestlé, a Coca-Cola és az Unilever. A raktárban oldószerrel távolították el az eredeti dátumokat chipses és tésztás csomagokról, majd gépi úton újakat nyomtattak, köztük jövőbeli 2026. október 2-i gyártási időpontot is. A hatóságok mintegy 80 000 dollár értékű árut foglaltak le, a termékek jelentős része lejárt vagy lejárathoz közeli volt. A hamisítás tápértékadatokat is érintett, hogy megfeleljenek a célország előírásainak. Az érintett vállalatokat nem vádolják, a raktár üzemeltetőit azonban egyelőre nem sikerült elérnie a hatóságoknak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Magna Cum Laude dala, ha köszönet, és hát köszönet az égieknek, hogy mindig elkényeztetnek bennünket mesés látnivalókkal. Érdemes lesz az eget kémlelni a következő íjjeleken, mert hogy a hold és a fiastyúk egészen közel kerül majd egymáshoz. A fiastyúk, vagyis a plejádok, ugye egy igen jellegzetes téli csillagkép, de ősszel már a késő esti órákban felfedezhetjük, hogyha a keleti égbolt felé tekintünk. Este 10 után kell majd. A keleti és észak-keleti horizont fölött pillanthatjuk majd meg, a hold pedig valamivel magasabban lesz majd, de az éjszaka folyamán egyre közelebb kerülnek majd egymáshoz, úgyhogy látszólagos távolságuk csökkenni fog, szóval lesz miben gyönyörködnünk a másodikáról harmadikára virradó éjjel. Reméljük, hogy mindemellé még derülteget is kapunk, hogy ne maradjunk le a látnivalóról, bár a meteorológusok mostani előrejelzése szerint a holnap éjszaka is felhősen, sőt, akár záporosan, zivatarosan is telhet. Hétvégén viszont derült lesz az ég, úgyhogy érdemes ellátogatni akár a Schwab-hegyi csillagvizsgálóba, ahol péntek este például a Cassiopeia csillaghalmazairól, illetve a Szaturnusz gyűrűiről hallhatunk, sőt, a távcsövek segítségével akár meg is csodálhatjuk ezeket a távoli gyönyörűségeket, és még a szombat-vasárnapi észlelések során is téma lesz a Szaturnusz gyűrűje. Ha még nem látták, távcsővel a saját szemükkel, hát itt az alkalom, hogy megnézzék. Itt a Sláger FM-en pedig Roy és Ádám segítségével nekirugaszkodunk az égnek. Tőlük szól a Trambulin itt a Sláger estében.

0: Egyszer is akarom veled ezt még.
1: Ez volt a Konyhadala, ha százszor visszajátszott itt a Sláger FM-en. 2 perccel járunk 8:30 előtt, és ma este 10 órakor ismét érkezik majd Esmiller András műsora, a Slágerkult, benne pedig Nagy Judit, a Filharmónia Magyarország kommunikációs és programigazgatója lesz az egyik vendég, akivel egy különleges budapesti koncert apropóján beszélgetnek majd, hiszen szeptember 14-én a Zeneakadémia nagytermében Olga Kern ad koncertet a Danubia zenekarral. A műsor Rachmaninov köré épül, de hogy pontosan mire számíthat a nagy közönség, az majd este 10-kor derül ki. Mi azonban most egy picit belefülelünk ebbe a műsorba.
2: Az unikum bérletünk az a Zeneakadémián rendezzük.
3: Nem is akárhol.
2: Így van, és egyébként a másik bérletes verziónk, amit itt Budapesten megvalósítunk, a Mátyás templomba az orgona bérlet. Uh-huh. Ugye az is nagyon különleges, és egyébként minden részletről, ez annyira összetett, és annyira sokrétű, és annyira sok program van, hogy a filharmonia.hu oldalon mindenről tudnak tájékozódni, akik az orgona zenét érdeklik.
3: Igen.
2: Most én az unikum bérletet azért szeretném csak egy pár szóban megemlíteni, mert egyrészt a kezdete nagyon közeli, ugye szeptember 14-én.
3: Igen.
2: Kezdünk a Zeneakadémián Olga Kern és a Danubia zenekar koncertjével, és ez egy, azt gondolom, hogy egy olyan előadás lesz, aki szereti a zongora muzsikát, vagy csak szereti a zenekari muzsikát, vagy csak beülne egy estére egy olyan helyszínre, ahol elengedheti a nap gondjait, akkor ez az lesz.
3: Na,
2: ugyanis nagyon sok Rachmaninov darabot fognak hallgatni, azok, akik jegyet váltanak, vagy bérletet váltanak erre a sorozatra, ebben a koncerten legalábbis. És Olga Kernről annyit kell tudni, hogy a legautentikusabb Rachmaninov játékosként tartják egyébként számon a világban. És egyébként van neki egy sztoria is, mert sokat dolgoztunk vele, és ő mesélte, hogy amikor 19 évesen talán az első ilyen nagyobb megméretetésére és versenyére készült, akkor ő egy Rachmaninov darabot játszott. Uh-huh. Nagyon készült rá, és a verseny előtti éjszaka álmában megjelent Rachmaninov, és elmesélte neki, hogy hogy kéne ezt a darabot játszani, amivel versenyezni fog.
3: De jó.
2: És másnap megnyerte a versenyt. És olyanki egyébként van családi kötődése is, és ő nagyon sokat foglalkozik ezzel a zeneszerzővel, az ő darabjaival. Én már hallottam a második, harmadik zongora versenyt is tőle, itt a harmadikat fogjuk
3: majd. Ez mikor volt egyébként? Most azért veszem a kezembe, hogy megnézzem a

0: érzelmi kihívás is, és egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát például amikor a Covid volt, akkor mi az Olgával a Kodály Központban csináltunk egy koncertet, és egy Rachmaninov zongora verseny volt a repertoárom, és nem mondta, akkor találkoztunk mi először vele, és mondta, hogy nem fogja ezt a darabot eljátszani, hanem egy másik kisebb darabot játszott helyette. És csak utána, amikor később már jobban lettünk vele, akkor beszélgettünk vele erről, és mondta, hogy nem tudja ezt a zongora versenyt közönség nélkül játszani, ugye akkor üres nézőtére ott kellett játszani és rendezni a koncerteket. Mert egyszerűen ez egy olyan energetikájú darab, hogy ahogyan ő a végén fölemeli a kezét, ott muszáj, hogy jöjjön a közönség, ott nem lehet egy üres terem. És amikor a Covid után volt szerencsém jött hallgatni egy ilyen zongoraversenyt, akkor én pont ezt éreztem, hogy megértettem minden szavát, mert ez egy olyan darab, hogy aki oda beül, azután olyan fantasztikus élménnyel áll fel, amit tényleg nem lehet üres nézőtér előtt végigélni.
1: Szóval ez lesz akkor szeptember 14-én.
0: Ez lesz szeptember
1: 14-én. Zeneakadémia.
0: Így van. De azért is unikum bérlet ez egyébként, mert emellett még van egy kit ilyen apró, unikális történet, például az, hogy van egy prológus minden koncert előtt, ahol a résztvevők, a karmester, a szólista beszélget a közönséggel, ez egyébként ingyenesen látogatható a jeggyel, és olyan információkat oszt meg, amitől azt gondolom, hogy egész más füllel lehet hallgatni majd ezt a programot, és érdemes, akinek van ideje
1: akkor
0: és kedve. Akkor
1: ismeretterjesztés is kicsit.
0: Igen, de az a közvetett formával, ahol nem elmondjuk, hogy mi lesz majd, hanem nyilván egy karmester megosztja azokat az élményeinek a gondolatait, amit igazából átad a színpadon, hogy ő hogy készül erre, vagy ő mit gondol erről, és hogyan... hogy osztja meg ezeket a gondolatokat a zenekarral. Minden karmester nyilván nagyon más, és nekem nagyon sok élményem Pécsette a mesterbéletben többször volt már ilyen prológus élményben részem, és egészen más füllelül be az ember, amikor ezeket meghallgatja. Illetve most a bérleteseinknek az első koncerten egy kis pesgőzés is tervezünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek izgalmas
1: minden
0: dolog.
1: Extra.
0: Igen, de itt az évad során még ebben a bérletben az Orfeó zenekar és a Pörszül kórus lép majd föl, elhangzanak olyan programok, ami magyarországi bemutatós Tölci Brokesz passiója majd ebben a virágvasárnapi időszakban, és az Orgonák éjszakája különleges programja is olyan, amit azt gondolom, hogy érdemes kiemelni, mindig nagyon különleges, unikális.
1: Szabolcsán sokat beszélgetünk erről.
0: Igen, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen egy olyan fantasztikusan összetett és komplex bérletről beszélünk, amit érdemes majd látogatni.
2: Tehát szeptember 14-én a Zeneakadémia nagytermében vár bennünket ez a valóságos csoda, Olga Kern és a Danubia zenekar koncertje. A teljes interjút pedig itt a Sláger FM-en a Slágerkultban hallhatják majd. 10-kor érkezik majd Esmiller András és vendége Nagy Judit, a Filharmónia Magyarország kommunikációs vezetője. Most pedig megyünk tovább Berecki Zoli dalával. Szól a kerek egész.

0: Ez a Sláger FM, és benne a Sláger Este is a Szolvév és Szakács Gergő közös a Minden tévedésem szólt. Nem tévedés, átfordult a naptár, szeptember 1-je van, a mai Sláger reggel pedig rendhagyó módon a budapesti Szent István gimnáziumban jelentkezett, és a Csomagyi Zoli, Pordán Petra, Nomek, Kajdi, Csaba, Cilla nosztalgiáztak is egy kicsit a helyszín apropóján, hiszen Somogyi Zoli annak idején ebben a gimnáziumban koptatta az iskolapadokat. Visszaidézünk már is egy percet a reggelből.
1: Csabi is megérkezett időközben, úgyhogy ez is egy cilás reggeli lesz.
2: Jó reggelt, minden drága hallgató.
1: Most milyen kedves tőled, hogy visszatértél az üdülésből, csak azért, hogy itt lehessél velük ezen a tanévnyitón?
2: Hát megmondom őszintén, hogy nem volt nagy tervem visszatérni, de ugye fölhívott a Tamara és azt kérdezte, mit csinál szeptember 1-én? Hát mondom, vagy a tengerparton vagyok, vagy anyámnál takarítok, vagy növényt ültetek át Mantomban. Aztán mondta Tamara, és mire nem gondoltál volna arra, hogy esetleg elgyere az ajtós időre sorra?
3: És úgy döntöttél, hogy de.
2: Mondom,
3: és tudod, miért nagy kegy tőle? Na, mert hogy kegy. Itt ünnepli, hát az, hát ez tőled az. Mert hogy tegnap volt a születésnapja, Isten éltessen nagyon sokáig. Ja, és nem a szülinapját ünnepli, merci, hanem bukó. Veled a tanévnyitót. A 125. tanévet.
1: Velem, nem velem, hanem nem tudom, 6-700 diákkal. De hát
2: sport, kapcsolat, hagyomány, ünnep. Van feliratok vannak körülöttünk. A Lambéria fölött itt ülünk a Szent István gimnáziumban.
1: 1902-ben kezdte meg a működését. Képzeljétek el, mi történt például abban az évben, egy nagyon híres budapesti épületet akkor adtak át, az Országházat.
3: Ó, tehát
1: azt annyira
3: az
1: túlva,
3: igen.
1: Nem? Tehát ennyire régi. Ez a 125. tanév lesz, és azért kaptam egy nagyon kedves hívást egy, nem is tudom, másfél hónappal ezelőtt, hogy hát, hogy mint öreg diák visszaállnék-e arra a színpadra, amin képzeljétek el, most kiszámoltam, hogy nem 30, hanem még csak 29 éve, tehát most nyáron volt 29 éve, hogy a ballagó negyedikesek nevében kellett búcsúzni. Most így közel 30 év után ugyanoda fölállok az udvaron, azért, hogy most megnyissuk a 125. tanévet.
3: És örülsz, hogy itt vagyunk, ugye? Hogy hoztál magad a minket? Hogy
1: jött kíséret, igen, vagy fogjátok a kezem, mert úgy izgulok.
2: De egyébként annyira vicces, mert pont, hogy mondtad, köszönöm a köszöntést a szülinapra. Mondom, kirakok egy posztot, tudod, mert múltkor kiketettem egy együttműködés kapcsán egy posztot, a régi képekkel kapcsolatosan, vagy képemért. Rengeteg nyíltak. Jó, ezek olyan jók, tegyél már még ki ilyeneket. És akkor kiraktam, hogy a Bébi Cilla, a Kamasz Cilla, és a Roppanós Cilláról egy pár képet. És akkor így állítom, te jó Isten, hát én azokat tettem ki, amilyen gimnáziumban kinéztem, tudod. Tehát, és itt nagyon vicces itt botorkálni.
3: Milyen volt bejönni? Neked milyen érzés volt szeptember 1-én? Mert valakinek, tudod, ilyen gyomorgörcsös, valaki abszolút boldog.
2: Most azon gondolkodom, szerettem-e az... Én azt hiszem, hogy a szeptembert szerettem az iskolában, mert én nagyon bírtam az osztálytársaimat, és nagyon jó volt tudod, így végre nyári emlék, milyen... Várjál...
3: Zoli közben mutat egy képet, ez hány éves? 29 éves fotó rólad?
1: 29 éve.
2: 29 évvel a szocializmus egyik gyere. És akkor itt még énekeltük, mint a mókus fenn a pán, az út.
1: Ne viccés, 97-ben érettségiztem, tehát ez 97-es kép. Akkor már nem énekeltük.
2: Hát akkor már nem volt mókus.
3: Azt nézze, nagyon kis picike voltál.
2: Most meg olyan jó rendesen
3: férfi ember lett belőle.
1: Én egyébként élvezem, hogy nem tudom, hogy ez olyan hülyes, hogy öregszem, mert nem érzem magam öreg. De igen, a változás, nekem nincs vele bajom.
2: De mindenki öregszik, tehát hogy
1: a
2: 7 éves is öregszik.
1: De hogy én úgy élem meg, hogy ez nekem jó, hogy ez jó. Tehát én mindig irigykedve néztem egyébként. Tehát amikor ide jártam gimibe, akkor tudod, jöttem reggel a metrón, meg a trollin, és néztem, hogy hát ők egyetemisták lett, de jó nekik, hogy ők már egyetemisták. Amikor meg általános iskolába jártam, akkor meg azt néztem, hogy olyan vagány, hogy ők biztos mennek valami középiskolába.
3: Szerettetek suliba járni?
2: Nem. Istenem, hagyjál már, milyen hülyeség.
1: Nézd rá.
2: Figyelj, de nekem nagyon jó iskolai élményeim voltak, tudod, az az igazság, hogy én nagyon vicceskedő voltam.
3: Na,
2: már
3: tudtam,
2: az iskolában. Tehát,
3: hogy címkézni kéne, akkor te voltál a vicceskedő.
2: Én vicceskedő voltam, úgyhogy általában mindig a magatartásommal gond volt, igen. Mert tudod, én ott susmus voltam, és vinyogtunk a rögéstől. Tehát, hogy csináltam olyanokat, tudod, hogy az orosz tanárnőnk, a Dabronaki Éva néni volt, és akkor óriás óra volt, mint az ajtó kilincs, hogy nagyanyám mondaná, hogy százasért nem tölti tele a fagylaltost. És akkor a Dobronak éven én így trimboltam a többiekkel, és azt mondom, na jó, Kajdi, üljön az orrom elé. És beültem a hátsó partba, és akkor hozzá vágta a kulcs csomóját, tudod, ez az igazi tanárnő.
3: Régen volt még ilyen, igen.
2: Tudod, ez a tanárnő, és akkor pont ezen ilyet gondolkodtam, hogy te Jézusom, hát most a nagy PC világban itt, anyukám, itt nincs kulcscsomó dobálás, szerintem még azt is izé meg.
3: Nálunk a fiúk még körmöst kaptak Elemér bácsitól, aki a technika tanár volt, tehát az sincs ma már. Tehát ilyenek nincsenek.
2: De most egyébként ez tök érdekes, nyilván ebbe lehet vitázni, de hogy helyes volt, vagy nem volt helyes. Én most nem a fizikai fenyítés, tehát most nem arra, de hogy az, hogy meg lehetett, tehát most tényleg tudod, mint szoktunk a közlekedésnél háborogni, hogy ugye nem érted, hogy miért van dugó, de azért van, mert 230 méterre is Déneskét el kell vinni a gimnáziumba, ott ki kell állni, tudod, az SUV-val. Igen. Anyunak is azt mondja, dini, itt maradt az alma, pedig és akkor még egy 20 percet várunk. Szóval, hogy így, tehát tényleg nálunk az volt, hogy azért simán lesétáltunk egy másfél kilométert, vagy buszra ültünk, de ez nem azt jelenti, hogy bezzeg nekünk milyen volt ez egyáltalán, ez nem se, csak más volt.
1: Tehát, hát elgondolkodni érdemes rajta, és most, ahogy mondod, vagy beszélsz az elvárásokról, most rögtön eszembe jut, hogy ma olyan könnyedén sétáltam be ide, de hogy annak idején azért, ha most megkérdeznétek, hogy voltak-e álmatlan éjszakáim, amíg ide jártam 4 évig? Hát persze, hogy
3: miért?
1: Voltak. De,
3: melyik
1: hát
3: óra
1: figyelj,
3: előtt? Melyik felelés előtt?
1: A mai napig megvan, amikor ott kint álltam az egyik terem igen előtt, mint egy dupla órás történelem dolgozatot írtunk, mert töri faktos voltam. De volt olyan nap, amikor egy dupla órás matek dolga volt, ez alapvetően egy matekos gimnázium. Ha most visszagondolok, akkor meg azt érzem, hogy van az a dal, ugye, hogy ami nem öl meg, az erősebbé tesz. És szerintem az, hogy ma egy csomó helyzetben nem adom fel, hogy helyt tudok állni, az valószínűleg azért van, mert van ez a teher alatt nő a pálma, és hogy igen, voltak elvárások, talán így fogalmaznám meg.
0: Szeptember 1-e szerintem mindenkit nosztalgiával tölt el. Gondolom önök is felidézték a régi sulis élményeket, és hát a régi idők visszaidézésénél maradva már is egy Neoton Familia dallal megyünk tovább. Jön a Monte Carlo, önök pedig ébredjenek velünk holnap reggel is, hiszen Pordán Petra és Somogyi Zoli szeptember 2-án is szolgálatot teljesít majd 6 órától itt a Sláger FM-en.

Ez volt a V-motorok dalán Fekszem az ágyon itt a Sláger FM-en, nem feltétlen a korán fekvőknek, és nem csak azoknak, akik szeretnek lustálkodni. Mi sem lustálkodunk itt a Sláger estében, már is érkeznek a friss információk Ortutai Dóritól, de még a hírek előtt Freddy énekel.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást ad az egyszülős központ. Újraindul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Ősszel is 20 millió forinttal támogatja a civileket a Józsefvárosi Önkormányzat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást biztosít az egyszülős központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet. A legnagyobb csomagot 56 első osztályos kapja, körülbelül 50 ezer forint értékű taneszközökkel, amelyek tartalmazzák az iskolatáskát, toltartót, füzeteket és a legfontosabb bírószereket. A második és negyedik osztályosok közül 25-en, a felső tagozatos és középiskolás diákok közül 50-en kapnak mintegy 30 ezer forint értékű felszerelést. Emellett 25 gyermek célzott támogatásként toltartót és füzeteket kap, és minden érintett megkapja a tanévkezdéshez szükséges füzeteket. Kedden reggel minden iskolában becsengettek, de nem is olyan sokára már itt az őszi szünet, ami október 23-án kezdődik, és november 1-jéig tart, így összesen 10 napot pihenhetnek a diákok. A szeptember 1-jei tanévkezdéstől tehát 52 napot kell várni az első szünetig. Újraindul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelynek elnöke a miniszterelnök, társelnöke pedig a főpolgármester lesz, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A testületben 5-5 tag képviseli majd a kormányt és a fővárost. A döntéseket egyhangulag hozzák meg, ezzel Vitézi Dávid szerint egyértelművé válik, hogy a tanács az együttműködés terepe lesz. A jogkörök bővülnek, a tanács kiemelt beruházásokról dönthet, és olyan fejlesztő céget is kijelölhet, amelynek tulajdonosa fele-fele arányban a kormány és a főváros. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy az elmúlt évek konfliktusai helyett partnerségre van szükség, mert Budapest fejlődése országos érdek. Összesen 257 millió forintért bérelt repülőt a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szijjártó Péter 2024. július 14-én kezdődő háromnapos, három kontinenst érintő hivatalos útjára, közölte az átlátszó a Külügyminisztérium által most kiadott dokumentumok alapján. A Budapest-Santiago de Chile New York útvonalra 235 millió 330 ezer 325 forintért, a New York-Isztambul szakaszra pedig 21 millió 705 ezer 660 forintért bérelték ugyanazt a repülőt, a delegáció szállásai 5 millió forintba kerültek. A küldöttség tagja volt Erős Gábor, Budai Gyula, valamint Bihari Katalin, Váradi László és Kertész Ágnes helyettes államtitkárok. A hazautat már honvédségi géppel tették meg. Ősszel is 20 millió forint támogatást oszt szét a Józsefvárosi Önkormányzat a kerületben tevékenykedő civil szervezetek között. A pályázatra szeptember 23-áig lehet jelentkezni. Egy szervezet legfeljebb 1 millió forintot, közös pályázat esetén akár másfél millió forintot kaphat. A keretösszeg az elmúlt években folyamatosan nőtt. 2020-ban még 8 millió forint állt rendelkezésre, idén már 40 millió forint. A támogatás egészségügyi prevencióra, ifjúsági és köznevelési programokra, kulturális és környezettudatos tevékenységekre, valamint szociális, karitatív projektekre igényelhető. A tavaszi körben nyertes szervezetek most nem pályázhatnak. A pályázati részletek a kiírás oldalon érhetők el. A szervezeteknek géppel írt magyar nyelvű adatlapot kell benyújtaniuk. Hétfőn Budapesten megdőlt a napi melegrekord. Újpesten ugyanis 35,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet. A Hungaromet szerint a korábbi csúcs 35,6 Celsius fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Merre jár a boldogság itt a Sláger FM-en? Hát a boldogság lehet, hogy éppen két keréken szágult, mert hogy annyira jó dolog biciklizni, ezt azóta én is tapasztalom, mióta nyár elején beszereztem egy újabb biciklit. Nagy büszkeséggel tekerek azóta a városban, és a barátaim legnagyobb meglepetésére még egy-két biciklis kirándulásra is vállalkoztam. Hogyha önök is szeretik például az erdei kerékpárutakat, hát akkor jó hír, elindult idén is az év erdei kerékpárútja pályázat, amelyre egészen szeptember 13-áig bárki nevezheti a kedvenc erdei bringás útvonalát. A szeptember 13-áig beérkezett nevezések közül egy szakmai zsűri 5 döntőst választ majd ki, a végső győztesről pedig ismét közönségszavazás dönt majd. A kezdeményezés célja egyrészt, hogy megtalálják Magyarország legkedveltebb erdei kerékpárútját. Ez vitán felül áll, viszont emellett az is, hogy ráirányítsák az emberek figyelmét arra, hogy léteznek ilyen szebbnél szebb útvonalakat kínáló kerékpárútak, emellett pedig az aktív életmódra és a környezettudatos közlekedésre is igyekeznek ráirányítani a figyelmünket. Budapesten és a környéken is van nagyon sok erdei kerékpáros útvonal, bízom benne, hogy valamelyik közülük bekerül majd az 5 döntősbe. Egyébként nevezhető minden olyan erdei út, kerékpáros turista út vagy összefüggő útszakasz, ami az erdészeti hálózat része is kerékpáros útvonalként is megvan jelölve. A szervezők elsősorban két település között húzódó, könnyen beazonosítható szakaszokat, illetve körutakat vagy panorámautakat várnak. Úgyhogy most mi jövünk, szeptember 13-áig küldjék a jelöltjeiket, aztán október 13-án győztes hirdetnek majd, de hát szerintem ez megint csak egy olyan versengés lesz, aminek mi valamennyien győztesei leszünk. Akár csak a Mashima úszdalának, jön a Fenn a csúcson, itt a Sláger FM-en.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a turbódala szólt, az iránytű, én pedig irányt mutatok azoknak, akik tanácstalanul vakarják a fejüket a szekrény előtt állva, milyen ruhát kell elővenni holnapra. Nos, a lenge öltözék holnap is megteszi, hiszen bár hűvös lesz a reggel, mindössze 18-19 fok, na jó, azért ez sem annyira nagyon hűvös, délutánra azonban 29-30 fokot ígérnek megint csak a meteorológusok. Lesznek fölöttünk felhők, gomoly felhők, fátyol felhők, de ezekből esőre csak a Dunántúlon kell számítani, úgyhogy az ott élők vegyenek majd magukhoz reggel esernyőt, itt a fővárosban azonban erre, ha minden igaz, nem lesz szükség, és a légmozgás is mérsékelt lesz, úgyhogy még a szél sem zavar bennünket, inkább csak kellemesen hűsít majd a 29-30 fokban, szóval remek lesz a holnapi időjárásunk is, hétvégére pedig nyugodtan keressenek strandprogramot, hiszen akkor megint csak visszatér a kánikula, itt a Sláger FM-en pedig visszatérünk a legnagyobb slágerekhez, jön a Quimby és a Senki sem menekül.
1: Az éjség szekerén vicsorog a szerelem, zenzetyögén.

0: Ez volt Karamell dala, ha várt váratlan itt a Sláger FM-en, és Kajdi Csaba Cilát egy váratlan kihívás elé állította ma reggel Pornem Petra és Somogyi Zoli, mert hogy ma is jelentkezett a hablaty rendhagyó módon a Szent István gimnáziumból, mert hogy a mai Sláger reggel a tanévnyitó apropóján Somogyi Zoli régi suliából jelentkezett.
1: Ma a budapesti Szent István gimnáziumból jelentkezünk, ahol nem sokára kezdődik majd a tanévnyitó, és most egy újabb pedagógus ülít velünk, Bóka Gábor tanár úr engem nem tanított, viszont most az utóbbi években azt vettem észre, hogy szoktam visszajárni, van egy például egy ilyen szülői pedagógus jótékonysági bár minden évben, és hogy a Gábor, úgy látom, hogy ő a szíve motorja annak a fajta közösségi életnek, ami átöleli mondjuk így a színjátszókört, tehát hogy járnak erre, más sulikba is mennek fellépni alkalmanként. Jó reggelt! Szia!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Szervusztok, és köszöntöm a hallgatókat!
2: Milyen jó hangod van, Gábor!
1: Ja, és egy kollega, mert
4: hát kérdezik, rádiózik
1: a Bartók rádióban szokott. Aha.
3: Tegyük hozzá, csak külsős vagyok, egy műsorban szoktam állandó zenekritikusként közreműködni.
1: Na hát pont ezért számítanak. Yeah.
2: Szóval ezért választottad, Gábor? Hát hogy a hablaty játékunkban majd, mint zenekritikus, a
1: hát,
2: Csabit esetleg tudnál kritizálni.
1: Eljussunk oda így 3-4-8 körül, hogy a Csabi osztályzatot kapjon végre valakitől.
4: Na de várj, de Gábor, te francia tanár vagy.
3: Nem, valójában én magyar tanár vagyok, franciát is végeztem, azt nem nagyon tanítottam. A zenekritikusság az egy másik történet, de énektanár nem vagyok.
4: Az egy hobbi, a zenekritikus?
3: Hát nem hobbi, mert szoktak érte fizetni is, most azt hagyjuk, hogy hogyan, de...
4: Akkor nekem se hobbi a rádiózás.
2: De érzed ugye a pikantériát, hogy a Zoli miért választott neked egy zenekritikus, Csabi?
4: Nem, én azt hittem a francia tanár miatt, hogy...
2: Nem, szerintem nem.
4: Discutant français.
1: Figyelj, most jön a hablatjáték.
5: Hablaty. Avagy Cilla énekel valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Avagy akasztják a hóhért.
2: Tehát nagyon... egy zenekritikusnak kell most énekelned, Csabi.
4: Púrlő zenekritikus kell külső stresszemplő. Mindenkinek.
1: Gábor, arra kérnénk Petrával, hogy csak őszintén. Ahogy a gyerekekkel is. Tehát pont az őszinteséget hiányolta a Csabi. Azt mondta, hogy a túl PC világban élünk, tehát hogy nyugodtan...
4: Rúgjál, csípjél, harapjál, mindent lehet.
3: Igen, zenekritikusként általában azért őszintébbnek kell lennem, mint itt az iskolában.
4: Gábor, térjünk vissza a boldog 80-90-es évekre, a nem kötelező ide, kifelé.
1: Várj, akkor effekt és jöhet a feladvány.
4: Talán, hogy kimehetek mosdóba?

0: Gábor először nagyon riadt arcot
1: vágott. Föltette a kezét, tudod, mint amikor az a tévéműsorban ezt a piros gombot lenyomja.
2: A föltetted a kezed azt jelenti, hogy megfejtetted?
3: Igen, hát ez a De nehéz az iskolatáska, gondolom.
2: Így van.
1: Hivatalos címét kérném szépen. Ne add be a zenét, ne add be a zenét.
2: A Bergenditől, igen.
1: Együtt járnak most iskolába, s Peti mindig megvárja.
2: Jó, és akkor most jön az, hogy kritizálhatod. Hogy milyen volt a produkció?
0: Egy osztályzatot legalább.
3: Hát kritikusként azt írnám, hogy felejthetetlen volt.
1: Igen.
2: Az biztos.
3: Osztályzat tanárként? Szerencsére nem vagyok énektanár, csak helyettesítek néha énekórát, úgyhogy...
1: Százalékot adjál meg, mint az amerikaiak.
3: Hát nem adhatok százat, ez

0: mondjuk, hogy 91.
1: Jó, és az előadásmódot, mert hogy itt közben legyezővel...
0: Az előadásmód az egy teljesen más kategória.
2: Az a színjátszókör.
0: Ez jobb lenne ilyen...
3: Most azt a tehetségét kamatoztat, hogy Gábor, igen,
0: jobb lenne, mint a műkorcsaját úgy. A tehát, jó. Hogy az előadásmód az ugye a 6,0. Mondjuk, hogy a technikai kivitelezés nem tudom, 5,8.
2: Jó, akkor most nyugodtan összerakhatunk egy ilyen 90-es évek kritikáját, ahol nyugodtan elhangozhat. Nem kötelező ide járni. Ha nem érdekel a zene, nyugodtan választhatsz másik tantárgyat. Sajnos Csabi nem volt jó a humán tantárgyakban, így a zenét nem javaslom neki, és utána elküldettek az Engels térre egy pályaválasztási tanácsadóhoz, hogy azt mondják, menjen régésznek a kicsit.
4: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.
5: A hablaty játékon holnap is próbára tehetik majd magukat, úgyhogy akár már most elküldhetik azt, hogy hablaty, vagy játék, vagy én szeretnék játszani, bármit. 0630303095-8, ez SMS és telefonszámunk a Sláger reggel, holnap is 6 órakor rajtól majd, most pedig bulizunk egy jó Csíposev Tamással. Wow.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszólítják. Ez a Sláger FM.

Ez volt a Féltelek Haucsillától és Szolnoki Pétertől itt a Sláger FM-en, és már ez volt a Sláger este, én elbúcsúzom, és kívánok további kellemes rádiózást. Érkezik már is Esmiller András, a hírek után indul a Slágerkult, úgyhogy ragyogó társaságban hagyom itt önöket. Velem legközelebb holnap délután találkozhatnak, 4-kor jövök, és mutatom majd a munka után hazavezető utat. Búcsúzóul pedig forgatom Rúzsa Magdi dalát, jön az Érj hozzám, én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra.

0: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Októbertől 400 iskolában indulnak ingyenes erdőpedagógiai foglalkozások. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ prevenciós programsorozatra. Elindult a közönségszavazás a Kaszás Attila díj idei jelöltjeire. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Útjára indul az iskolában az erdőprogram őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak a 6-14 éveseknek. A programban eddig több mint 170 ezer diák vett részt. Az őszi időszak középpontjában a biológiai sokféleség áll. Az Országos Erdészeti Egyesület szakemberei élmény alapúan mutatják be az erdőt, mint önfenntartó életközösséget. A foglalkozásokat a minősített erdészeti erdeiskolák pedagógusai tartják. A jelentkezés az iskolában az erdő.hu oldalon érhető el. Ebben a tanévben sem telefonozhatnak a diákok az iskolákban. A Klebersberg központ tájékoztatása szerint a telefonokat, laptopokat reggel a diákoknak le kell adniuk, melyet csak délután kaphatnak vissza. A belügyminisztérium egyébként még 2024. augusztusában rendelkezett arról, hogy a diákok nem használhatják az elektronikus eszközeiket az iskolákban. Őrsi Gergelynek is elkezdődött a tanév. A korrupciós ügyek miatt letartóztatott második kerületi polgármester, akinek előzetes letartóztatását a bíróság október 4-ig meghosszabbította, közösségi oldalán jelentette be az oldal adminisztrátorain keresztül, hogy elkezdi a könnyű szerkezet és gipszkartonépítő képzést, amelyet polgármesterként is hasznosnak tart. Bejegyzésében azt ígérte, kiszabadulása után maga cseréli le a Széll Kálmán tér elkorhadt padjait, ha addig nem történik meg. Egy részét korábban megcsinálta, de már nincsenek túl jó állapotban. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós program sorozatra, amelyet a Dériné program szervez az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig. Az intézmények 5 tematika közül választhatnak, köztük az egészséges életmód, a test és lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információ biztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. A részleteket Ercsei Diana, a Ne Bánts Világ projekt vezetője mondta el a Sláger FM.
2: A Ne Bánts Világ program a fiatalok mentális és fizikai egészségének a támogatását tűzte ki célul, színházi és drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokkal, valamint az egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokkal, amiket ugye az együttműködő partnereinkkel, alkotóinkkal valósítunk meg. 5 nagy prevenciós téma közül választhatnak a programba jelentkező iskolák, és a kiválasztott prevenciós témákhoz, modulokhoz 3 vagy 4 tanórányi időt felölelő téma manap társul. Fontos része a programnak, hogy a diákok aktív résztvevői a témák feldolgozásának, és ezzel a gyakorlati használhatóságot, a közösségépítést, az kapcsolódó érzékenyítést is célozza a program.
1: A Dériné program a részvételi lehetőségeit a rendelkezésre álló keret mértékéig biztosítja az iskolák számára. Megkezdődött a közönségszavazás a kiemelkedő művészi teljesítményt és közösségépítő szerepet elismerő Kaszás Attila díjra, jelentették be az Örkény István Színházban. A szakmai jelölések alapján idén Barta Boróka, a Gyergyőszent Miklósi Figura Stúdió Színház művésze, Kelemen Zoltán, a Szombathelyi Veres Sándor Színház színművésze, Ötvös András, a Budapesti Víg Színház társulati tagja, valamint Pap Lujza, az alaegerszegi Hevesi Sándor Színház művésze versenyez az elismerésért. Szavazni szeptember 15-én évfélig lehet a kaszásattiladíj.hu oldalon. A díjat szeptember 17-én adják át a Víg Színházban a Padlás című előadás előtt. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkon. Ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. De ezt a komfort egyszer már Volenszky Sándor végighallgatta itt a stúdióban, mert nem először vagy itt, nem is utoljára. Nagyon örülök neked, hogy jöttél. A Cashbook alapítójaként érkeztél újra, hát hiszen van egy nagyon komoly missziód, és azért is találkozunk most ismét, Sándor, mert egy igazi kuriózumnak számító program előtt vagyunk. Hát van még pár hetünk, szeptember 23-a, de először is örülök neked.
2: Köszönöm, András, hogy újra itt lehetek, és azt gondolom, hogy a hallgatók között elsősorban azok az ügyfeleink, akik már múltkor is hallgattak minket, most egy kicsit elégedettebb lehetnek, hiszen már akkor is megjegyezték, hogy ebből több kellett volna.
1: Na tessék, akkor most folytatjuk, hiszen van egy még nagyobb aktualitás, ugye már mondtam az előbb, hogy szerveztek egy olyan közösségépítőnek számító eseményt, és én azért mondom, hogy közösségépítő, mert minden olyan kezdeményezésnek boldogan adok itt a Sláger FM-en és a Slágerkultban helyet, ami arról szól, hogy lehet találkozni. Ugye manapság, amikor tényleg ma már a barátságokat is azért egy csomóan az üzenetekben, internetes meg messenger üzenetekben tartják, amikor találkozni lehet, az már szinte kuriózumnak számít.
2: Amikor elkezdtük az új irodát megtervezni, és elkezdtünk új munkatársakat toborozni, akkor felmerült kérdésként, hogy lesz ez a home office kezelésnek, ugye eléggé Covid után voltunk, és valahogyan azt éreztük, hogy egy kicsit újra kell éleszteni ezt a személyesen együtt dolgozunk. Én annyira autentikus vállalkozó vagyok, hogy én még azt is utálom, ha Teams-en kell valakivel egyeztetni.
1: Igen.
2: Megteszem, mert nyilván vannak esetek, amikor, mit tudom én, Lengyelországból vagy Floridából kell valakivel egyeztetni, ez nehezen lenne kivitelezhető, hogyha nem online tennénk, de ahol lehet, ott én is keresem a személyes kapcsolatot, ezért kifejezetten szívügyem az, hogy biztosítsunk lehetőséget magunknak kapcsolódni az ügyfeleinkhez, és az ügyfeleinknek, hogy tudjanak találkozni egymással, és azokkal, akik a munkájukat nap mint nap támogatják.
1: Na, ez a támogatás egy nagyon jó hívószó. Egyébként ebben a műsorban nyilván a hallgatók estéről estére tapasztalják, hogy mi olyan főváros, illetve vételkörzeti aktuális események kapcsán beszélgetünk vendégekkel, ahol tényleg arról van szó, hogy ott hogy egyfajta közösségépítés zajlik. Ti ugye a könyvelőknek kínáltok most egy komoly találkozási helyet, ráadásul ez már a második Cashbook konferencia, a Lurdi házban lesz szeptember 23-án, ahol jó sok emberre számítottok.
2: Így van, egészen pontosan a második alkalom. Az elsővel jó magasra tettük a mércét saját magunknak is. Az első alkalomon is közel 550 vendégünk volt. Ezt most kibővítettük egy kicsit, mert most vállalkozói terem is lesz. Az előadás alkalmával lesz egy könyvelői terem, és ezen kívül egy könyvelői workshop termet is létrehoztunk. Ez összességében nagyjából 750 embert jelent, akivel számolunk.
1: Az nem kevés.
2: Szerintem sem. Itt a végkimenet szempontjából megint az a fontos, hogy a könyvelő mit gondol erről a helyzetről, és hogy hogyan tudja elképzelni magát a közeljövőben, ami lehet, hogy csak 2-3 év, és már olyan változások fognak bekövetkezni, aminek ő is fogja érezni a hatását, illetve azért csináltunk vállalkozói termet, mert több könyvelőtől kaptuk visszajelzésnek azt, hogy van vállalkozó, aki úgy látja, hogy ebbe az irányba kellene haladni, a papírmentes könyvelés, a könyvelő digitalizáció, hiszen látja, hogy a könyvelője tesz valamit, ami neki új. És azért készítettük a vállalkozói tematikát egy 200 fős teremmel, hogy a könyvelők el tudják hívni azokat a vállalkozókat, akik náluk hezitálnak ezen a digitalizáción, de egyébként megéri a kapcsolatuk azt, hogy mind a ketten fektessenek bele egy kis energiát és egy kis tudást.
1: Na, az sosem márt.
2: Az sosem.
1: Egyébként. Azon gondolkodtam, amíg most hallgatlak téged, hogy azért ti ezt a könyvelői szakmát, a könyvelői hivatást igyekeztek megbecsültebbé tenni? Jól mondom?
2: Igen, egyértelműen. Nem is talán a megbecsültség a legjobb kifejezés, hanem a elismertség.
1: Aha,
2: az elismertség.
1: Okay.
2: És ugye itt az elismertség nem csak mentális tekintetben, hanem anyagi értelemben is, ugyanis elég sok esetben olyan fokú pazarlás, ha lehet így fogalmazni, a szervezetlenségek, a folyamatok szervezetlensége, amit olyan pazarlások következnek be, amitől egy félórányi vagy negyedórányi munkára akár 2-3 órányi munkát szánnak könyvelők, holott vannak területek, ahol például könyvelőirodában akár 100 órányi munkát meg lehet spórolni havi szinten egy jól irányzott automatizmussal.
1: Mert hogy ti azon dolgoztok tulajdonképpen egyfajta küldetésként most már évtizedek óta? Van már évtized?
2: Egy évtized már van.
1: Na, akkor, na oké, pont akkor egy évtizede, oké. Hogy időspóroljatok pénzt, meg energiát, meg hát szaktudást adjatok a szolgáltatások mellé.
2: Igen, a két fő küldetés, vagy a két fő ága ennek a missziófának az az, hogy amit automatizálni lehet könyvelési anyag előkészítésben, ez fontos kihangsúlyozni, hogy nem a könyvelést automatizáljuk, hanem a könyvelési anyag előkészítést, amit lehet automatizálni, azt automatizáljuk. Ez önmagában adhat egy közepes méretű könyvelőirodának akár 100-150 órányi idő megtakarítást egy hónapban. A másik ága ennek a missziófának az a könyvelő és a vállalkozó közötti kommunikáció, az a kapcsolattartás.
1: Ez sosem egyszerű, ráadásul.
2: Igen, ez szerintem egyébként, hogyha a vastagságát figyelembe veszük a fának, akkor ez egy vastagabb ága, mint az automatizálás, mert ott csak gépekkel kell bajlódni, azok meg általában nem hibáznak, ha egyszer minden a helyére került. A vállalkozóval történő kapcsolattartás az bonyolultabb, itt, és nem csak azért, mert a vállalkozónak van egy saját perspektívája erről az egészről, hanem azért, mert a könyvelőnek is tanulnia kell vállalkozni. Jobbnak kell lennie vállalkozóként is, nem csak szakmailag kell felkészültnek lenni, és a konferencia is e köré van felépítve, hogy hogyan tud ő jobb lenni abban, hogy a vállalkozó értse, hogy neki arra a könyvelőre van szüksége.
1: Jól tudom, hogy 22 előadó lesz?
2: Igen,
1: a konferencián?
2: 22 előadó
1: lesz. Ez nem kevés szintén.
2: 22 előadó és közel 20 kiállító, akik a könyvelői társadalmat valamilyen szinten kiszolgálják. Az összes nagyobb nevű könyvelő szoftvergyártó, számlázó szoftverek és nagyon sok olyan résztvevő, aki nekünk partnerünk és a Cashbook számára valamilyen értékes szolgáltatást kínál, ami a könyvelőknek okozza ezt az idő és pénz megtakarítást.
1: Három helyszínen zajlanak majd az események?
2: Igen, a Lourdi konferencia központban, a nagy terem és attól azt hiszem, ha jobbra eső oldalon van két kisebb terem, egy 50 fős, meg egy 200 fős. És ott lesznek.
1: Így oszlanak majd el az a 22 előadó.
2: Igen,
1: így. Te magad is előadsz?
2: Nekem a könyvelői teremben és a vállalkozói teremben lesz egy-egy előadásom. A könyvelői teremben inkább csak egy ilyen konferenciaindítás, tehát egy ilyen üdvözlés, és egy kicsit arról szeretnék nekik beszélni, hogy a tavalyi konferencián volt egy hasonlatunk, ami egy könyv idézetére épül, amiben arról van szó, hogy a szavannán minden reggel felébred egy oroszlán, és tudja, hogy gyorsabban kell futnia, mint a leglassabb gazella, mert ha nem, akkor éhen hal. És ugyan itt a felébred minden reggel egy gazella, aki tudja, hogy gyorsabban kell futnia, mint a leglassabb gazella, mert ha nem, akkor őt kapja el az oroszlán, és meghal. Aminek az a tanulsága, hogy mindegy, hogy oroszlán vagy gazella, ha felkal a nap, akkor fuss. Ez ugyanígy igaz a könyvelői digitalizációra, hogy neki nem attól kell félnie, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkáját, hanem attól, hogy az a könyvelő fogja elvenni az ügyfelét, aki elkezdi használni a mesterséges intelligencia által nyújtott szolgáltatásokat. Aha. Az idei konferencia arra világít rá, hogy azok, akik gyorsabban tudtak futni, mint a leglassabb gazella, azoknak kéne nézni az utat, hogy merre mennek. És el kell tudniuk dönteni, hogy mi fog velük történni 2 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva.
1: Fú, millió témát dobálsz föl, nekem meg ugye itt a rádióban az a feladatom, hogy ezeket lecsapjam. Sok mindent elindítottál bennem. Egyrészt csak könyvelők mehetnek erre a konferenciára, vagy bárki, aki most hallgatja a rádiót, és úgy dönt, hogy őt érdekli a téma.
2: Vállalkozóként is ugyanúgy érkezhetnek, tehát ha ő akár csak felmerült benne gondolatként, hogy másik könyvelőt keressen, vagy valamiért nem elégedett a mostanival, vagy akarja javítani a mostani könyvelővel a kapcsolatát, őt is nagyon szívesen látjuk, illetve ha olyan könyvelő jelentkezik, aki most hall rólunk először, de szimpatikusak vagyunk az alapján, amit most hall, vagy megnézi a cashbookkonferencia.hu weboldalt, és az alapján úgy dönt, hogy eljön, akkor sok szeretettel várjuk. Nem kell ahhoz valakinek cashbook felhasználónak lenni, hogy ezt úgy gondolja, hogy ez a konferencia hasznos számára.
1: Na, szuper, mert hogy most el tudom képzelni a hallgatókat, aki hallgat minket, és már bedobtad az AI-t, ChatGPT, stb., akkor felteszem azt a kérdést, amit én milliószor hallottam, jártamban, keltemben. Tud-e a mesterséges intelligencia és kifejezetten a ChatGPT könyvelni a könyvelő helyett egy vállalkozó számára?
2: Nyilvánvalóan nem. De ezt mind a két fél másképp gondolja. Én azt mondom erre, amit...
1: Hát a szakember, azért kérdezem a szakember.
2: Azt mondom erre, amit egyébként egy kapcsolódó podcast sorozatban is beszélgettünk, hogy jelenleg a jogszabályi környezet nincsen felkészülve arra, hogy egy mesterséges intelligencia alapú szolgáltatás elvegye a könyvelőnek a munkáját. Azt viszont nem szabad szem előtt éveszteni, hogy egyre több területen lehet akár asszisztensként használni egy mesterséges intelligenciát, és a könyvelői szakma ilyen módon átalakul, egy transformáció megy keresztül. És a közeljövőben, ami 2-5 évet jelent, egyre több olyan eszközt fognak használni, akár csak mint a cashbook, de ehhez hasonló több is van a piacon, amelyik abba segít nekik, hogy döntésig előkészítsék a könyvelési anyagot. És ő neki csak a szakmai döntést kell meghozni, ott kell beavatkozni, és azokat a folyamatokat kell javítania, amik előállították azt a könyvelési adatot. Tehát nem fog a ChatGPT könyvelni, ellenben egyre több olyan vállalkozó lesz, aki szentül meg lesz győződve arról, hogy a ChatGPT-vel tudnak könyvelni, ők majd idővel rájönnek arra, hogy tévúton járnak, és azt kívánom nekik, hogy ne súlyos bírságokon keresztül értsék meg ezt, mert hallottunk már sajnos olyat is, hogy végül aztán a vállalkozó úgy döntött, hogy ő saját maga majd intézi, és
1: nem, nem
2: lett jó vége.
1: Aha.
2: Tehát el tudta végezni a feladatot, de mivel az adatok nem voltak megfelelően, nem azok a jogszabályok vonatkoztak rá, ezért a végén egyrészt súlyos bírságokat kellett fizetnie, másrészt meg nyilván kellett keresni egy könyvelőt, aki rendbe tette ezt az egészet. De a mesterséges intelligencia nem fog könyvelni, biztos, hogy nem az elkövetkezendő 30-50 évben, teljesen biztos, hogy az egy olyan mértékű adórendszer egyszerűsítésre lenne szükség, amire nincs felkészülve Magyarország.
1: Megértettem. Hölgyek vagy urak, részvételére számítottok egy elsősorban?
2: Erről is beszélgettünk a podcastunkban, érdemes meghallgatni, mert hogy azokban a könyvelő vállalkozásoknál, ahol iroda van és többen dolgoznak, ott jellemzően a hölgyek azok, akik a szakmai munkát végzik, a felelősségteljes könyvelést, és az urak azok, akik inkább a stratégiai szervezést, a folyamatok menedzselését azt intézik, vagy ők, akik az ügyfelekkel az elszámolásokat végzik. Így valójában a konferenciára teljesen vegyes résztvevőkre számítunk, hölgyekre és urakra, és a tavalyi konferencián is láttuk. A hölgyek túlnyomó többségben vannak, ez teljesen értelemszerű, hiszen még ha egy irodában együtt is működnek, akkor is 3-4 könyvelő hölgyhöz egy úr elegendő, aki a folyamatokat szervezi, de azt látjuk, hogy mind a két nem képviseli magát a konferencián.
1: Ilyenkor, amikor tényleg már nem olyan sok idő választ el minket, még van egy-két hét a mostani beszélgetésünkhöz képest, már izgatott vagy? És tényleg már régóta tart az előkészülete ennek a rendezvénynek?
2: A tavalyi konferenciát, mikor befejeztük, azt mondta a marketing menedzserünk, hogy az ideit azt már januárban el fogjuk kezdeni.
1: Tehát akkor fél éves meló van.
2: Ez kb. Így, igen, így is zajlott, igen, nagyjából fél éve készülünk rá. Egyre kevesebb a végrehajtandó feladat, viszont egyre több a határidő, így aztán kellő mértékig izgatott a csapat az a végkimenettel.
1: Tehát összesen, és végében hány órát vesz igénybe a ti konferenciátok? Ez reggeltől estig?
2: Felkészülés tekintetében?
1: Nem, amikor most ott lesz, meg lesz, tehát amikor szeptember 23-án.
2: A konferenciát azt igen, az ilyen 8 óra, fél 9-től délután, ha jól tudom, a workshop teremben talán 5 óra, 4-6-ig van az utolsó előadás, de ugye vannak szünetek, meg van egy nagyobb ebédszünet, de igen, ez egy egész napos.
1: Tehát akkor egész napra számoljanak, hát ez lényegében egy továbbképzés.
2: Igen, ez egy továbbképzés. Ez a jövőjükbe fektetett idő és energia, és hogyha eljönnek, akkor biztos vagyok benne, hogy vagy tisztábban fogják látni, merre kell menniük, vagy megerősítést kapnak arról, hogy jó irányba mennek, vagy rossz irányba mennek, és azon változtatni kell.
1: Én azért is hívtalak, és azért is üdvözlök minden olyan kezdeményezést, már most sokat szól mondom, ami közösséget épít, mert oké, ez egy éves konferencia, na de nektek itt nagyon sok találkozási pontotok van Budapesten, az ügyfelekkel, akik ugye a könyvelők, klubestjeitek vannak, ha jól tudom, és abból meg több verzió is.
2: Nagyon sok képzést tartunk.
1: Na, képzések is,
2: személyes igen. Képzést is, a online képzést is.
1: Ez Kőbányán vannak egyébként?
2: Az egyik képzésünk és a klubunk az Kőbányán van, igen, az irodánkban, viszont tartunk minden hónapban személyes képzést a Penta Unió képzési központban, illetve minden hónapban van egy regionális képzés. Most a legutolsó, ha jól emlékszem, talán Pécsen vagy Nyíregyházán volt. Ez mellett meg ugye online képzés is van minden hónapban kettő, de hogyha összeszámoljuk azt, hogy egy hónapban velünk az ügyfeleink hányszor találkozhatnak, szerintem 20-30 alkalom.
1: Azért az
2: majdnem szép. Minden napra esik valami az olyan szép. Esemény, ahol online vagy offline tudnak velünk találkozni.
1: Egyébként a konferenciára az ország minden részéből jönnek majd? Tehát nem csak abszolút. A fővárosi könyvelők?
2: Abszolút, abszolút, sőt. Volt már a tavalyi konferencián is, hogy telekocsit szerveztek.
1: Ugye tudták,
2: hogy körülbelül azonos régióból jönnek, és elkezdték szervezni, hogy ki kihez fér még be.
1: Nem is baj, ha ismerik egymást egyébként.
2: Egyértelmű.
1: Országszerte a könyvelők. Ha te nagy konferenciajáró vagy, azt mondtad.
2: Igen.
1: Egyébként, ha elmész egy külföldi konferenciáról, olyan szemmel is közlekedsz, hogy mit lehet az ötletekből majd megvalósítani cashbook konferencia szinten?
2: A külföldi előadásaim alkalmával előre mindig készítek ilyen kapcsolattérképet. Tehát, hogy megnézem, hogy kik azok, akiket érdekel. Most ugye legutoljára Lengyelország volt ilyen. Ott kifejezetten megnéztem, hogy kik azok, akik hasonló területen dolgoznak, hogy vannak-e kapcsolódási pontok, miben különböznek. Például nagy segítségre volt a mesterséges intelligencia, mert hogy ővele tudtam olyan elemzéseket végeztetni, amitől célirányosan tudtam dolgozni, és kértem a konferencia szervezőktől, hogy ott van náluk ilyen, biztos magyar konferenciákon is van ilyen, hogy lehet kérni előre időpontot, és akkor ott összeegyeztettem néhány ilyen céggel, és igen, tehát kihasználom a lehetőséget, hogyha egyszer már eljutunk odáig, akkor megvizsgálom azt, hogy ők hol tartanak, mi hozzánk képest, mik a különbségek, mik a hasonlóságok, esetleg azon is elgondolkozok, hogy egy ilyen típusú külföldi látogatás eredményezhet egy stratégiai együttműködést, és képesek lennénk-e arra, hogy mondjuk nyissunk egy Lengyelország felé, vagy egy másik ország felé?
1: No, hát akkor egy teljességgel világpolgári szemlélet.
2: Igen, lesz majd fogalmazhatunk
1: így is. Szeptember 23-án, kedves hallgatóink, hát Sándor, ezt a múltkor is mondtam, jó társaságban repül az idő, ez most is így volt, úgyhogy cashbookkonferencia.hu,
2: cashbookkonferencia.hu, illetve hogyha személyes támogatásra lenne szükség, akkor az ügyfélszolgálatot nyugodtan tudják hívni, vagy írni az infókukat cashbook.hu-ra ugyanebben a témában.
1: Minden pontos, fontos információt ott megtalálnak. Úgyhogy sok csillogó szempárt kívánok nektek, akkor nagy baj nem lesz, mert akkor az előadóké meg a tiétek a szervezőké is csillogni fog.
2: Köszönöm szépen, András, a
1: lehetőséget. Én köszönöm. Volenszky Sándorral beszélgettem, kedves hallgatóink, és Sándortól ugyan most elköszönök, de önöktől még nem, jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Újabb izgalmas téma is, újabb izgalmas vendég, ugyanolyan fontos téma, és ugyanolyan fontos vendég természetesen. Pontosan tudják a törzs hallgatók, akik estéről estére itt vannak velünk, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy itt az alkotók, a vendégek villámgyorsan adják át egymásnak, nem csak a stúdióban a kilincset, de a mikrofont is. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm Nagy Juditot, a Filharmónia Magyarország kommunikációs és programigazgatóját. Mindig mondom, hogy olyan emberek vannak ebben a műsorban, akik képesek hatással lenni a kulturális életre, azért te már jó régóta hatással tudsz lenni rá ott a Filharmóniával is. Örülök neked, mindig, amikor jössz, akkor hozol valami csodaprogramot, ez most is így van.
3: Igen, köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat is. Az Unikum bérletet szeretném elsődlegesen most a figyelmetekbe ajánlani, illetve a hallgatókéba. Jó neve van. Igen, és nem is véletlen. Az Unikum bérlet azért kapta ezt a nevét, mert a Filharmónia tevékenysége Budapesten valóban nagyon az unikális dolgokra irányul, hiszen azt gondolom, hogy itt nagyon sokan vannak, sokféle szereplő van, aki mindenki teszi a dolgát, és különlegesebbnél különlegesebb, fantasztikus programokat ad a város lakóinak és a turistáknak, akik ide érkeznek. És a Filharmónia elsődleges tevékenysége ugye a vidéki helyszínekre tevődik, és oda viszi el a legkülönlegesebb programokat. Ezért Budapesten nekünk nyilván nincsen zenekarunk, nincsen játszóhelyünk. Mi a legkülönlegesebb programokat igyekszünk összekoordinálni.
1: De közben mindenhol ott vagytok.
3: Igen, közben nincs elég külön, sok helyen ott vagyunk.
1: Oké, nincs állandó hely, de közben tényleg mindenhol
3: igen, van. Igen. Az Unikum bérletünk az a Zeneakadémián rendezzük.
1: Na, hát nem is akárhol.
3: Így van, és egyébként a másik bérletes verziónk, amit itt Budapesten megvalósítunk, a Mátyás templomban az orgona bérlet. Uh-huh. Ugye az is nagyon különleges, és egyébként minden részletről, mert ez annyira összetett, és annyira sokrétű, és annyira sok program van, hogy a filharmonia.hu oldalon mindenről tudnak tájékozódni, akik az orgona zenét érdeklik.
1: Igen.
3: Most én az Unikum bérletet azért szeretném csak egy pár szóban megemlíteni, mert egyrészt a kezdete nagyon közeli, ugye szeptember 14-én.
1: Igen.
3: Kezdünk a Zeneakadémián Olga Kern és a Danovia zenekar koncertjével, és ez egy, azt gondolom, hogy egy olyan előadás lesz, aki szereti a zongora muzsikát, vagy csak szereti a zenekari muzsikát, vagy csak beülne egy estére egy olyan helyszíre, ahol elengedheti a nap gondjait, akkor ez az lesz.
1: Na,
3: ugyanis nagyon sok Rachmaninov darabot fognak hallgatni, azok, akik jegyet váltanak, vagy bérletet váltanak erre a sorozatra, ebben a koncerten legalábbis. És Olga Kernről annyit kell tudni, hogy a legautentikusabb Rachmaninov játékosként tartják egyébként számon a világban. És egyébként van neki egy sztoria is, mivel sokat dolgoztunk vele, és ő mesélte, hogy amikor 19 évesen talán az első ilyen nagyobb megméretetésére és versenyére készült, akkor ő egy Rachmaninov darabot játszott. Uh-huh. Nagyon készült rá, és a verseny előtt éjszaka álmában megjelent Rachmaninov, és elmesélte neki, hogy hogy kéne ezt a darabot játszani, amivel versenyezni fog. És másnap megnyerte a versenyt. És ő neki egyébként van családi kötődése is, és ő nagyon sokat foglalkozik ezzel a zeneszerzővel, az ő darabjaival. Én már hallottam a második-harmadik zongora versenyt is tőle, itt a harmadikat fogjuk
1: majd. Ez mikor volt egyébként? Most azért veszem a kezembe, hogy megnézzem a...
3: Hát nem tudom, hogy hány évesen volt, 19 körüli.
1: Aha, éves, jó, de... ezt akartam most, ennek akartam utána számolni, de mindegy végül is, tehát óriási
3: igen,
1: a történet.
3: Igen, szóval hogy ez egy nagyon izgalmas és különleges dolog, és az ő belső viszonya ehhez a zeneszerzőhöz, és az ő darabjaihoz, és azért azt tudjuk, hogy... ez egy romantikus mű, elképesztő nagy érzelmi gazdaságot igényel. Igen. Filmek készültek arról, hogy mennyire nehéz például ezt a Rachmaninov harmadikat eljátszani.
1: Igen.
3: Úgyhogy...
1: Meg itt beszélnek is erről gyakran a művészek ám, akik ebben a műfajban járatosak.
3: Igen. Úgyhogy ez egy igazi technikai kihívás is, egy érzelmi kihívás is, és egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát például, amikor a Covid volt, akkor mi az Olgával a Kodály Központban csináltunk egy koncertet. Uh-huh. És egy Rachmaninov zongora verseny volt a repertoárom. És nem mondta, akkor találkoztunk mi először vele, és mondta, hogy nem fogja ezt a darabot eljátszani, hanem egy másik kisebb darabot játszott helyette. És csak utána, amikor később már jobban lettünk vele, akkor beszélgettünk vele erről, és mondta, hogy nem tudja ezt a zongora versenyt közönség nélkül játszani, ugye akkor üres nézőtérőt kellett játszani. Rendezni a koncerteket. Mert egyszerűen ez egy olyan energetikájú darab, hogy ahogyan ő a végén fölemeli a kezét, ott muszáj, hogy jöjjön a közönség, ott nem lehet egy üres terem. És amikor a Covid után volt szerencsém jött hallgatni egy ilyen zongora versenyt, akkor én pont ezt éreztem, hogy megértettem minden szavát, mert ez egy olyan darab, hogy aki oda beül, azután olyan fantasztikus élmény.

0: programot, és érdemes, akinek van ideje
1: akkor
0: és kedve.
1: Ismeret terjesztés is kicsit.
0: Igen, de az a közvetett formával, ahol nem elmondjuk, hogy mi lesz majd, hanem nyilván egy karmester megosztja azokat az élményeidnek a gondolatait, amit igazából átad a színpadon, hogy ő hogy készül erre, vagy ő mit gondol erről, és hogyan, hogy osztja meg ezeket a gondolatokat a zenekarral. Minden karmester nyilván nagyon más, és nekem nagyon sok élményem pécsette a mesterbéletben, többször volt már ilyen prológus élményben részem, és egészen más füllel ül be az ember, amikor ezeket meghallgatja. Illetve most a bérleteseinknek az első koncerten egy kis pesgőzést is tervezünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek izgalmas
1: minden
0: dolog.
1: Extra.
0: Igen, de itt az évad során még ebben a bérletben az Orfeó zenekar és a Pörszül kórus lép majd föl. Elhangzanak olyan programok, ami magyarországi bemutatós Tölci Brokesz passiója majd ebben a virágvasárnapi időszakban. És az Orvonák éjszakája különleges programja is olyan, amit azt gondolom, hogy érdemes kiemelni, mindig nagyon különleges, unikális.
1: Szabolcsán sokat beszélgetünk erről.
0: Igen, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen egy olyan fantasztikusan összetett és komplex bérletről beszélünk, amit érdemes majd látogatni.
1: No, és ha egyébként valaki lemaradna szeptember 14-én hétfőn a pesti előadásról, hát egy picit autóznia kell a fővárosból, de másnap azért ez Pécsett is ugyanúgy.
0: Hát egy kicsit mást.
1: Más lesz?
0: Más lesz. 14-én akkor zenekari mű lesz, amit említettem, amiket is egy zongoraverseny erejéig láthatják majd a színpadon Olga Kern. Szeptember 15-én Pécsett, pedig egy szóló este jelentkezik Olga.
1: Ami jogos, azért, tényleg olvastam, jogos.
0: Ami azért nagyon különleges, mert hogy tehát szerintem ő még nem játszott Magyarországon szóló hangversenyt, és egyébként én úgy tudom, hogy a Kodály Központban sem volt még soha közönség előtti szóló zongorást. Volt már olyan, amikor valami egyéb tolmácsolással, valami vegyes programmal, de ilyen szóló est még nem volt. És ebben a napi programban, ami egyébként a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny nyitó eseménye is, az első részben Olga olyan darabokat választott, ami a 25-ös őszi Carnegie Halli koncertjének a darabjaiból van. A második részben pedig olyanokat, amik az ő személyes kedvencei. Egyébként itt majd lesz Rachmaninov darab is ebben a második részben, úgyhogy nem tagadja meg önmagát. Én nagyon sokat hallottam már őt, ismerem személyesen is, és egy különleges emberrel, egy különleges művészről beszélünk.
1: Jó, és hogy mondom, ezt akartam kérdezni, hogy milyen személyiségű?
0: Dinamikus, azt gondolom. Nagyon élettel teli, nagyon életvidám, nagyon karakteres, és azt gondolom, hogy hatalmas hangszeres tudása van, és benne van az a fajta érzelmi töltet, amitől képes átadni a darabokat, és az a lelkünkig hatol. Tehát én azt gondolom, hogy a művészeknél ez egy nagyon érdekes dolog, ahogyan így figyelem, hogy az ember, amikor beül egy előadásra, akkor nyilván vágyja a csodát, hogy az megtörténjen. És ennek két összetevője van. Az egyik az a hangszeres tudás, az a virtuóz technika, amit elsajátítanak a művészek. A másik pedig az a fajta belső töltet, ami vagy jön, vagy nem jön valakiből. És nyilván, hogyha valakiben vannak nyitott kapuk a szívébe, a lelkébe, a figyelmébe, akkor ez át tud jönni, és tud kapni attól az estétől nagyon sokat. Ő erre abszolút alkalmas, és nagyon képes, és nagyon fantasztikus művészről beszélünk.
1: Pont ezt teszi különlegessé, nem?
0: Igen, igen, azt gondolom, hogy ő egy egy olyan jelentős művész napjainkban, akiről egyébként az is érdekes, hogy azért nem beszélünk egy idős művészről, igen, tehát ez élete közepén élő hölgyről beszélünk, akiről már saját magáról elnevezett zongoraverseny is van. Igen. Tehát amellett, hogy ő olyan versenyeket nyert meg, amiben még nem volt női győztes zongoraverseny, amellett abszolút előadóként is, hiszen az előbb is említettem, hogy milyen fantasztikus, igen, óriási koncerttermekbe játszik, és hát tényleg azt gondolom, hogy a világ összes hatalmas koncerttermében megfordult, jelentős szimfonikus zenekarokkal lépett föl együtt, és még ugye saját zongoraversenye is
1: pont
0: van.

0: gondolkodtam, amíg vártalak itt a stúdióban, hogy azért ez ritka, nem? Hogy egy ennyi idős művészről már elnevezzenek zongora versenyt.
1: Igen, hát ez gyakorlatilag az ő általa koordinált, vagy hát az ő általa létrehívott zongora verseny.
0: Igen, tudom.
1: Mert hogy nagyon fontosnak gondolja azt is, hogy a fiatal tehetségeket segítsék, felkarolni, támogassák, lehetőségeket kapjanak a megmutatkozásra. És ugye ez egy ilyen verseny, egy hangszeres verseny, egy zongora versenynél, ezek mindig nagyon izgalmas és érdekes kérdések, a verseny maga.
0: Igen.
1: Hogy azért ez egy nagyon szubjektív műfaj, kicsit másként lehet mérni, mint mondjuk a stopperrel az olimpián.
0: Hogyne.
1: Úgyhogy ez egy más történet. Ugyanakkor... És még az is nagyon érdekes egyébként, hogy egy zsűrin belül is biztosan van, aki inkább a hangszeres professzionalizmust preferálja inkább, és biztosan van olyan zsűritag is, aki azt gondolja, hogy neki az a fontosabb, hogy belőle mit vált ki a művész, hiszen ő attól gondol valakit színpadra termetnek, hogy a színpadról képes energiákat átadni, és olyan dolgokat éreztetni az emberrel, amitől másképp jön ki, mint ahogy bement abba a bizonyos terembe, és sokat gazdagodik.
0: No, hát ez több, mint zongora verseny, meg több, mint koncert szerintem, meg mint hangverseny, ez mélyebb annál. És akkor pontosítok, kedves hallgatóink, szeptember 14-én akkor a Zene Akadémián, és másnap meg menjenek el Pécsre.
1: Úgy van, nagyon, mindenkit nagyon bíztatok, mert olyat fognak hallani, amit szerintem nem hallottak
0: unikális
1: még.
0: Mind a kettő unikális. Tele vagytok programokkal egyébként, mint mindig. Ugye a Filharmónia gyakorlatilag egész évben kényezteti a zenekedvelőket.
1: Igyekszünk, igen.
0: Ez nagy meló.
1: Erre szövetkeztünk.
0: Tudom. Szabolcsot most már sokatszor emlegetem, Szamosi Szabolcsról beszélek egyébként az új hallgatók kedvéért, de pont a múltkor beszélgettünk erről, hogy ez valahogy küldetés is.
1: Igen.
0: Nektek. Értékeli a közönség? Mennyire van nehéz dolgotok most 2026 őszén, kora őszén?
1: Hát, ami...
0: Az elmúlt évekhez képest.
1: Azt gondolom, hogy ugye mi a Covid-ban is dolgoztunk, mert egy pályázatnak köszönhetően nagyon sok koncertet rögzítettünk és streameltünk, hogy akik otthon kell, hogy maradjanak, azok is a zenei élményben részesüljenek. De akkor természetszerűleg visszaesett a hallgatók száma. Azt gondolom, hogy körülbelül most vagyunk egyébként ott, mint az előtt.
0: Most értetek vissza.
1: Igen, most értünk körülbelül vissza, azt gondolom. Tehát, hogy most arra a múlt évben nagyon-nagyon szép bérletes számaink voltak, ugye nekünk 15 városban vannak bérleteink az ország ami évados program, jól tervezetten előre váltott bérletekkel, és vannak városok, ahol gyakorlatilag kicsit csúnya szó, de szinte kihalásos alapon lehet bérlethez jutni. Például Székesfehérváron abszolút várólista van arra, hogy bérlethez jusson valaki, és jegyet nem is tudunk.
0: De nektek külön, tehát több mondjuk jegypénztáratok is van?
1: Persze.
0: Mert én Szegeden konkrétan láttam.
1: Igen. Több városban van saját jegypénztárunk, és nagyon sok helyen, tehát gyakorlatilag nyilván, ahol bérletes programunk van, ott mindenütt megoldott, akár a turizmussal, akár a helyi háznak a jegyértékesítő rendszerén keresztül, nyilván online minden, a jegymesteren keresztül minden elérhető a mi programjaink közül. De hát azért mi a 15 városnál sokkal több programot csinálunk,
0: hát
1: mint hogyne, ahogy mondott te is.
0: Úgyhogy hát és tele van Budapest is egyébként.
1: Igen, tehát azért 1500 koncertet szervezünk egy évben
0: az
1: körülbelül. Az egy hatalmas szám. És ugyanerről már beszéltünk, de azért a hallgatók nem hiszem, hogy tudják, és ez is nagyon érdekes, és hiszen most fordulunk rá az évre, ugye szeptember másodika van talán, első?
0: Igen, első.
1: Hát akkor a legjobbkor mondom ezt, hogy szeptember 1-én, ugye, hogy kezdődik az év, és azért a Filharmóniának több mint 1000 koncertje, az az ifjúsági koncertekből áll, tehát hogy gyerekek...
0: Most 365 nap van egy évben, és 1500, akkor mennyit?
1: Igen, ezt egyszer kiszámoltuk egyébként, hogy 3,4 vagy 6 program jut egy napra. Egy napra.
0: Na, igen.
1: Tehát, hogy erről már nagyon érdekes statisztikákat csináltunk, hogy gyakorlatilag minden nap meg lehetne a Zene Akadémiát teríteni háromszor azok a koncertekkel, amit kell itt országosan. És csak az ifjúsági koncertek számában is egyébként, ugye mi ilyenkor az iskolákba megyünk, és ott tanóra alatt adunk a gyerekeknek programokat. vagy a koncerttermekbe, vagy ahova akkor össze tudjuk koordinálni a kollégáinkkal ezeket az eseményeket, és az iskolák, ahogyan ezt szeretnék. És ugye ezek azért is érdekesek, mert a Philharmonia szlogénye, hogy közel hozzuk a zenét, és a klasszikus zenét, és ennek nyilván sokféle módja van, egyik közelhozás az az, hogy kilométerileg oda megyünk helybe, és oda visszük a koncertet, de a másik közelhozás, amit mi legalább ennyire fontosnak gondolunk, az az, hogy a gyerekeknek például moderált koncerteket adunk, ami arról szól, hogy igyekszünk megtalálni azokat a pontokat, amitől ők ezek jobban fogják érteni, jobban fogják érezni. Nyilván úgy válogatunk a programokból, hogy azok hozzájuk, vagy már ismert darabok, amiket az iskolában is előkerül esetleg, egy más fényében megmutatni, vagy egyszerűen olyan darabok, amivel jó kezdeni ezt az ismerkedést a klasszikus zenével, és ilyen módon vagy a társművészeteket bevonni. Vagy van olyan programunk, ahol olyan kis apró nüanszokat, apró elemeket alkalmazunk az esemény során, ami őket tényleg nem csak interaktív, de föl is kelti az érdeklődésüket, mondjuk, hogyha bekötjük valakinek a szabét, és úgy zongorázik van. Tehát ezek apró dolgok, de ugye a gyerekek ezekhez tudnak hogyan viszonyulni. Csodálkoznak, hogy így is lehet, és hogy lesz lehetőségük arra, hogy utána a művészekkel egy pár szót váltsanak, és maguk is egy kicsit közelebb kerüljenek ehhez.
0: Na, ezért fontos a missziótok, hogy alapoztok.
1: Igen.
0: Már nagyon korán. De hogy mennyire nehéz a helyzetetek ilyen szempontból, befogadók egyébként? Vannak jó visszajelzéseitek?
1: Ez mindig úgy van, azt szoktam mondani a kollégáimnak is, hogy nekünk a marketing csoportnak az a nehézség, hogy addig eljussunk, hogy oda jöjjenek a közönség a koncertre, mert hogy annyira prémium produkciókkal dolgozunk, különleges művészekkel, fantasztikus előadásokkal, hogy azért ott már nagyon jó állni az ajtóban, amikor kifele tart a közönség, és elköszönni, mert hálás szavakat hallunk.
0: Ja, látod rajta a szemükön.
1: Igen. Tehát, hogy ez egy olyan szerintem egy nagyon hálás munka, és egy nagyon szép feladat, mert hogy tényleg nagyon, nagyon sok munka van vele, amit mondasz, persze, rengeteg munka van vele, nagyon sok változás van vele, nagyon
0: de
1: sok feladat.
0: A csillagos szempárokból ez kifizetődik.
1: Abszolút. Én azt gondolom, hogy ezért érdemes.
0: Jó. Philharmonia.hu, ott találunk
1: Philharmonia.hu, minden.
0: Pontos, fontos információk.
1: Sőt, hát van egy applikációnk is egyébként, ami ingyenes, letölthető minden telefonra.
0: És az be is méri, hogy mi.
1: És az 50 kilométeres körzetben naponta figyelmeztet téged, hogyha szeretnél elmenni erre vagy erre.
0: Hát 1500 koncertból.
1: Körarra megteheted. És egyébként most azért is lesz ez érdekes, még itt külön más funkciót is fog kapni ez az applikáció a következő napokban, mert hogy a zongora versenyünkön, a Nemzetközi Zongora versenyen is, és a Mustrán, ami egy kicsit kötődik ehhez a Zeneszület Fesztivál programjaként, ott a közönség is szavazhat majd a versenyzőkre, mind a két esetben ezen az applikáción, ami a Philharmonia Magyarország
0: Töltsék
1: applikációja.
0: Töltsék le, kedves hallgatóink, Philharmoniát keressék mindenhol.
1: Így van.
0: Sajnos jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk, Judit, de hát a nagy baj nincs, hogyha csillognak a szempárok, a tiétek is csillognak.
1: Igen, mindenkit nagy szeretettel várunk, mert tényleg fantasztikus programok lesznek az utcán, a teremben, és gyerekeknek, családoknak, erdőben, és mindenütt, úgyhogy jöjjenek Pécsre.
0: Na, kedves hallgatóink, megyünk.
1: Is.
0: Meg a Zeneakadémiára is megyünk itt.
1: Mindenhova.
0: Nagy Judittal beszélgettem a Philharmonia kommunikációs és programigazgatójával. Na, akkor csak megtanultam a titulusodat. Judittól most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés elég, még vissza fogok térni.
2: A Schlagerkult.

és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bolenszky Sándornak és Nagy Juditnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülhet több belvárosi közterület. Megköszönte Schmidt Mária negyedszázados munkáját a Fidesz a terrorháza élén. Elindult az év erdei kerékpárútja pályázat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Idén is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás a hetedikesek számára, közölte Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban tartott sajtótájékoztatón. Elmondta azt is, hogy a szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatót és a hozzájáruló nyilatkozatot, amelyet szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolába. A vakcinát az iskolaorvos adja be két alkalommal, 6 hónap különbséggel, és a védettség kialakulásához mindkét oltás szükséges. Országos tisztifőorvos kiemelte, hogy a lányok számára 2014-ben indult az iskolai kampányoltás, míg a fiúk 2020 óta részesülhetnek a vakcinában. A kormány benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely több belvárosi közterületet, Dunaparti 22. kerületi ingatlanokat és a planetárium vagyonkezelését is átadná a fővárosi önkormányzatnak vagy állami intézményeknek, és létrehozná a fővárosi közfejlesztések tanácsát. Az 5. kerületi Vörösmarty tér, a Podmanicki tér, a Széchenyi tér és a József Attila utca október 1-től 99 évre kerülne a főváros vagyonkezelésébe. A planetárium a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülne, a város Ligetben szétválasztanák a fenntartási és beruházási feladatokat. A tanács 10 taggal működne, elnök a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lenne. A Fidesz közleményben mondott köszönetet Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának, akinek a vezetése alatt 2002 és 2026 között több mint 8 millió látogatót fogadott az intézmény. Az ellenzéki párt szerint Schmidt Mária negyedszázados munkája az emlékezetpolitika vezér gondolatának ápolását szolgálta. A kormány korábbi döntése értelmében a nem egyetemi közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével kerültek vissza az államhoz. A múzeumot működtetett alapítvány feladatait augusztus végével a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át, Schmidt Mária pedig hangsúlyozta, hogy az alapítvány hiánytalanul elszámolt vagyonával. Jogorvoslati eljárást kezdeményezett a közbeszerzési hatóság a kazári bölcsőde építésével kapcsolatban, miután az ellenőrzés során 11 pontban merült fel jogsértés gyanúja, közölte a hatóság. A nettó 500 millió forintos uniós támogatásból épült 12 férőhelyes Nógrád vármegyei bölcsődére 2024-ben indult vizsgálat, amely során helyszíni szemléket tartottak és áttekintették a szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat. A hatóság szerint több esetben a közbeszerzési dokumentációt eltérő termékeket építettek be, és nem volt igazolás az egyenértékűségről. Például a tervezett 240-250 literes hűtők helyett 93 literes készülékeket találtak. Elindult az év erdei kerékpárútja pályázat, amelyre szeptember 13-áig bárki nevezheti kedvenc erdei kerékpáros útvonalát. A kezdeményezést az Országos Erdészeti Egyesület hirdette meg az Erdők Hete részeként. A cél Magyarország legkedveltebb erdei kerékpárútjának megtalálása és az erdei kerékpározás népszerűsítése. Nevezni minden olyan erdei utat lehet, ami az erdészeti feltáró hálózat része és kerékpáros útvonalként jelölt. Hagyományos kerékpárút nem nevezhető. A szakmai zsűri az legjobb útvonalat szeptember 25-én teszi közzé, a közönség október 12-éig szavazhat, a győztesről később kisfilm készül és táblát is kihelyeznek majd. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több mint 5,5 millió forint értékű iskola kezdési támogatást ad az egyszülős központ. Újraindul a fővárosi közfejlesztések tanácsa. Ősszel is 20 millió forinttal támogatja a civileket a Józsefvárosi önkormányzat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást biztosít az egyszülős központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet. A legnagyobb csomagot 56 első osztályos kapja, körülbelül 50 ezer forint értékű taneszközökkel, amelyek tartalmazzák az iskolatáskát, toltartót, füzeteket és a legfontosabb bírószereket. A második és negyedik osztályosok közül 25-en, a felső tagozatos és középiskolás diákok közül 50-en kapnak mintegy 30 ezer forint értékű felszerelést. Emellett 25 gyermek célzott támogatásként toltartót és füzeteket kap, és minden érintett megkapja a tanévkezdéshez szükséges füzeteket. Kedden reggel minden iskolában becsengettek, de nem is olyan sokára már itt az őszi szünet, ami október 23-án kezdődik, és november 1-ig tart, így összesen 10 napot pihenhetnek a diákok. A szeptember 1-i tanévkezdéstől tehát 52 napot kell várni az első szünetig. Újraindul a fővárosi közfejlesztések tanácsa, amelynek elnöke a miniszterelnök, társelnöke pedig a főpolgármester lesz, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A testületben 5-5 tag képviseli majd a kormányt és a fővárost. A döntéseket egyhangulag hozzák meg, ezzel Vitézy Dávid szerint egyértelművé válik, hogy a tanács az együttműködés terepe lesz. A jogkörök bővülnek, a tanács kiemelt beruházásokról dönthet, és olyan fejlesztő céget is kijelölhet, amelynek tulajdonosa fele-fele arányban a kormány és a főváros. Vitézy Dávid emlékeztetett, hogy az elmúlt évek konfliktusai helyett partnerségre van szükség, mert Budapest fejlődése országos érdek. Összesen 257 millió forintért bérelt repülőt a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szijjártó Péter 2024. július 14-én kezdődő háromnapos, három kontinenst érintő hivatalos útjára, közölte az átlátszó a Külügyminisztérium által most kiadott dokumentumok alapján. A Budapest-Santiago de Chile New York útvonalra 235 millió 330 ezer 325 forintért, a New York-Isztambul szakaszra pedig 21 millió 705 ezer 660 forintért bérelték ugyanazt a repülőt, a delegáció szállásai 5 millió forintba kerültek. A küldöttség tagja volt Erős Gábor, Budai Gyula, valamint Bihari Katalin, Váradi László és Kertész Ágnes helyettes államtitkárok. A hazautat már honvédségi géppel tették meg. Ősszel is 20 millió forint támogatást oszt szét a Józsefvárosi önkormányzat a kerületben tevékenykedő civil szervezetek között. A pályázatra szeptember 23-áig lehet jelentkezni. Egy szervezet legfeljebb 1 millió forintot, közös pályázat esetén akár másfél millió forintot kaphat. A keretösszeg az elmúlt években folyamatosan nőtt. 2020-ban még 8 millió forint állt rendelkezésre, idén már 40 millió forint. A támogatás egészségügyi prevencióra, ifjúsági és köznevelési programokra, kulturális és környezettudatos tevékenységekre, valamint szociális, karitatív projektekre igényelhető. A tavaszi körben nyertes szervezetek most nem pályázhatnak. A pályázati részletek a kiírás oldalon érhetők el. A szervezeteknek géppel írt magyar nyelvű adatlapot kell benyújtaniuk. Hétfőn Budapesten megdőlt a napi melegrekord. Újpesten ugyanis 35,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet. A Hungaromet szerint a korábbi csúcs 35,6 Celsius fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM.
1: While we're living in, let me tell y'all.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több mint 5,5 millió forint értékű iskola kezdési támogatást ad az egyszülős központ. Újraindul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Ősszel is 20 millió forinttal támogatja a civileket a Józsefvárosi Önkormányzat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Több mint 5,5 millió forint értékű iskola kezdési támogatást biztosít az egyszülős központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet. A legnagyobb csomagot 56 első osztályos kapja, körülbelül 50 ezer forint értékű taneszközökkel, amelyek tartalmazzák az iskolatáskát, tolltartót, füzeteket és a legfontosabb bírószereket. A második és negyedik osztályosok közül 25-en, a felső tagozatos és középiskolás diákok közül 50-en kapnak mintegy 30 ezer forint értékű felszerelést. Emellett 25 gyermek célzott támogatásként tolltartót és füzeteket kap, és minden érintett megkapja a tanévkezdéshez szükséges füzeteket. Kedden reggel minden iskolában becsengettek, de nem is olyan sokára már itt az őszi szünet, ami október 23-án kezdődik, és november 1-jéig tart, így összesen 10 napot pihenhetnek a diákok. A szeptember 1-jei tanévkezdéstől tehát 52 napot kell várni az első szünetig. Újraindul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelynek elnöke a miniszterelnök, társelnöke pedig a főpolgármester lesz, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A testületben 5-5 tag képviseli majd a kormányt és a fővárost. A döntéseket egyhangulag hozzák meg, ezzel Vitézy Dávid szerint egyértelművé válik, hogy a tanács az együttműködés terepe lesz. A jogkörök bővülnek, a tanács kiemelt beruházásokról dönthet, és olyan fejlesztő céget is kijelölhet, amelynek tulajdonosa fele-fele arányban a kormány és a főváros. Vitézy Dávid emlékeztetett, hogy az elmúlt évek konfliktusai helyett partnerségre van szükség, mert Budapest fejlődése országos érdek. Összesen 257 millió forintért bérelt repülőt a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szijjártó Péter 2024. július 14-én kezdődő háromnapos, három kontinenst érintő hivatalos útjára, közölte az átlátszó a Külügyminisztérium által most kiadott dokumentumok alapján. A Budapest Santiago de Chile New York útvonalra 235.330.325 forintért, a New York-Isztambul szakaszra pedig 21.705.660 67 forintért bérelték ugyanazt a repülőt, a delegáció szállásai 5 millió forintba kerültek. A küldöttség tagja volt Erős Gábor, Budai Gyula, valamint Bihari Katalin, Váradi László és Kertész Ágnes helyettes államtitkárok. A hazautat már honvédségi géppel tették meg. Ősszel is 20 millió forint támogatást oszt szét a Józsefvárosi önkormányzat a kerületben tevékenykedő civil szervezetek között. A pályázatra szeptember 23-áig lehet jelentkezni. Egy szervezet legfeljebb 1 millió forintot, közös pályázat esetén akár 1,5 millió forintot kaphat. A keretösszeg az elmúlt években folyamatosan nőtt. 2020-ban még 8 millió forint állt rendelkezésre, idén már 40 millió forint. A támogatás egészségügyi prevencióra, ifjúsági és köznevelési programokra, kulturális és környezettudatos tevékenységekre, valamint szociális, karitatív projektekre igényelhető. A tavaszi körben nyertes szervezetek most nem pályázhatnak. A pályázati részletek a kiírás oldalon érhetők el. A szervezeteknek géppel írt magyar nyelvű adatlapot kell benyújtaniuk. Hétfőn Budapesten megdőlt a napi melegrekord. Újpesten ugyanis 35,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet. A Hungaromet szerint a korábbi csúcs 35,6 Celsius fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story, 20 éve kereslek.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: A szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel. Újra

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze, mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díj nyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal, a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával, Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert, László műveikkel és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemző-díjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára. Szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemző-díjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Októbertől 400 iskolában indulnak ingyenes erdőpedagógiai foglalkozások. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ prevenciós programsorozatra. Elindult a közönség szavazása a Kaszás Attila díj idei jelöltjeire. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Útjára indul az iskolában az erdőprogram őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak a 6-14 éveseknek. A programban eddig több mint 170 ezer diák vett részt. Az őszi időszak középpontjában a biológiai sokféleség áll. Az Országos Erdészeti Egyesület szakemberei élmény alapúan mutatják be az erdőt, mint önfenntartó életközösséget. A foglalkozásokat a minősített erdészeti erdeiskolák pedagógusai tartják. A jelentkezés az iskolában az erdő.hu oldalon érhető el. Ebben a tanévben sem telefonozhatnak a diákok az iskolákban. A Klebersberg központ tájékoztatása szerint a telefonokat, laptopokat reggel a diákoknak le kell adniuk, melyet csak délután kaphatnak vissza. A belügyminisztérium egyébként még 2024. augusztusában rendelkezett arról, hogy a diákok nem használhatják az elektronikus eszközeiket az iskolákban. Őrsi Gergelynek is elkezdődött a tanév. A korrupciós ügyek miatt letartóztatott második kerületi polgármester, akinek előzetes letartóztatását a bíróság október 4-ig meghosszabbította, közösségi oldalán jelentette be az oldal adminisztrátorain keresztül, hogy elkezdi a könnyű szerkezet és gipszkartonépítő képzést, amelyet polgármesterként is hasznosnak tart. Bejegyzésében azt ígérte, kiszabadulása után maga cseréli le a Széll Kálmán tér elkorhadt padjait, ha addig nem történik meg. Egy részét korábban megcsinálta, de már nincsenek túl jó állapotban. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós program sorozatra, amelyet a Dériné program szervez az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig. Az intézmények 5 tematika közül választhatnak, köztük az egészséges életmód, a test és lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. A részleteket Ercsei Diana, a Ne Bánts Világ projekt vezetője mondta el a Sláger FM-nek. programnak?
3: A Ne Bánts Világ program a fiatalok mentális és fizikai egészségének a támogatását tűzte ki célul, színházi és drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokkal, valamint az egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokkal, amiket ugye az együttműködő partnereinkkel, alkotóinkkal valósítunk meg. 5 nagy prevenciós téma közül választhatnak a programba jelentkező iskolák, és a kiválasztott prevenciós témákhoz, modulokhoz 3 vagy 4 tanórányi időt felölelő témanap társul. Fontos része a programnak, hogy a diákok aktív résztvevői a témák feldolgozásának, és ezzel a gyakorlati használhatóságot, a közösségépítést, az kapcsolódó érzékenyítést is célozza a program.
2: A Dériné program a részvételi lehetőségeit a rendelkezésre álló keret mértékéig biztosítja az iskolák számára. Megkezdődött a közönségszavazása a kiemelkedő művészi teljesítményt és közösségépítő szerepet elismerő Kaszás Attila díjra, jelentették be az Örkény István Színházban. A szakmai jelölések alapján idén Barta Boróka, a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház művésze, Kelemen Zoltán, a Szombathelyi Veres Sándor Színház színművésze, Ötvös András, a Budapesti Víg Színház társulati tagja, valamint Pap Lujza, az Alaegerszegi Hevesi Sándor Színház művésze versenyez az elismerésért. Szavazni szeptember 15-én éjfélig lehet a kaszásattiladíj.hu oldalon. A díjat szeptember 17-én adják át a Víg Színházban a Padlás című előadás előtt. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.